0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adását hallják a mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át mai adásunk tartalmát. Adásunkat, amint azt már bizonyára megszoktuk, pillanatkép Krisztussal rovatunk vezeti be. Azt követően Krisztus ma sorozatunk negyedik, befejező részével jelentkezünk. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangélium 5. fejezetének 39. és 40. versét olvassuk. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Jézus Krisztus gyakran vitatkozott az akkori idő írástudóival. Azokkal az emberekkel, akik az írások szorgalmas kutatói voltak ugyan, de ami a gyakorlati oldalát illeti a dolognak, sokkal többet adtak a büszkeségre, a külsőségekre, a megjelenésre, a jó hírnévre, mint az igazság és a szeretet gyakorlására. Ezek az emberek rengeteg álnok csapdát állítottak Jézus Krisztusnak, amelyek segítségével igyekeztek őt lépre csalni, és pedig azért, hogy megállítsák őt munkájában. Jézus Krisztus valósággal tövis volt a tenyerükben, mert Jézus Krisztus nem csak az igazságot, a tudományt, az írásokat ismerte kitűnően, hanem gyakorolta, élte is a Szentírásban tanított elveket. Éppen ezért hátrányos fényt vetett az írástudókra, azoknak pedig nyilvánvalóvá vált az önzésük, a büszkeségük, a magának valóságuk, és most már a közönség, a tömeg is láthatta, hogy miféle emberek ők. Éppen ezért igyekeztek Jézusnak csapdát állítani. És nagyon sokszor tettek fel Jézusnak kellemetlen, kényelmetlen, nyakatekert kérdéseket. Jézus Krisztus azonban mindig Isten segítségével az igazságot hozta a felszínre, és azzal válaszolt nekik. És ebben a két versben az írástudók és az állandóan áskálódó farizeusok szemére veti, hogy ők, ha bár ismerik az igazságot, a tanítást, mégis másképpen élnek. Láttam egy könyvjelzőre fölírva János 5.39-et tudakozzátok az írásokat, mint Jézus Krisztusnak egy biztatását, és valóban lehet ezt biztatásnak is venni. Ha azonban a 39. és a 4. verset együtt elolvassuk, és felfigyelünk annak nyelvtani beosztására, akkor megértjük igazi mondani valóját. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. A mondat első része. És ebben a tudakozzátok szó kijelentő, nem pedig parancsoló módban jelenik meg. Jézus tehát elismeri, hogy a farizeusok tudakozzák ugyan az írásokat, és céljuk is van ezzel megtalálni az örök életet, és ezek azok, folytatja Jézus, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Jézus folytatja és megerősíti, amit addig mondott. Ezek az írások bizonyságot tesznek rólam, mármint Jézus Krisztusról. Ez a kijelentés, ez a Biblia vers hasonló ahhoz, amelyet Lukács 4.18-ban találunk, amikor Jézus Krisztus a megkísértés után visszatér, és a zsinagógában Ézsaiás prófétát idézi. Az Úrnak lelke van én rajtam, és miután az idézetet befejezi,

kijelenti meglepően, szinte vérfagyasztón: ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra. Itten újból kijelenti: ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Itt azonban Jézus már tovább lép, és a puszta ténymegállapítás után már elkezdi feddeni hallgatóit. Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, s nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ennek a mondatnak van egy paradoxonja. Tudakozzátok az írásokat, és keresitek benne az örök életet. De amikor, folytatja Jézus, kiderül, hogy ezek az írások rólam szólnak, akkor már nem akarjátok elfogadni az örök életet. Olyan dilemma ez, amelyben sok bibliakutató került már. Keresték az írásokban az igazságot, és aki keres, mondja Jézus, talál. Megtalálták, és mégis megijedtek attól, amit találtak, idegenkedni kezdtek a kutatás eredményétől, és visszaléptek. Sokan, nem csak bibliakutatók, teológusok, írástudók, farizeusok, hanem egyszerű emberek is így járnak. Keresik Istent, keresik Jézus Krisztust a Szentírásban, különféle egyházakban, gyülekezetekben, istentiszteleteken, és amikor megtalálják, és feldereng előttük az az út, amelyen Jézus Krisztust kellene követni, akkor visszalépnek. Vajon mi lehet ennek az oka? Egyesek azt mondják, hogy az üdvösség túlságosan drága, túl sokat kér tőlem Jézust, miért kell annyi mindenről lemondani? Mások azt mondják, lehet könnyebben is. Ismét mások, nem csak ez az igazság, lehet máshol is az igazság, és így tovább. De végül is ezek a kifogások, és ezeknek minden más változata egyet és ugyanazt igyekszik eltakarni, az emberi nem akarást. Szeretnénk, ha Jézus Krisztus kényünk, kedvünk szerint kiszolgálna bennünket, szép szavakat szólna hozzánk, semmiért meg nem feddene, ahogy a gyerekek elképzelik szüleiket. Mindent vegyenek meg, simogassanak, legyenek kedvesek, ha rosszak vagyunk, mosolyogjanak, ha bosszantjuk őket, ne bosszankodjanak, ne fenyítsenek, ha nem legyenek a kedvünkre, szolgáljanak ki. És valahogy ezt várná el sok ember Jézus Krisztustól. Azonban Jézus Krisztus nem azért jött, hogy minket kövessen, hanem azért, hogy mi kövessük őt. Jézus Krisztus, amikor megjegyzi, hogy az írástudók tudakozták az írásokat, erről elismerően szól. Tehát egy olyan dologról van szó, amelyet Jézus maga értékelt. Sőt, Szentírás egyéb helyein később Pál apostol is nem egyszer megemlíti, hogy a szent írások hasznosak tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez tehát a szent írás célja. És Jézus Krisztus ezzel az elismerésével tulajdonképpen azt üzent az írástudóknak: tudakozzátok, és jól teszitek, folytassátok. És a cél, amelyet követtek, az is nemes, és elismerésre méltó. Tehát keresitek az örök életet, ezt akarom én nektek ajándékozni. De a baj ott van, hogy az igazságot nem akarjátok befogadni a szívetekbe. A modern kornak egyik jellegzetessége az, hogy nagyobb hangsúlyt fektet az embereknek a racionális, intellektuális voltára, és kevesebbet az érzelmekre. Manapság igyekeznek mindenkit észérvekkel meggyőzni, az észnek a századát éljük, amikor az ész, az intellektus, az értelem győz. A tudomány fegyverével, a ráció, a logika fegyverével megoldjuk a problémákat, és ha nem sikerül, most azonnal leülünk, és a tudósaink, mi magunk is addig gondolkozunk, amíg valamit kitalálunk. Jézus Krisztus viszont arra céloz, hogy nem elég ismereteket gyűjteni. Nem elég tudakozni az írásokat. Nem elég információkat gyűjteni. Soha nem volt annyi információ, még teológiai vallási téren sem, az emberek kezeügyében, mint manapság. Mégis az emberek soha nem voltak távolabb Krisztustól, soha
nem vetődtek messzibbre az igazság élésétől, mint manapság. A társadalom erkölcsi helyzete és különféle egyéb tanulmányok is erre mutatnak rá. És azért van ez, mert habár tudunk, habár kutatunk, mégis a mi magatartásunk az, ami visszatart bennünket Krisztus követésétől. Végül is nem az információ az, ami Krisztushoz elvezet, hanem az ember magatartása. Nem elég csak tudni, ismerni az igazságot, azt elfogadni, szívünkbe zárva élni kell. Jézus Krisztus erre hívja fel az akkori írástudókat. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Gyakorlatilag ez egy szomorú ténymegállapítás, de Jézus Krisztusnak ez egy biztatása is, negatív formában. Jézus Krisztus megállapítja, hogy mi az, amit nem tesznek, de amit meg kellett volna tenni, amit sürgősen meg kell tenni. Minden írástudónak, minden bibliakutatónak, mindenkinek, aki vágyik az örök életre, mindenkinek, aki vágyik Krisztus követésére. Ha megtaláljuk az igazságot, ha megtaláljuk Jézus Krisztust, akkor hozzá kell jönni és követni őt. Ne elégedjünk meg az információval. Váljék Jézus Krisztus számunkra egy személyes baráttá, ahogyan megismerjük őt a Szentírás lapjain. Úgy fogadjuk őt a mi szívünkbe, ahogy megismerjük őt, úgy kövessük őt, és úgy éljünk, mint ő. Létesítsünk vele egy személyes kapcsolatot, és a róla szerzett információink, adataink csak akkor válnak értékessé, ha valóban Jézus Krisztust követjük.

Nemrégiben ismerőseimmel beszélgettem, és egy közhelyé vált gondolat merült fel a beszélgetés során. Az információ özön idejét éljük. És többek között az is eszünkbe jutott, hogy az emberek ezt hangoztatták ezelőtt 30, 40 évvel, 20 évvel, de hol vagyunk már azoktól az időktől? Négyzetesen, hatványozottan, sokszorozottan több információt kell feldolgoznunk, és sokkal több információ áll a rendelkezésünkre. Kiszűrhetné ki ebből az értékeset, a valódit, az igazit. A mai világban nehéz megtalálni azokat az információkat, azokat a tanításokat, amelyek valóban igazinak, megbízhatónak bizonyulnak. És egy ilyen információban gazdag, tanításokban, vallásos irányzatokban gazdag, különféle tanításoktól hemzsegő világban gyakran feltevődik a kérdés, kinek van igaza? Hol van az igazság? Krisztus ma sorozatunk negyedik záró részében két fogalommal, két úgynevezett sággal foglalkozunk, amelyek a modern korban eléggé foglalkoztatják az embereket. Az egyik az igazság, a másik pedig a szabadság. Megvizsgáljuk Jézus Krisztus és az Új Szövetség tanítása alapján, röviden, időn keretei között, hogy a Biblia mit tanít az igazságról és a szabadságról. Gyakran elhangzó kérdés a legapróbb vitáktól a legnagyobb politikai konfliktusokig, hogy kinek van igaza. És a mai világban érdemes megnézni, hogy ki az, akinek úgymond igazat adnak. Az óvodában, meg utcán, meg primitívebb körökben annak van igaza, akinek nagyobb az ökle. A dzsungeltörvény. Aki magasabb, szélesebb, több a kilója, vagy nagyobbat tud üdni, annak mindig igaza van, mert a többiek, ha nem ismerik el, porul járnak. Azonban ez a dzsungeltörvény nem csak az izmok, a kilók szintjén működik, hanem finomabb, kifinomultabb formában, magasabb szinteken is. Sokszor igaza van annak, akinek van pénze. Oda jutottunk manapság, hogy pénzzel már nem csak autót, nem csak házat, nem csak ennivalót, drága ruhákat lehet venni, hanem már igazságot is. Aki tud fizetni egy jó ügyvédet, aki tud fizetni erre és arra, és különböző hátsó ajtókon be tud kopogtatni, és egy-egy vastagabb borítékot az íróasztalon hagyni, annak előbb-utóbb mindenképpen igaza lesz. Igazat adnak neki, ahogyan azt egy gyermekkönyvben is olvastam egy történetben, amikor meg akartak enni az állatok egy őzikét gyászlakomának. Valaki azt a kifogást hozta föl, hogy az nem fekete, valami feketét kellene enni. Mire azt mondták neki, hunyd be a szemed, és akkor fekete. Manapság, ha behunjuk a szemünket, akkor a hazugság is igazság, akkor a fehér is fekete, és a fekete is fehér. Ha behunjuk a szemünket, és nem törődünk semmivel, akkor mindenkinek lehet igaza. Igaza van a hatalmasoknak is. Akinek kezében hatalom van, az igazat tud magának, saját magának szolgáltatni. Hogyha van egy jó hadserege, vagy gazdasági embargóval tud sújtani valaki mást, függetlenül attól, hogy a konfliktus mennyire megalapozott, vagy melyik hatalomnak van igaza, végül is ő dönti el, hogy mi legyen a végeredmény. És végül, de nem utolsó sorban, igaza van annak, aki elég ravasz, és ki tud mindent kerülni. Aki eléggé ki tudja magát bogozni a mai világ útvesztőiben, és aki annyira ravasz, hogy a törvényeket ki tudja játszani, annak is igaza van. Mert a kis embereket börtönbe zárják egy tyúkért, vagy egy bárányért, a nagyokat pedig még csak meg sem szólják, ha eltűnik egy hadiflotta, vagy néhány kombinát, vagy néhány szálloda. Ezek nem olyan fontos dolgok. A lényeg az, hogy János bácsi ellopott egy tyúkot, és ezért meg kell lakolnia. Ő nem volt elég ravasz ahhoz, hogy vigyázzon magára, és ki tudjon siklani a törvény keze közül. Van egy régi zsidó történet az igazságról. Történt, hogy két ember,
elment a rabbihoz, és elpanaszolták ügyes-bajos dolgaikat. A rabbi megkérte őket, hogy sorra jöjjenek be, egyenként hallgassa meg őket. Bejött az első, panaszkodott, végül azt mondja a rabbi, hát én úgy látom, hogy neked igazad van. Ez az ember boldogan ment ki, nézte a másikat, lefigymálóan, neked úgyis mindegy, hiába mész, nekem már igazat adtok. A másik csak azért is megpróbálom, gondolta, és bement. Őt is meghallgatta a rabbi, a végén azt mondja, hát, én azt hiszem, hogy neked igazad van. Kissé zavarba került az illető, de azért örömmel távozott a rabbi irodájából. A rabbi mellett ült egész idő alatt a tanítványa, tátott szájjal hallgatta a beszélgetéseket, és miután magukra maradtak kettesben, azt mondja, hát, nem lehet mindenkinek igaza, mire a rabbi ránéz és bólint, neked is igazad van. Ezt a történetet vonatkoztatva mai témánkra el kell mondanunk, hogy habár az erőseknek is lehet igazuk, a ravaszoknak is lehet igazuk, a gazdagoknak is lehet igazuk, és így tovább, mégsem lehet mindenkinek igaza. Kell lennie egy valaminek, amihez képest megállapítjuk, hol az igazság, mi az, ami jogszerű, mi az, ami Isten előtt elfogadható, és mi az, ami nem. Az igazság csöppet sem viszonylagos, ahogy a mai időkben hangoztatják. Egyesek azt mondják, hogy ahogy minden út Rómába vezet, úgy mindenféle vallás elvezet végül Istenhez és az örök élethez. Az egyik jobbról közelíti meg, a másik balról, az egyik szekéren, a másik gyalog, a harmadik így vagy amúgy, de végül mindenki eljut egy és ugyanazon véghez. Jézus Krisztus azonban kijelentette eléggé világosan és egyértelműen, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Jézus Krisztus tehát azt mondja, én vagyok az út, az igazság, és ezen kívül nincsen más. S az út, az igazság és élet is figyelemre méltó módon kerül egymás mellé. Én vagyok az út, nincsen rajtam kívül más út, más lehetőség. Ez az út, az igazság útja. Aki ezen akar járni, az igazságot ismernie és élnie kell. S az élet pedig ennek az igazság útnak a végén várja az embert, az örök élet. János evangélium a 8. fejezetének 31. versétől kezdődően Jézus Krisztus mond valami érdekes dolgot az igazságról. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Jézus Krisztus ezt az érdekes kijelentést tette azoknak a zsidóknak, akik hajlandók lettek volna őt követni, és azt mondta nekik, ha megmaradtok az én beszédemben, akkor megismeritek az igazságot. Az igazságot tehát nem találjuk meg sem a tárgyalótermekben, sem ilyen-olyan sarkokban, ahol lefizetünk valakit, sem más viták és veszekedések folytán, hanem Jézus Krisztusnál találjuk meg az igazságot. Ha őt követjük, ha az ő tanításait ismerjük és éljük, akkor megtaláljuk az igazságot. És ez az igazság egy érdekes dolgot fog a mi életünkben megvalósítani, szabaddá tesz bennünket. Felhozhatná valaki ellenpéldaképpen a múltrendszerben történt különféle kegyetlenségeket, amelyek többek között vallási téren is megkeserítették az emberek életét. Sokan haltak meg börtönökben, szörnyű kínok között, vagy ha nem is haltak meg, olyasmit éltek át, amit elmondani, sőt, még végighallgatni is nehéz. Hogyan tette őket szabaddá az igazság? Leírják többen is, akik ilyen börtönöket, kínokat éltek át. Soha nem volt békésebb és nyugodtabb a szívük, amikor az emberi nyomorúság közepette ott a börtönben Jézus Krisztushoz imádkoztak, és a Szentírást olvasták. Soha nem volt nyugodtabb a szívük, és nem érezték magukat kellemesebben, mint akkor. Rácsok mögött is lehet szabad lenni. Ez a szabadság nem fizikai szabadság. Amit az igazság felajánl, az egy olyan érzés, amit megtapasztalnak mindazok, akik félreállítanak az útból,
mindent és Jézus Krisztust követik. Ez a valódi szabadság. Folytassuk Jézus Krisztus szavait János Evangélium a 8. fejezetéből, ahol részletezi ezt a szabadságot. A zsidók válaszolnak. Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondotta, hogy szabadokká lesztek? Egy nemzeti érzelmektől dúzadó Kebelnek volt ez a kifakadása. Hogy mondott, hogy szabaddá leszünk? Soha foglyok nem voltunk. És ezek a büszke zsidók elfelejtik, hogy 70 évig voltak Egyiptomban. Néhány évszázadot töltöttek sokkal korábban. Elfelejtik ezek a zsidók, hogy 70 évig voltak Babilonban, jóval korábban néhány évszázadot töltöttek Egyiptomban is, és még sok más alkalommal kellett szenvedniük a leigázó különféle hatalmak keze alatt. Soha nem szolgáltunk senkinek, azonban Jézus Krisztus rámutat arra, hogy miközben a szabadság érzése töltötte őket, rabok voltak. Felele nékik Jézus 34. vers szerint, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, szolgálja a saját vágyainak. Az emberek, amikor őket a vágy hajtja, bármire képesek. Ismertem olyan valakit, aki kábítószer miatt, mert nem tudott hozzájutni és mert nem volt pénze, képes volt az édesapját megölni egy kalapáccsal, hogy pénzhez jusson. És utána azt a pénzt néhány óra alatt elköltötte, de hatalmas ára volt annak a néhány órányi szórakozásnak. És nem csak kábítószer, hanem különféle más vágyak is hajthatják az embereket. És manapság, amikor az emberek már kevésbé adnak a családra, az erkölcsre, az igazi maradandó értékekre, bármit képesek feladni azért, hogy vágyaikat teljesíteni tudják. Ez pedig az igazi rabság. Kevesen látják be, hogy mennyire szolgái lettek az ő vágyaiknak és álmaiknak. Jézus Krisztus folytatja, a szolga nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Ezzel az érdekes párhuzammal rávilágít arra, hogy a világ és az ő kívánsága is elmúlik. 1. János 2.6. Azonban az marad meg örökké, aki Jézus Krisztusnak szolgál. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Lehet, hogy politikai értelemben véve úgy hisszük szabadságban élünk. Lehet, hogy gazdasági értelemben véve is van bizonyos szabadságunk, habár az anyagiak képesek határt szabni bizonyos értelemben a szabadságnak. De lelkiekben nem vagyunk szabadok mindaddig, amíg vágyainknak, kívánságainknak szolgálunk. Csak akkor leszünk igazán szabadok, ha Jézus Krisztust követjük.

modern korunk egyik mottója, és körülbelül 15 éve már a miénk is ebben az országban az, hogy szabadság van. Mindent szabad. És valóban, ha átgondoljuk az életet, eléggé úgy tűnik, hogy valóban mindent szabad. Főleg annak, akinek vannak lehetőségei. Sok minden történik, amit az ember büntetlenül megúsz, mert a törvény keze is kevésbé nehezedik már az emberekre, mint régebben. Meglazultak az emberek indulatait és vágyait, különféle szándékait visszatartó fékek. Úgy tűnik, hogy ebben a korban mindent szabad. Azonban el kell határolnunk néhány dolgot. El kell határolnunk, mi az, amit szabad, mi az, amit lehet, és mi az, amit jó tenni. Megtenni lehet bármit. És ha nem sújt ránk senki emiatt, akkor szabad is, de nem biztos, hogy használ. Pál apostol ezt megjegyzi a Korintusi első levél 6. fejezetének a 12. és 13. versében. Minden szabad nékem, de itt kiegészíti ő, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Érdekes ez a filozófikus gondolatsor. Minden szabad nékem. És Pál apostol itt idéz egy akkor divatos görög szólást. Minden szabad. Ez a kifejezés nem a modern kor találmánya, csak újból előkerült. Ez már régen az ókorban is divatos volt. Minden szabad. Ki mondja meg, hogy én mit tegyek? Én döntöm el. Minden szabad. De Pál apostol kiegészíti, figyelmeztetve a keresztényeket, de nem minden használ. Minden szabad, nem abban az értelemben, hogy minden jó, amit megtehetünk. Szabad abban az értelemben, hogy van rá lehetőség megtenni. Van lehetőségünk szenvedélyeknek átadni magunkat, van lehetőségünk másokat bántalmazni, van lehetőségünk az utcán szembejövőt akár el is akasztani. Szabad, nem állít meg senki. A kérdés az, hogy ezek jó dolgok-e? Van lehetőségünk az egészségünket tönkretenni? A kereskedelem rengeteg alternatívát kíván fel nekünk, alkoholtól, dohányon keresztül, különféle ételekig is, italokig, hogy az egészségünket tönkretegyük. Ki állít meg? Azt vásárolunk a pénzünkön, amit kívánunk és amit akarunk. De nem minden használ. És ezzel párhuzamosan kijelenti Pál apostol, minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek a hatalma alá, és ezzel már bővíti a kört. Minden szabad nékem, de nem biztos, hogy ha megteszek mindent, amit akarok, azzal szabad is maradok. Nem biztos, hogy ha megveszek a boltban ezt meg azt, és megiszom, vagy megeszem. Nem biztos, hogy nem válok a szenvedély rabjává, sőt, az a biztosabb, hogy szenvedély rabja leszek, és ezzel már a hatalma alá kerültem. Annak a terméknek, a termék gyártóinak, mert ők új és új formában dobják azt piacra, hogy minél jobban megkívánja, és végül rabja leszek a saját testemnek, amely a kívánsággal és a vágyaival együtt uralkodik rajtam. Folytatja Pál apostol a 13. versben, az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. Az eledeleket is, a hasat is. Mert a kívánságoknak élő ember élete is csak ideig, óráig való. 20, 40, 50, 70, 80 esztendőig, kinek amennyi Isten kegyelméből ki van szabva. Viszont előbb vagy utóbb ez a fajta életmód véget ér. Végérvényesen. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, vonja le a konklúziót Pál apostol, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Itten már rávilágít arra, hogy mi volna a helyes döntés az életünkben. Az igazi szabadság nem az, amikor azt teszem, azt iszom, azt teszek, azt mondok, amit akarok, hanem az az igazi szabadság, amikor életünket, a mi testünket is átadjuk Jézus Krisztusnak, hogy ő legyen az Ura, és megszabadítson bennünket mindentől, ami a rossznak a rabságába vett bennünket. Ez az igazi szabadság.
Jézus Krisztusnál ezt megtaláljuk. Ugyancsak a Korintusi első levél 10. fejezetében Pál apostol a szabadság fogalmát kiterjeszti az ember és ember közötti kapcsolatokra is. A 10. fejezet 23. és 24. verse újból felemlíti az előbbi gondolatot kissé más formában. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de itt már picit árnyaltabban fejezi ki, de nem minden épít. Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Ember és ember közötti kapcsolatainkban tehát ez kellene legyen az egyik irányító elv. Mások érdekeit szem előtt tartani, másokon segíteni, másokat támogatni, másokért élni. A mai ember magának él, és erre tanítják őt. Az iskolában, otthon, mindenhol. Szerezd érvényt a jogaidnak. Szerezd meg, vedd meg, amit akarsz, csinálj, amit akarsz. És hogyha egy parkolóhelyre be kell hajtani, igyekezz minél gyorsabban beállni, nehogy a szomszéd, aki a másik irányból picit lassabban jön, előtted álljon be. Keressen ő magának másik helyet. Azonban a Szentírás arra tanít bennünket, hogy másokért éljünk. Nem is tudjuk elképzelni, mekkora lelki felszabadulást jelent az, amikor segíthetünk valakin. Mennyire megváltozna a mi világunk, annak légköre, hogyha a másokért élés, a mások segítése volna egyik fő tennivalónk. A szabadságot tehát nem abban kell keresni, hogy mindent, amit kívánunk, megegyünk, megtegyünk. Ezek rabokká tesznek bennünket, és gyakorlatilag a fogyasztói társadalom a rabszolgatartásnak egyik modern, árnyalt formája. A divattervezők, a reklámszakemberek, az egész ipar igyekszik ravasz módon lélektanilag az embert behálózni és a rabságába ejteni, és egy olyan felfogást kialakítani benne, hogy ez, vagy az, vagy amaz nélkül már nem is lehet megélni. Így az emberek rabokká válnak. Ha azonban felszabadulunk vágyaink alól, ha Jézus Krisztusnak adjuk át az életünket, hogy ő irányítsa, és igyekszünk másoknak élni, akkor valóban megismerjük a szabadságot.

Ha tehát megismerjük az igazságot és életünk vezérelve Jézus Krisztus szeretete lesz és az ő követése, akkor valóban szabadokká leszünk. Szabadokká leszünk a kísértésektől, a vágyaktól, és szívesen megteszünk mindent, amit Krisztus kér, szeretjük embertársainkat, és érettük élünk. Azonban hogyan indulhatunk el ezen az úton? Hogyan kell járnunk? Érdekes gondolatokat találunk a 15. Zsoltárban, amelyben Dávid fölteszi ugyanezt a kérdést egy picit más formában, és Istentől ihletve meg is adja rá a választ. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban? Kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja, pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen, aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. A kérdés tehát az, ki járhatja az igazság útját, ki és hogyan élhet abban a szabadságban, amelyet Jézus Krisztus ad. A válasz pedig a következő, aki tökéletességben jár, és részletezi a Zsoltáros, igazságot cselekszik, tehát azt, ami Jézus Krisztus szemében igaz, nem hoz szégyent a családjára és magára, a nyelvét megfékezi, és ez egy rendkívül fontos dolog, mert azt mondja a Szentírás, aki a nyelvét képes megfékezni, az nagyon nagy győzelmet arat a bűn felett. Nem bántalmazza fele barátját sem tetlegesen, sem szóval, azon kívül kerüli a gonosz emberek, a törvénytelenséget cselekszőknek a társaságát, de azok társaságát keresi, akik Istent imádják, és az igazságban élnek. És aki nem vonja vissza az ígéretét még akkor sem, hogyha a megváltozott helyzet miatt abból esetleg kára lehetne. Elég idealista kép ez, és eléggé nehezen megvalósíthatónak tűnik, de ez azért van így, mert hozzászoktunk, hogy másképpen gondolkozzunk, másképpen éljünk. Ha azonban engedjük, hogy Jézus Krisztus uralja a mi gondolatainkat, a mi beszédünket, akkor mindezek a dolgok természetesnek tűnnek, és meg fogunk lepődni azon, hogy mennyire megvalósíthatók. Végül pedig el kell mondanunk azt is, hogy amikor Jézus Krisztus eljön a történelem végén, az embereket aszerint fogja megítélni, hogy mennyire éltek az igazságban, mennyire fogadták el tőle az igazságot, amely őket szabadokká teszi. Jakab apostol levelének a 2. fejezete, abban a 12. vers a következő felszólítást intézi hozzánk. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Itten az apostol utal arra, hogy a szabadságnak van egy bizonyos törvénye. Nem az a szabadság, ahol nincsenek korlátok és törvények. Ez a káosz, az űrzavar. A szabadság az, ahol az adott keretek között biztonságban érezhetjük magunkat, és mindenféle akadály és kísértés nélkül követhetjük Jézus Krisztust. Ez az igazi szabadság. És ennek vannak bizonyos szabályai. Hogyha ezeket áthágjuk, akkor a szabadságunkat adjuk föl. A szabadság törvénye tehát, Isten törvénye fogja az embereket megítélni. Ehhez fogja mérni Isten az embereket. Ehhez fog Jézus Krisztus hozzámérni bennünket. És ebből a megmérettetésből kiderül, hogy milyen mértékben követtük az ő igazságát. Úgy kell tehát élnünk, mint akiket ez a szabadság fog megítélni. A Jézus Krisztusban kapott szabadság. És mi szabadon választhatunk, hogy követjük Jézus Krisztust, vagy nem követjük őt. Élünk Jézus Krisztusnak, vagy élünk a kívánságainknak. Kinek adjuk a mi szívünket? Ez a szabadság a kezünkbe lett adva. És Jézus Krisztus annak alapján fog bennünket megítélni, hogy ezt a döntési lehetőséget hogyan használtuk fel. Milyen irányba választottunk?
Ha megismertük az igazságot és azt, hogy dönthetünk a kettő között, akkor Jézus Krisztus hív bennünket, hogy válasszuk őt, és az igazságban megtaláljuk a valódi szabadságot, megtaláljuk Jézus Krisztust. A Korintus beliekhez írott második levél harmadik fejezetének a végén Pál apostol elmondja nekünk, hogy hogyan tarthatjuk meg a szabadságot, amelyet Jézus Krisztusban szereztünk meg. A Korintusi második levél harmadik fejezetében a 17. és a 18. versben így olvassuk. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Valóban, ahol Isten lelke uralkodik, ott szabadság van. Ottan szabadon élhet az ember, nem uralják többé a kísértések, a vágyak, az indulatok, a gondolatok, főleg a gonosz gondolatok. Mert ahol Isten lelke van az ember fejében, gondolataiban, az ő szívében, ott úgy a gondolatai, mint az indulatai is tiszták. És mindenféle ördögi kényszer nélkül élheti le az életét. Ott van a szabadság, ahol az Úrnak lelke van. És hogy ezt a szabadságot hogyan őrizhetjük meg, hogyan lehet a miénk, azt a 18. vers mondja el. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Megmaradhatunk az igazság útján. Megőrizhetjük Krisztustól kapott szabadságunkat akkor, hogyha állandóan Jézus Krisztus szemléljük, az ő életét, az ő tanításait, és ezekről gondolkozunk, minden nap ez forog a fejünkben, akkor valóban meg tudunk maradni az igazság útján, valóban megmarad a szabadságunk, és így már nem ejthetnek rabul sem tévéreklámok, sem filmek, sem enni vagy innivalók, sem egyéb dolgok, amelyek annyi embert fűznek rabláncra mai időkben. Ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Kedves hallgatom, te mennyire érzed magad szabadnak attól, amit a világ kínál? Mennyire érzed szabadnak magad Krisztus követésében? Jézus hív téged, hogy kövessed őt, járj igazságban, és akkor neked adja ezt a szabadságot, te pedig ezt megőrizheted, és senki el nem veheti tőled. Ésaiás könyvében van egy szép ígéret, a 32. fejezet 17. és 18. versében, és lesz az igazság műve békesség. Nem csak szabadságot nyerünk Istentől, ha igazságban járunk, hanem a mi szívünkben békesség lesz, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, szól az ígéret. Kövessed te is, kedves hallgatom, Jézus Krisztust, az ő igazságát gyakorlatban, az életedben, és akkor neked adja a szabadságot, amelyet senki nem adhat neked.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dícsérjem.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket velünk szeretnék eltölteni. Műsorunkat ma egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal folytatjuk, amelyek után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik. A történet után egy kórusszám fog elhangzani, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész, pár- és családterapeuta, egy neves párkapcsolati pszichológus John Gottman kutatásairól, felfedezéseiről, a működő párkapcsolatok titkairól fognak megosztani hasznos tudnivalókat. Műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszámmal fogunk mára elbúcsúzni kedves hallgatóinktól. Jó rádiózást kívánok!

Egy nap egy lány arról panaszkodott édesanyjának, hogy milyen nehéz az élete, s azokról a kihívásokról beszélt, melyekkel naponként meg kellett küzdenie. Azt mondta, hogy már belefáradt a harcba, mert úgy tűnik, hogy mikor egy problémát sikerül megoldani, egy újabb üti fel fejét. Az anyuka bevitte lányát a konyhára, megtöltött 3 edényt vízzel, s feltette a tűzre. Mikor a víz felforrt, az egyikbe beledobott egy burgonyát, a másikba egy tojást, s a harmadikba teafüvet. Majd ott hagyta azokat, és nem mondott semmit a lánynak. Az meg csodálkozva kérdezte, mi ennek a kísérletnek a lényege? 20 perc múlva az anya eloltotta a tüzet, és kiemelte a vízből a burgonyát, a tojást, a teát, meg kitöltötte egy csészébe. Mit látsz, kedvesem? Kérdezte lányát. Burgonyát, tojást, meg teát látok, válaszolta ő. Nézd meg figyelmesebben, és tapogasd meg a burgonyát. A lány megnézte a burgonyát, és látta, hogy az puha. Aztán feltörte a tojást, s azt látta, hogy az kemény. Végül anyja arra kérte, hogy kóstolja meg a teát. A tea illata mosolyt csalt a lány arcára. Anya, mit jelentenek mindezek? Kérdezte végül. Édesanyja megmagyarázta, hogy úgy a burgonyának, mint a tojásnak és a teának, ugyanazzal az anyaggal kellett szembesülnie a vízzel. Azonban mindegyik másképp reagált rá. A burgonya megpuhult, a tojás megkeményedett, és a tea fű egyedi illatot árasztott. Te mi szeretnél lenni?

0: reménység hangja.
1: Azok a férjek, akik később zátonyra futó kapcsolat férjeivé válnak, 89%-ban figyelmen kívül hagyják a feleségük kapcsolódási kísérleteit.
2: Igen, igen.
1: Hát ez egy hatalmas mennyiség. Szegény feleség próbál valahogy érintkezésbe kerülni, és elmegy a vonat mellette.
2: Egyébként érdekes, hogy magam is gondoltam, hogy nem lehet, hogy például a feleségek ezt egy kicsit jobban szorgalmazzák. Nekem valahogy néha ez az érzésem, vagy ez teljesen véletlenszerű, így, hogy most te is ezt mondtad.
1: Férfiként ezt nagyon nehezemre esik megerősíteni, de a kutatásaik átmennek azt mutatják, hogy a feleségek gyakrabban kezdeményeznek, és jobban reagálnak a férjük kapcsolódási kísérletére.
2: Egyébként érdekes, mert azt olvastam, hogy sokszor ez a kapcsolódási pont, ez egy nagyon pitiáner, egyszerű dolog, nem nagy dolgok, tehát nem rögtön az élet nagy dolgairól kezdenek beszélni, csak az, hogy akarsz-e velem együtt valamit kezdeni.
1: Pontosan, ez lehet egy szemkontaktus.
2: Két
1: ember van ugyanabban a légtérben, de ez a két ember lehet fagyos csendben egymással, mint akinek semmi köze egymáshoz, és lehet úgy is egymással, hogy érződik, hogy valami elindulhat közöttük, valami kapcsolatfelvétel történik. Lehet ez az érintés szintjén. Felállhatok reggeli közben a hűtőből a sajtot kivenni úgy, hogy egyszerűen felállok, oda megyek, kiveszem, visszajövök, vagy felállhatok úgy is, hogy közben a kezemmel végig simítom a feleségem vállát, és úgy megyek el a hűtőhöz.
2: Igen.
1: És visszafelé még egyszer végig simítom a másik kezemmel. Egészen más a minősége a kettő.
2: És milyen szomorú egyébként az, hogy amikor ma tudunk rá magyarázatot adni, persze, hogy az ember tele van stresszel, olyan élethelyzettel, tudunk magyarázatot adni, de hogy tényleg azt látni, hogy igazából, amikor ezt a kapcsolódást keressük a párunkkal, akár a nő a férjével, vagy a férje fordítva, hogy milyen módokon lehet reagálni. Tehát most ezt nézzük meg, hogy hogyan lehet, amikor az ember szeretne kapcsolódni, hogyan lehet reagálni.
1: Gottman azt mondja, hogy háromfajta reagálási mód létezik. A legjobb természetesen az, amikor felé reagálok. Például hazaérkezik a férj este a munka után, és a feleség megkérdezi, na milyen napod volt? És a felé típusú reagálás azt jelenti, hogy jaj, nagyon jó volt, képzeld, ezt meg ezt tudtuk elintézni, és a kollégám, aki két hete már beteg volt, most visszajött és dolgozik, és olyan jó volt újra látni, elindul egy beszélgetés. Van egy másik reagálási mód is, ami úgy tűnik, hogy az ő irányába történik, de nem közelebb hozza őket egymáshoz, hanem ellenséggé teszi őket, ellene reagál. Mi van, te már megint cimatolsz utánam?
2: Igen.
1: Mi ez a kérdés? És lehet úgy is reagálni, hogy a reagáló fél kivonul a beszélgetésből, és kivonul a kapcsolatból. A feleség kérdez valamit, a fél meg előveszi az újságot, és elkezdi olvasni.
2: És esetleg valamit odabök úgy félvára, vagy...
1: Félváró, vagy az újság felett, de igazából a feleség érzi, hogy nem figyel rá.
2: Nem is hallja, igen.
1: És ezek bizony kapcsolatgyilkosok. Ezt
2: igen, igen, igen, igen. Igen, és a másik rendkívül fontos az, hogy ugye az egyik csoportnál vagy a másik csoportnál az, hogy vannak, akik folyamatosan olyan dolgokat keresnek a párjuk vagy a társuk életében vagy a mindennapi apróságokban is, ami igazából a pozitív dolgokat veszik észre.
1: Igen.
2: És vannak olyanok, akik folyamatosan csak a rossz dolgokat és a negatív dolgokat. Itt valami arányról is beszél, nem tudom, hogy ez...
1: Így van, így van. Nagyon érdekes, sokan úgy gondolják, hogy hát akkor vagyunk arányban, hogyha ugyanannyi pozitívat adok, mint amennyi negatívat. Mert nem azt figyelte meg, hogy azok a párok, akik hosszú távon együtt maradnak, azok ötször annyi pozitív jelzést adnak egymásnak, mint amennyi negatívat.
2: Igen.
1: Tehát az ideális arány az nem egy az egyhez,
2: igen,
1: az öt az egyhez. Minden egyes negatív megjegyzésre öt megerősítést kell adnom ahhoz, hogy ez pozitív végkifejletre jusson a kapcsolatunkban. És még ezt hozzá kell tennem, hogy ez az arány konfliktus esetén érvényes. Tehát a konfliktusban öt az egyhez.
2: Igen, mert én is erre gondoltam, hogy ezt milyen egyszerű akkor megtenni, amikor rendben van közöttünk a kapcsolat.
1: Igen.
2: De akkor hogyan tudjuk ezt megtenni, vagy hogyan működik, amikor egyébként egy nagyon rossz stressz helyzetben vagyunk, vagy egyébként rossz a kapcsolatunk.
1: Igen, a kapcsolati mester típusú pároknál azt figyelte meg, hogy nem konfliktusos helyzetben, nem hogy öt az egyhez, hanem akár 20 az egyhez. A pozitív kontra negatív érzelem kifejezések
2: ennek
1: aránya.
2: Ennek óriási jelentőség van, és egyébként ő ugye az érzelmekre nagyon, nagyon fontos dolognak tartja az érzelmek kifejezését a másik felé. Egyébként úgy, hogy találkoztál vele, tehát egy kicsit erről a konferenciáról is beszéljünk, hogy ez gyakorlatilag egy képzés volt nektek, vagy előadást tartott ezekről a dolgokról, amiket ő kutatott, és és milyen embernek ismerted meg?
1: Hát hatalmas élmény volt találkozni vele, annál is inkább, hogy én másfél évtizede legalább olvasom az ő könyveit, és volt rengeteg ismeretem arról, hogy ő mit végzett, milyen kutatásokat, és egyszer csak ott áll előttem a maga teljes valójában. Ez a képzés, ez Seattle városában került megrendezésre, ott, ahol ő egyébként él, Seattle-től nem messze él, a feleségével, Julie-val és a lányával együtt, és a képzés arról szólt, hogy a megcsaláson, illetve különböző traumákon átesett párokat hogyan kezeljük. Ez kifejezetten párterapeuták számára szóló képzés volt. Több mint 250-en voltunk, és gyakorlatilag a világ minden sarkáról.
2: Igen, igen.
1: Volt egy rövid bemutatkozás, és csak kapkodtam a fejemet, az egyik Kínából jött, a másik Oroszországból, Németországból, Kanadából,
2: Ausztráliából. Ez azt jelenti, hogy ezek a dolgok a világ minden táján egyformán
1: ezek
2: működnek, úgy tűnik.
1: Mindenhol egyformán működnek,
2: igen,
1: így van.
2: És ami még nekem érdekes volt, hogy olvastam róla, hogy először egy másik pszichológus társával kezdte el a munkáját, utána viszont a feleségével dolgozott együtt.
1: Igen.
2: Náluk ez egyébként teljesen jól működik.
1: Itt ők egy nagyon-nagyon jó kombináció, egy nagyon jó páros.
2: Egyébként van energikus a feleség, és ahogy láttam
1: fel. Igen. John kifejezetten az a kutató alkat, az a megfigyelő alkat, az az ember, aki tud érzelmi távolságot tartani, és gyorsan feljegyzi azt, amit lát, és ő adatokat rögzít, statisztikákat készít. A felesége, Julie, ő az az igazi beleélő klinikus pszichológus, aki együtt ér, ez, aki odahajol, megsimogatja a karját a másiknak, ha látja,
2: hogy akkor ez a felosztásnáluk abszolút jól
1: működik. Nagyon-nagyon jó párosként működnek. Igen. Az egyik a hidegfejű, megfigyelő, a másik a melegszívű, együttérző, és párként egyszerűen egy robbanás biztos elegy.
2: Ez szuper. Nagyon fontosnak tartja a kapcsolódási pontokat, igen, illetve nagyon fontosnak tartja az, hogy ha a társunkat semmibe vesszük, kritizáljuk folyamatosan, igen, nem értékeljük igazán a másikat,
1: igen,
2: akkor az akár még egy ilyen fizikai megbetegedéshez is vezethet.
1: Így van.
2: Tehát, hogy ez
1: gyakorlatilag
2: rendkívül
1: kimutatta, hogy abból, ahány megvetési gesztust tapasztal valaki, előre be lehet jósolni, hogy a következő 3 évben hány fertőző megbetegedésnek fog áldozatául esni.
2: Igen, igen, a lelki bajok azok
1: még igen, testhez. Igen, és van is egy ilyen koncepciója, amit úgy nevez, hogy az apokalipszis 4 lovasa, többek között ez is az a jelzés, amit figyel ez a 3 perc alatt, ami alatt eldönti, hogy valaki elválik-e vagy sem. Az első dolog a kritika. Amikor elkezdik kritizálni egymást a felek. A kritika ugye azt jelenti, hogy nem egy negatív dologról beszélek, hanem a másik személyéről.
2: Igen, igen.
1: Nem arról beszélek, hogy ez a leves egy kicsit sós lett, hanem arról, hogy te nem tudsz főzni.
2: Igen, igen.
1: És ez nagyon sírt, ez lehúzza a másikat.
2: Szándékosan sánt.
1: Igen, igen. A következő ilyen az a megvetés. Ennek 1000 módja van. Megfigyelte például azt, hogy az aszimmetrikus arcgesztusok a megvetés kifejezői. Tehát, ha ide egy vonalat húznánk, és a szám egyik oldala mást mutat, mint a másik, az sokszor a megvetést sugallja.
2: Igen.
1: Vagy különösen feleségeknél lehet ezt a mozdulatot rögzíteni, a szemforgatás és a szájhullámzás együtt, mert akkor a férjek elkezdhetnek csomagolni.
2: Igen, és sokszor meg se kell szólalni,
1: igen,
2: akkor is tudják,
1: igen,
2: hogy miről
1: tudják,
2: van szó.
1: Hány óra van.
2: Ezzel szemben ugye a szeretetet, a megbecsülést, az, ami igazán összekovácsolja a párokat, és igazán fontos egy kapcsolatban.
1: Aztán a harmadik ilyen apokaliptikus lovas az a védekezés. Még meg se szólalt a másik, már védekezek, mert tudom, hogy úgy is támadni fog. És amikor mindezeken már túl vannak, akkor jön a falépítés. Egy láthatatlan fal felépült kettőjük között.
2: Igen.
1: Mindenki bevonul a maga kis harcállásába, és legfeljebb azért bújik ki, hogy egy jó nagyot odaüsson a másiknak.
2: Igen.
1: Remélhetően csak átvitt értelemben persze.
2: Igen, igen.
1: De akkor már igazából csak párhuzamos életeket élnek a párok.
2: Igen, de a lelki sérülések azok legalább annyira fájdalmasak egyébként, mint a testi.
1: Igen.
2: És erre mondja ezt egyébként, hogy nem szabad, még hogyha ez már sajnos elő is fordul, hogy így eltávolodnak a párok egymástól.
1: Igen.
2: De hogy igazából minél hamarabb meg kell találni a kapcsolódási pontot, hogy ne túl sok időt teljen el, mert akkor már nagyon nehéz. Egy nagyon szép idézetet olvastam ezt, hogy olvassam a Rómeó és Júliából, ami egyébként úgy egy mottója tényleg ennek, hogy a kedvesség és jó indulat mennyire összekovácsol, és mennyire sokat ad. Jóságom, mint tenger, határtalan, és szerelmem oly mély, minél többet ad neked, magamnak annál több marad. Oly végtelen mindkettő.
1: De szép.
2: Ugye?
1: Hát, mert talán még annyit tenne ehhez hozzá, hogy és mindez tanulható.
2: Igen, igen.
1: Mindez tudatosan, odafigyeléssel művelhető, és nem vagyunk kiszolgáltatva.
2: Éppen a végére még én is erre gondoltam, hogy mindannyian hozunk valamit otthonról. Igen. Van, akinek a kedvesség sokkal könnyebben megy, valakinek nehezebben igen. megy, de nem állhatunk meg itt, hanem tanulható.

Adásunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi Teremtőnket.

Csak Krisztus keresztjében dicsekszünk. A Galatabeliekhez írott levél 6. fejezetének 14. versében a következőt olvassuk. Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, ha csak nem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszítetett a világ, és én is a világ számára. Krisztus keresztje. Vajon mennyien tudják, hogy pontosan mi az? Mennyien tanulmányozzák, és tudják igazi jelentőségét? Nem lehetne egy keresztény sem a mi világunkban Krisztus keresztje nélkül. Forduljunk el a világi példáktól. Szűnjünk meg dicsőíteni a világ állítólagos nagy embereit. Forduljunk el minden más dicsőségtől, kivéve Krisztus keresztjét. Pál azt mondta, ne legyen senki másban dicsekedésem, kivéve a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Kicsitől nagyig mindenki értse meg, mit jelent dicsekedni Krisztus keresztjében. A keresztet bátran és férfiasan kell viselni. Krisztus kijelenti Márk 8:34-ben, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. S mindenki, aki felmagasztalja és hordozza azt, Krisztus példáját követve, annak a kereszt a dicsőség koronájának biztosítéka, amely soha nem halványulhat el. Ez a legmagasabb rendű tudomány, amit csak elsajátíthatunk. A megváltás tudománya. A Kálvária keresztje, ha helyesen szemléljük, igaz filozófia, tiszta és szeplőtlen vallás. Örök élet mindazok számára, akik hisznek. Fáradhatatlan erőfeszítés révén sorról sorra, előírásról előírásra, itt egy kicsi, ott egy kicsi, mély benyomást gyakorol az elmékre. Hogy Krisztus keresztje éppen olyan hatékony most is, mint Pál napjaiban, és éppen olyan tökéletesen kell értenünk nekünk is, mint a nagy apostol. Tudnod kell, hogy az egyetlen dolog, amelyben bizton dicsekedhetsz, az, ami majd megnyitja előtted az Isten városának kapuit. Tanuld meg Isten igéjéből, hogyan formálódik az a jellem, amely illik ahhoz az országhoz, ahová törekszünk. Tudjuk, hogy Krisztusnak meg kell nyilatkoznia közöttünk, és mindazt, amit Ádám elvesztett, Krisztus keresztje tökéletesen helyreállítja minden hívő lélek számára.

nem emberekkel dicsekszünk. 1 Korintus 3.20-21-ben a következőt olvassuk. Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók, azért senki se dicsekedjék emberekkel. A féktelen kicsapongás korában élünk, a felnőttek és a fiatalok arcátlanul vétkeznek. Ha fiataljainkat nem őrizzük szentül, ha nincsenek megerősödve sziklaszirárt elvekben, ha nem választják meg nagy gondosan társaikat és azt az irodalmat, ami elméjüket táplálja, kiszolgáltatják magukat egy olyan társadalomnak, amelynek erkölcsei olyan romlottak, mint Sodoma lakosaié. Fiataljaink minden oldalról kísértésekkel találják szembe magukat, ezért olyan nevelésben kell részesülniük, amely magasabb rendű erőtől függ, magasabb rendű tanításon nyugszik, mint amilyeneket halandóktól nyerhetnek. Mindenhol vannak olyanok, akik becsmérlik a mi Urunkat, és akik szokásszerűen megvetéssel illetik a kereszténységet. Akiknek nincsen erkölcsi bátorságuk, azok nem tudnak kiállni az igazság védelmében. Nincs bátorságuk így szólni, vagy felhagynak ezzel a társalgással, vagy távozom. Jézus, a világ megváltója, az én üdvözítőm. Ő benne van az örök életbe vetett reménysége. Ez az eljárás elhallgattatja a gúnyolódókat. Ha érvekkel állsz ellenük, felhozzák ellenérveiket, és semmi, amit mondasz, nem érinti meg őket. Ám ha Krisztusért élsz, ha bátran kiállsz a menny Istene mellett, akkor megteheted értük azt, amit érvekkel nem érhetnél el. Nincs szomorúbb látvány, mint az, ha Krisztus vére árán megvásárolt emberek, akik tehetségükkel Istent dicsőíthetnék, tréfát űznek Isten kegyelmi üzenetéből, tagadják Krisztus istenségét, és saját véges okoskodásaikban bíznak, amelyek teljesen alaptalanok. Ha azonban a szenvedés tüze kísérti, próbálja meg őket, ha szembe kell nézniük a halállal, összes melengetett tévtanaik semmivé válnak, mint a jég a napon. A keresztény reménység a lélek biztos és erős horgonya.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden,

mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység televízió keresztutazását követik. Ma este az igeszolgálat során egy igen aktuális és egyben nehéz üzenetet fogunk meghallgatni. Jankó Kristóf lelkipásztor a megbocsátás lényegéről és fontosságáról fog ígét szólni. Kérem, fogadjuk sok szeretettel!

Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket a mai alkalommal is. Egy újabb ige hirdetéshez érkeztünk, és a mai alkalommal szeretnék a megbocsátás mélységeiről beszélni. Mielőtt pár bevezető gondolatot mondanék, szeretném, hogyha felolvasnák Isten igéjét. Isten igét a Máté szerinti evangéliumból olvasom a 18. fejezetből, a 21. verstől. Máté 18:21. Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és én neki megbocsátanom, még 7-szer is? Mondta néki Jézus: nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozzának elé egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsol annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és a gyermekeit, és mindenét, amilyen vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátta őt, és az adósságot is elengedi néki. Kivéve pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, ki 100 dénárral vala néki adós, és megragadva azt folytogatja vala, mondván: fizesd meg nék, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elménvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látva pedig az ő szolgatársa, amik történtek vala, feletté megszomorodának, és elménvén mindent megjelentenének az ő uruknak, amik történtek.

mondták vala. Akkor előhivatván őt az Úram monda néki, gonosz szolga. Minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd a szolgatársadon, miképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az Úr átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekben meg nem bocsátjátok ki az atyá fiának az ő vétkeit. Eddig tartott Istennek ígé, amit felszedtem volna olvasni, kedves testvéreim. Mielőtt tovább mennénk, hallottam egy olyan történetről, amit el szeretnék mondani. Egy történet szerint egy ember, aki rengeteg évet töltött, sok évet börtönben, megszokta a börtöni rítusokat, szokásokat, reggel felkelni, majd elvégezni pár dolgot, kimenni a szabadba enni, vissza a cellába. Évek múltán szabadságra kerül, szabadlábra kerül, és mikor kijön a börtön falai közül, már nem tudja, mit kell tenni. Nem volt meg a megadott óra, amikor kelni kell, ő döntött el, hogy mikor eszik, hogy mikor alszik, és annyira megszokta a börtönt, hogy a szabadság ijesztőbb lett számára, mint maga a rácsok. A történet szerint egy idő után szándékosan követett el egy bűncselekményt azért, hogy visszakerülhessen a börtönbe. Talán nagyon, nagyon furán hangzik, mivel mindenki szabadságra vágyik, és ő visszaszeretett volna kerülni. A börtön már nem csak egy hely volt számára, hanem a megszokott állapot. Ez egy fizikai börtön története, azonban a lelkünknek is van egy börtön, amelynek hasonlóan lehet egy története. Sokszor ragaszkodunk olyan fájdalmakhoz, olyan rossz pillanatokhoz, amit nem akarunk elengedni, nem akarunk megbocsátani, vagyis nem akarjuk túltenni magunkat rajtuk, hogy sebeink börtöneiben vagyunk, és ha megszabadulnánk, már nem is tudnánk, hogy van az, hogy ne haragudjak, hogy ne emlékezzek, hogy talán elengedjem azt, amivel tartozik nekem a másik. A mai téma nem arról akar szólni, hogy nem létezik fájdalom, és nem valós az, amikor valaki megbánt, amikor valamit el kell engednünk, és az nem járna fájdalom, vagy nem lenne nehéz az a tett, hanem arra akarok beszélni, mennyire fontos mégis elengedni ezeket a dolgokat. Máté 18. fejezetében, amikor Péter oda megy Jézushoz, egy kérdést tesz fel, egy fontos kérdés, amely a mi életünkben is megjelenik, meddig kell még tűrnöm? Meddig kell még megbocsátanom? Van határ? Van, mikor azt mondhatom, hogy már elég? És Jézus válasza nem csak Péter gondolkodás módját robbantotta szét, hanem a miénket is. Mert Jézus nem a megbocsátás mennyiségéről beszél, hanem a szívállapotáról. Azt mondja, meg kell bocsátani 70-szer, 7-szer is, vagy 77-szer is, függőben van, hogy melyik fordítást olvassuk, de 70-szer, 7-szer is az a 490-es szám, amely itt nem a mennyiségre utal, hanem a korlátlan megbocsátás száma, a tökéletesség száma szorozva a tökéletesség számával. Nincsen korlát. Szeretném, hogy a mai akkor nem csak egy prédikációt hallgatnánk, hanem magunkban néznénk, és látnánk azt, hogy hol vannak olyan területek, ahol mi is cellában vagyunk, hol vannak azok a területek, ahol mi is nem tudtunk még megbocsátani. Miért fontos a megbocsátás? A zsidókhoz írt levélben a 12. fejezet 15. versében a következőket írja le Pál apostol számunkra. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 15. versen. Azt mondja, vigyázzan arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Tehát vigyázzan, ügyelvén arról senki el ne hajoljon az Isten kegyelmétől. A keserűség gyökere először csak egy magként jelenik meg az életünkben, majd ha gyökere teraszt, akkor kezd növekedni. És ha a gyökér megvan és növekszik, akkor egyre szebben kihajt, és hát a keserűség gyökere az nem egy szép növény az életünkben. A keserűség csendben nő, lassan kapaszkodik az ember szívébe, egy idő után már nem csak seb lesz, hanem egy teljes belső rendszer, hogy láthatjuk egy növénynek milyen felépítése, annak is lehet egy olyan gyökere, olyan rendszere, amely meghatározza az életünket. Pszichológia szerint, amikor haragszunk, tartós harag és keserűség van bennünk, növeli a stressz hormonokat, és tudjuk, mennyire rossz a stressz. Emeli a kortizol szintet, amely ha tartósan emelkedik,
hosszú távon megterheli a szervezetet, gyengíti az immunrendszert, és fokozza a stressz káros hatásait. Azon hasonlóképpen azonban szorongás is okozhat, depressziót vezethet, testi, lelki betegségekkel is összeköthető ez a haragos, keserű lelkület. Az agy nem tud különbséget tenni, és ez egy nagyon fontos részlet, aközött, hogy mi történik most, és aközött, hogy mi történt régebbi, és újra lejátszódik az agyunkban. Tehát amikor haragszok, és újra eszembe jut az, hogy milyen szörnyűséget tettem másikban, és keserű a szívem, és összefeszülök, az agyunk, a testünk úgy éli meg, mintha most azonnal történne, ezért ha volt egy tragédia az életünkben, és arra ezérszer visszagondolunk, a testünk, mintha ezérszer érné meg azt. És itt jön képbe a megbocsátás. A görög szó a megbocsátásra az a afeimi, ami azt jelenti, hogy elengedni, szabadon bocsátani, elengedni az adósságot, útjára engedni valamit. Nem azt jelenti, hogy nem fájt, nem volt nehéz, hanem az, hogy tovább, nem akarom tovább tartani, tovább akarok lépni. Ha megállunk egy pillanatra és a példázattól eltekintünk, mielőtt komolyabban rátérnénk, szeretnék a Biblia első lapjaihoz menni, és a Mózes első könyvéből a 4. fejezet 5. versét olvasni, az első testvérpárok Kain és Ábelről. A 4. fejezet, az Mózes első könyve az 5. versben így írja. Kainra pedig az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszti. Tehát Ábel és az ő áldozatára Isten tekintett, azonban Kainra és az ő áldozatára nem. És a harag és a tudjuk azt, hogy Kain megölt az ő testvérét, a gyilkosság előmozzanatai úgy jelennek meg, hogy haragra gerjed és fejét lecsüggeszti. Tehát a keserűség, a szomorúság, az elcsüggedés, a harag, amikor uralmat vett az emberen, és Kain nem tudta kezelni az, ami benne felgyűlt, ez az elutasítottság, az irítség, a sértettség. És Jézus, és az Isten azt mondja neki a 7. versben, csak abban a fejezetben, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. A bűn az ajtó előtt áll, és akkor, amikor legkeserűbb állapotban vagyunk, még inkább erőt vehet rajtunk. János apostol közönséges első levelében azt is láthatjuk a 3. fejezet 12-16. Versében. Azt mondja, nem úgy, mint Kain, aki meggyilkol az ő testvért, mivel az ő cselekedeti gonoszak valának testvérei pedig igazak. Kain nem csak Ábel gyűlölte, hanem azt is, hogy Ábel, amit Ábel képvisel, és nem bírt ezt elviselni, egészen addig fajult, hogy a gyűlöletből ölés lesz. Lássuk azt a szót, hogy gyűlölet, amelyben benne van, addig gyűl, amíg ölés nem lesz, gyilkosság belőle. Jézus sokkal mélyebbre megy, és a Máté evangélium 5. fejezetében a következőket mondja 21. versben. Azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott az a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az atyafiára, ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az atyafiának, ráka, méltó a főtörvényszékre, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. A keserűség belülről emézés, a szavakban, tettekben, gondolatokban játszódik meg. A harag olyan, mint egy izzóparázs. És tartjuk a kezünkben, és arra gondolunk, hogy talán tartva a kezünkben az izzóparázsot, majd egyszer meg tudjuk dobni vele azt, akire haragszunk. De nem veszünk észre, hogy minél többet tartod, és minél inkább ott van nálad, annál jobban megéged téged is, és nem okoz fájdalmat másnak, hanem saját magadat mérgezed meg, és teszél kárt magadban. Ha sebünk túl mélyre megy, és nem tudjuk elengedni, nem tudunk megbocsátani, nem tudunk tovább lépni, azt mondjuk, engem elárultak, engem elhagytak, engem bántottak, vagy azt mondjuk, veled nem történt meg, ami velem, és lehet, hogy igaz, de sokszor a fájdalom határozza meg bennünket, és nem csak hordozzuk a fájdalmat. Saul király tragédia is erről szól, amikor évekig üldözi Dávidot, féltékeny lesz, sértett, belső harag, és ez lassan teljesen megemésztette őt is. Keserűségében végül öngyilkossághoz vezet. A harag hasonló a rákhoz, megemészi a testet, majd ő vele hal meg a harag is. Ha nincs test, nincs harag, és a harag belülről emész meg bennünket. Visszatérve a
a példázathoz, amit olvastam, amit Jézus elmond, Péter is érzi, hogy a megbocsátás nehéz. Az akkori világban a rabbi tanítások szerint 3-4 lehetett megbocsátani, és az volt a megszokott. Azonban Péter valami nagyszerűbbet akarna mondani, és azt mondja, hogy talán 7 is. És Péter talán arra vágyott, hogy Jézus egyet fog érteni, és azt mondja, igen, Péter, nagyon jót mondtál, nem 3-4, hanem 7 is. Mert elég nagy szám. Azonban Jézus sokkal nagyobbat mondja, hogy olvastuk a tökéletesség számát 70-szer, 7 is megbocsátani, korlátok nélkül. Egy fontos szó, hogy mondtam, a megbocsátás, ami azt jelenti elengedni az eredeti görögben, vagy elengedni a tartozást. Az a kép azt is takarja számunkra, hogy valamit, amit nem tartunk többé a fogva. Nem azt jelenti, hogy már nem fáj, hanem nem akarom tovább láncon tartani magam. Egy másik fontos szó az a karisszó, a görög karisszó, ami kegyelmet jelent, és a karizzó máj, ami összeköt, azt egy kegyelemből megbocsátani, ajándékként elengedni, vagy jó indulatba elengedni az adósságot. Tehát ez a megbocsátás egy kegyelmi cselekedet. Amikor mi megbocsátunk, igazából részünkre elengedjük az adósságot. Az, aki megbántott, az, aki adós számunkra, még mindig adós lesz a Jóisten szemében. Ha valaki megöli az én testvéremet, én megbocsátok neki, elengedem felőlem az ő tartozását, azonban minden egyes személy, aki valakit bántott, az Isten előtt vétkezett, és az Isten kell elengedje valójában az ő bűnét, és megfizesse azt, mert az én megbocsátom engem szabadít fel, ő teljes mértékben nem, csak Isten megbocsátása tud bennünket teljesen felszabadítani. Tehát látjuk azt, hogy a megbocsátás az nem egy kiérdemelt dolog, hanem kegyelemből történik. Eszembe egy történt, amikor Németországban voltunk feleségemmel, és a szomszédaink egyiptomi, valamint katári házaspár volt. A nő Egyiptomból volt, a férfi pedig Katárból. Különböző szokásaik voltak, közvetlen szomszédok voltunk, sokszor hangoskodtak, ami nagyon zavaró volt számunkra, és egyszer a feleségem elhatározta, hogy szóvá teszi ezt nekük. Bekopogott szóvá, hogy szóvá teszi ezt a dolgot, azonban nagyon durva volt a reakció. Olyan reakció volt, amely teljes dükitörés volt a részükről, és sőt, rátámadtak a feleségemre, meg akarta a nő ütni. Azonban közbeléptem, távolságot igényeltem, hogy tartson. Feleségemtől kijött a férje, és ő is elég agresszívan viszonyult, azonban azt választottam, hogy inkább vonuljunk vissza, nem is éri meg erről beszélgetni, de kialakult egy feszültség, egy harag, egy sértettség, amely nagyon nehéz volt hordozni. Sokszor kerültük egymást, nem tudtunk megbocsátani heteken át. Azonban addig a pillanatig, amikor egyszer elhatároztam azt, hogy mégis szeretném rendezni ezt az egészet. Szeretném, ha meg tudnánk bocsátani. És egy idő után, amikor már nem találkoztunk egymással, egyszer, amikor találkoztunk az udvaron, az egyetem udvarán Németországban, kezdet fogtam, megkérdeztem, hogy vagy, és hogy vannak, és pár szó után szerettem volna, hogyha megöleljük egymást, és ők is nagyon nyitottak voltak erre, és ez megtörtént. Megtörtént a megbocsátás. Nem volt könnyű, de amit elmondhatok az, hogy mintha 5 kilóval könnyebb lettem volna, miután meg tudtunk bocsátani, el tudtuk engedni ezt az egész helyzetet, és jobb volt nem hordozni ezt a terhet, és elengedni és megbocsátani. Isten hasonlóképpen kéri tőlünk a megbocsátást, mint amiképpen ő adta nekünk. Ugye a mi atyánk imádságban is olvassuk azt, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És a megbocsátás egy Istentől jövő szokás, egy Istentől jövő határozat, és ez jó számunkra is. Nagyon jó, hogy Isten megbocsát nekünk, és nagyon jó, hogy mi is megbocsáthatunk, és ezáltal a mi részünkről elengedhetjük a másik ügyét. A megbocsátás szó több száz alkalommal jelenik meg a Bibliában. Az Új Szövetségben körülbelül 120-150 alkalommal jelenik meg különböző formában, az evangéliumokban, Pál levelében, vagy az Úr imájában. Miért jelenik meg ennyi sokszor? Azért, mert főleg az Új Szövetség a kereszt üzenetét veszi
központba is. Ebben megvan a megbocsátás története is. Nem csak a megbocsátás, hanem az adósság kifizetése. Az Ószövetségben csak pár gondolat erejéig sokszor hangsúlyozza az igazságon, a törvényen, a szövetségi hűségen, az ítéleten, az áldozati rendszeren. Az Ószövetségben is ott van a megbocsátás, de sokszor az áldozathoz kötve. És a bűn súlya az láthatóvá válik, a vér, az oltár, az áldozat, az engesztelés, tehát a bűn ára az mindig jelen volt. Az Új Szövetség azonban forradalmian változott. Láthatjuk azt, hogy Isten hirdeti a megbocsátást, és itt már ő az áldozat, és biztat bennünket, hogy elengedjük az adósságokat. Péter kérdésére térnék vissza. Meddig kell még tűrnöm? Hányszor kell még megbocsátanom, amit mond Máté Evangélium 18. fejezetében, a 21. 22. versében? Ahogy mondta, a korabeli tanítás 3-4 alkalmat írt elő a megbocsátás, azonban Jézus azt mondja, akár még 70-szer, 7-szer is, nem csak 7-szer. Látjuk, a megbocsátás mögött mindig van egy titkos bűnös vágy, ami azt mondja, hogy kell fizessen az illető tetteiért. Meg kell fizessen, kell lássam, ahogy bűnhődik. Azonban a Jézusi, a Krisztusi lelkület az nem erre vezet bennünket, hanem az elengedése, a megbocsátása. Láthatjuk ebben a részben is, ahogy egy embernek volt egy hatalmas nagy adóssága. Az adósság 10 000 talentum volt. Ez egy akkora adósság, amely megfizethetetlen valójában, és Jézus is nem véletlenül használ egy olyan képet, amit nem lehet megadni, nem lehet felfogni. Tehát egy talentum körülbelül 34 vagy 36 kg ezüstnek felel meg. Egyetlen talentum 6 000 dénár, hogyha dénárba váltjuk át. Egy dénár egy munkás napi bére volt. Tehát egy talentum, hogyha 6 000 napi munkanap, 10 000 talentum az 6 millió munkanap. Hogyha ezt az adósságot euróban mérnénk, akkor ez egy több milliárd eurós adósság lenne, tartozás, ami egy abszurd adósság. Hogyha valaki 100 eurót keresne naponta, még ezt mondom, naponta, akkor sem tudná megfizetni egész életében, sőt, több ezer élet alatt tudná csak megfizetni. Tehát ez a kép azt mondja számunkra, hogy képtelenítettünk volna megfizetni azt az adósságot, amit Isten megadott érettünk, amit elengedett számunkra. Amit fontos megnézni az, hogy ez az adósság, ez a 10 000 talentum, ilyen vagyonnal nem rendelkezett akárki, hanem csak egy király vagy királyi vagyonnak tudható be. Tehát az, amit elenged a király, az egy királyi vagyon. Ha ezt megnézzük és a képes értelmen túllátunk, akkor ez a vagyon, amit elengedett a szolga számára az ura, és az urat ugye az ura Jézus Krisztust, az Istent szimbolizálja, ez a vagyon az Istenek egyszülött fia Jézus Krisztus, akit odaadott érettünk. Ez egy olyan adósság, amit elengedett, amit nekünk tulajdonított, azt mondja, megtarthatjátok a tiétek, mivel nem kell visszad, amit soha nem tudtunk volna visszadni, és az ő egyszülött fia. Ez hálára buzdít bennünket, és ez arra buzdít, hogy szeretetből mi is meg tudjunk bocsátani, el tudjuk engedni mások vétkeit. Figyeljük meg a jelenetet. A szolga, amikor előre hivatik, azt mondja, hogy légy türelemmel. Aztán ebből a szolga előtte légy türelem hozzá, és mindent megfizetek néked. A szolga úgy tekint, mintha meg tudná fizetni, mintha ezt az adósságot tudná egyenlíteni. Azonban nem tudta volna. Azt mondja, az úr pedig megszámban azt a szolgát, elbocsát őt, és az adósságát is elengedi néki. Milyen gyönyörűen végződik, és az elképzel az a szolgát, hogy milyen felszabadultság érzésével elmegy, és azt mondja, egy hatalmas királyi vagyont adtak nekem, engedték el, hogy nem kell többet visszaadjam. És azt mondja, azonban kimegy és találkozik egyel az szolgatársi közül, tehát egy hasonló emberrel, mint ő, aki 100 dénárral valadós. Tehát
ez a 100 dinár, egy dinár egy napi munkabért, tehát 100 munkanappal tartozott neki, hogy jobban lefordítható legyen, és azt mondja, fizesd meg nékem, mert tartozol. Eddig nincsen baj, mondhatta volna, fizesd meg, és látva az a szolga, hogy lehet, hogy nem tudja megfizetni, ő is elengedte volna. Azonban azt mondja, megragadván azt, folytogatja valamondán, fizesd meg nékem, mert tartozol. És csak ugyan a másik is leborul a szolgatár lábai elé, és könyörög valanék, onnan légy türelem hozzá, és mindent megfizetek néked. Tehát és azt mondja, megfizetem. És ez egy valós megfizethető dolog lett volna, amit meg tudott volna adni, de azt mondja, hogy add meg, és folytogatja. Sokszor bennünk van az, hogy nem tudunk elengedni, nem tudunk megbocsátani. A 100 dénár véleményem szerint azt szimbolizálja, hogy nem egy könnyű megbocsátás. Tehát mégis 100 napi munkabérről van szó. Isten nem ással állsz, hogy ezen a földön is történhetnek olyan adósságok, olyan sértettségek, olyan megharagvások, amelyek súlyosak, amelyeket nehéz elengedni, amelyeket meg kell dolgozni. Eszembe jut Zákeus, aki azt mondja, mikor találkozik Jézussal, hogy ha valakitől valamit elloptam, elvettem, négyszeresen adom vissza. Ezen a földön kötelességünk azon kívül, hogy bocsánatot nyerünk, amennyire tudjuk, ugye életet nem tudunk visszaadni, de hogyha elloptunk valamit a másiktól, megbocsát nekünk, de nekünk vissza kell azt adnunk. Amit tudunk magunktól, meg kell tegyük azt, hogy helyrehozzuk azt, amit vétettünk, amilyen hibát okoztunk. Erre tanít bennünket a Szentírás. Azonban ez a szolga nem tudott igazán megbocsátó lelkület elé. Nem tudott elengedni egy jelentéktelenebb adósságot a 10.000 talentumhoz viszonyítva 100 dénárt. És azt mondja, hogy ez az eset az ő ura szájába jutott, és azt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságot elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nekem, nem kellett volna néked is könyörülni a te szolgatásodon, miképpen én is könyörültem te rajtad. Itt jön a kölcsönösség elve, hogy amit Jézus megtett velünk, hát Isten megtett velünk, mi is megtegyünk másokkal. És azt mondja, megharagudván az ő ura átadt őt a hóhérok kezébe, tehát halálra ítéltetik, mert újra az adósság neki tulajdonítatik. Tehát van egy Istennek a megbocsátása mindenki számára megadatik, de ezt úgy tudjuk elfogadni, ha mi is hasonlóképpen megbocsátunk másoknak, hanem visszajutunk az eredeti adóssághoz, amely az életünkbe kerül, mivel nem tudjuk másképp megfizetni. És így záródik a példázat a 35. verssel, eképpen cselekszik az én mennyi atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az atya fiának az ő vétkeiket. Tehát azt mondja, hasonló lesz a mi sorsunk is. Az a hatalmas adósság a nyakunkba zúdul akkor, ha nem tudunk mi is megbocsátani másoknak. Ahogy mondtam, kedves testvéreim, Isten nem ássa alá azt a gondolatot, hogy nagyon nehéz megbocsátani, hogy nagyon fájdalmas az, ami történt velünk, és hogy nem lenne borzasztóan nehéz tovább lépni. Azonban minket nem az kell jellemezzen, hogy idézem, hallottam már emberekre, azt mondják, hogy míg le nem térdel előttem, nem bocsátok meg. Amíg nem tudom, mit nem tesz, nem bocsátok meg. Az adósságot nekünk el kell engedni, azonban az adott személy kell rendezze Isten előtt, és az adósságát kérni, és talán felénk is, de lehet vannak olyan emberek, akik nem kérnek bocsánat, és akkor is jobb, ha elengedjük számunkra, és tehertől óvjuk magunkat, és láncoktól óvjuk magunkat. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor megbocsátasz, de nem lehetsz ugyanaz, ami voltál azelőtt, itt mire utalok, ha valaki a legjobb barát voltál, a megbocsátás nem kéri azt, hogy utána is a legjobb barát légy olyan mértékben, hogy egymásnál vagytok, egymásnál alusztok, együtt kirándultok. Nem vagy köteles, tehát a tisztességet, a becsületet meg kell adni, szintének kell lenni, de nem kéri a Jóisten, hogy azután is vele légy, vele töltsed napjaidat. Tehát a megbocsátás után a bizalom automatikusan nem épül vissza, és mindig lesz egy heg, talán nem tudjuk kitörölni a memóriánkba azt a fájdalmat okozott, de mégis kell tovább lépnünk, és mégis jó emberi viszonyba kell legyünk, legalább olyanba, hogy, ahogy mondtam, tisztelet tudom viselkedni egymással. A megbocsátás még mit nem jelent, ugye nem építi automatikusan vissza a bizalmat, de nem is szünteti meg az igazságot. Sokan azt gondolják, ha megbocsájtok, akkor az igazságtalanság eltűnik.
Nem. Jézus keresztje bemutatja azt, hogy a megbocsátás következtében megjelenik az is, hogy aki valaki kell fizessen, és a bűn annyira súlyos, hogy az Krisztusnak meg kellett fizetnie, és meg kellett halni, mert ő ezt felvállalta, hogy megtegye, érettünk. Ezért van ajándékképpen kegyelemből. A pszichológia szerint a valódi gyógyulás nem a trauma letagadásával kezdődik, hanem azzal, amikor az ember biztonságosan szembenéz vele. Tehát szembenéz, és ez lelkileg is így van, azt mondod, tényleg fáj, tényleg igazságtalan volt, összetört bennem valamit, de mégis a gyógyulás ott van, ha szembenézek, és ha próbálom rendezni, hogyha elengedem, túlteszem magam rajta. Ha József történetére gondolok, akkor szépen kezdődik álmokkal, atyai házban, szeretettel, de később oda torkolik, hogy testvére elárulják, sőt eladják. Börtönbe kerül, későbbiekben Egyiptomban szolga volt, ugye? De mégis az Istenben való hűsége oda vezeti őt, hogy uralkodó személy lesz, egy előjáró lesz Egyiptomban, és amikor a testvér újra találkozik, nem azt mondja a szolgáknak, hogy hozzátok a kardokat, és öljük meg őket, hanem azt mondja, menjetek ki. És az ige azt mutatja be, hogy hangos sírásra fakadt, és úgy bocsájtott meg. És többek között ezt a gondolatot is elmondja, amit fel szeretnék olvasni, a Mózes első könyv 50. fejezet 20. verse, amely azt mondja, ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Mi is hasonlóképpen bízhatunk a Jóistenben, hogy sok ember lehet akarva akaratlanul megbánt bennünket, és gonosz tervez ellenünk, de Isten azt mindig próbálja jóra fordítani. Mózes első könyvben a 37. fejezet 2. verse ezt írja, az Úr Józseffel volt. Az Úr csak úgy ma velünk van, és csak úgy megsegít bennünket. Fontos, hogy mi is engedelmes szívvel az Úr mellett maradjunk, és azt a kegyelmi ajándékot, amit mi kaptunk, azt továbbadjuk, és mi is kegyelemből, nem érdemek szerint meg tudjunk bocsátani másoknak. Kedves testvérem, a megbocsátás a Biblia egyik legszebb igazsága. Isten nem csak parancsolja a megbocsátást, hanem szabadságot is ad általa. Mert a megbocsátás nem csak kötelesség, hanem szabadulás. Hogy kezdtem, elmondtam azt a történetet, amikor egy több tíz évet letöltött a rab kikerül a börtönből, szabadlábra kerül, és már nem tudja, mit kezdjen az életével, újabb bűncselekményt követel, hogy oda visszakerüljön a börtönbe, mert ott szokta meg. A keserűség annyira és a harag annyira megláncolhat bennünket, hogy mi is már nem tudjuk elképzelni az életünket nélküle. Isten arra hív, hogy az elengedés, a megbocsátás által levessük a láncokat, szabadok legyünk és bizalommal tudjunk tovább haladni ebben az életben. A keserűség az ember ugyanazt lejátszatja többször, újra lejátsza az élethelyzetet, átéli újra a keserűséget, a fájdalmakat, és újra hordozza azt a terhet, amelyet akkor éreztünk, amikor megtörtént. Ahogy mondtam, az agy nem tesz különbséget. A megbocsátás nem felejtést jelent, talán nem tudjuk a memóriából kitörölni, hanem azt jelenti, hogy Isten kezébe teszem az igazságot, hanem átadom Istennek ezt az igazságot, és elengedem az én részemről, és nem a bosszúálláson töröm a fejem. A Rómabeliekhez írott levélben a 12. fejezet 19. versében azt olvassuk, Isten kijelenti, enyém a bosszúállás, és én megfizetek, azt mondja az Úr. Átengedni az ítéletet az igazságosan ítélőre, az, aki látja az emberi szíveket, látja az én életemet, látja a sértő életét, és tegyen ő igazságot köztünk. A mi dolgunk az, hogy megbocsássunk, tovább haladjunk, és Isten kezébe adjuk az ítéletet. Befejezésképpen, kedves testvéreim, ma Jézus nem csak a megbocsátást tanítja nekünk, hanem tükröt ad elénk, és azt mondja, hogy vizsgáljuk meg a mi szíveinket, hogy hol van harag, hol van keserűség, hol van gyűlölet, hol van utálat embertársaink iránt, hol vannak láncok a mi életünkben, a mi lelkünkön, hol vagyunk bezárva, és hogyan tudnánk megszabadulni, hogyan tudnánk elengedni ezeket a dolgokat. Szeretnék ismétlésképpen ezt az öt igazságot, amit felsoroltam, újra elmondani. Az első, a meg nem bocsátás börtönt épít. A keserűség nem csak a kapcsolatokat pusztítja, hanem belülről emészti az embert. Ezért nagyon jó megbocsátás.
Péter kérdésére válasz. Hányszor kell megbocsátanom? Meddig kell tűrnünk? És ezzel kezdi Péter, Uram, meddig? Meddig kell? Hányszor kell megbocsátanom? Mi szeretjük számolni a sérelmeket, szeretnénk talán korlátozott a megbocsát, és ha lejárok, azt mondjuk, elfogyott a készlet, nincs tovább, nem tudok megbocsátani, de Jézus azt mondja, hogy 70-szer, 7-szer is, és az nem 490, hanem korlátlant, tökéletes. Jézus nem egy matematikai rendszert mutat be, hanem egy új gondolkodásmódot számunkra. Tehát az első, hogy megszabadulni a börtönből, mert a keserűség börtönt épít, a megbocsátásnak nincs korlátja, a harmadik pedig az irgalmatlan szolga példázata. Látva azt, hogy mekkora adósságot engedtek el nekem, a királyi vagyont adta Isten, érettünk az egyszülött fiát, hasonlóképpen nekünk is meg kell bocsátanunk, hogy érvényes legyen az előbbi adósságunk elengedése, és az Isten kezébe helyezni az ítéletet. Negyedik igazság az, hogy a megbocsátás nem a fájdalom letagadása, nem mondjuk azt, hogy a bűn jó volt, hogy a seb nem mély, hogy az igazság nem számítana, hanem azt mondjuk, hogy nem engedem, hogy a seb uraljon engemet, vagy az, hogy a harag mérgezze az én életemet. És legutolsó sorban, kedves tévénézők, a megbocsátás szabadság. Aki megbocsát, nem mindig azonnal felejt, de megszűnik a láncra vert élet, megszűnik a cella. És a kegyelem ott kezdődik, amikor az ember már nem akar bíró lenni, hanem hagyja a dolgokat az igazságosan ítélőre. Sokszor meg voltunk sértve, és lehet, sokszor meg is leszünk. Nem kívánjuk senkinek, de az az életben sajnos megtörténik. A Golgotán két nagy dolog találkozott. Két nagy dolog. Az ember legnagyobb bűne, és Isten legnagyobb szeretete. Isten ebből a szeretetből buzdít bennünket, hogy megbocsássunk. Megbocsássuk az ellenünk vétkezők vétkeiket is. Lukács a 23. fejezet 34. versével szeretnék zárni. Azt mondja Jézus, ez volt a lelkület benne, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez volt egy valóság is, hogy nem voltak teljesen tudatosak annak a súlyosságában, amit tesznek, de az evangélium ezt mutatja be. Nem az, hogy jó lenne az ember, hanem az, hogy mennyire szerető az Isten. Ezért, aki megbántott bennünket, legyen egy szülő, egy házastárs, egy barát, valaki a gyülekezetből, valaki a baráti társaságból, Krisztus ma nem arra hív, hogy azt mondja, hogy nem számít, ami történt, hanem arra, hogy gyere ki a börtönből, és tudj szabadsággal tovább menni, sőt, el tudja igazán engedni a te adósságodat, és be tudjon hívni az örök életbe, amelyet csak az ő keresztje által, az ő fia áldozat által tudunk megtapasztalni, tudunk oda majd bemenni, és a megbocsátás a láncok nélküli útra vezet bennünket, amely az örökké valóságba torkolik. Ezt kívánom mindenkinek, az, hogy kegyelemből és szeretetből meg tudjunk bocsátani és tovább lépni. Amen. Imádkozzunk most. Szerető jó Istenünk, kegyelmes Istenünk, köszönjük azt neked, hogy akkora nagy adósságot engedtél el nekünk, és akkora a te szeretetet, hogy egyszülött fiadot, a királyi vagyont adtad érettünk. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk, ezt megérthessük ezen a földön, Uram, hogy mekkora szeretet van benned, és kérünk, add nekünk az erőt a részünkről való megbocsátásnak is, az embertársaink felé. Segíts, hogy túl tudjuk tenni magunkat a tragédiákon, a sebeken, és ne láncoljuk meg magunkat, hogy mindig haragban és keserűségben éljünk, hanem te hozzád forduljunk, és veled erőt kérve, rád bízva az ítéletet, attól, hogy el tudjuk engedni az adósságokat, attól, hogy meg tudjunk bocsátani, és sőt, attól, hogy a megfelelő módon mi is, ha megsértünk másokat, bocsánatot tudjunk kérni, és tudjunk javítani azon, amit tettünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és hogy többet teszel kérésünknél. Kérlek, áld meg a hallgatói közösséget, áld meg életünket, és áld meg családjainkat. A Jézus nevében kérünk. Amen.

Mit is jelent megbocsátani és nem haragudni? Elengedni ajándékként az adósságot. Egy kegyelmi cselekedet. Ezt tapasztaljuk mi, amikor nekünk megbocsátanak, és ezt nyújtjuk mi, amikor megbocsátunk. Ne feledjük, hogy ez a mérték, amivel Isten nekünk megbocsátott, nem hasonlítható ahhoz a mértékhez, amivel mi megbocsátunk egymásnak. Ha pedig Isten ilyen mértékben és módon bocsátott meg, ajándékozott meg kegyelmével, mennyivel inkább mi is ezt kell tegyük, amikor kevesebbet kell elengedjünk másnak, mint amennyit nekünk elengedett Isten. Isten adjon az ő lelkéből gazdagon, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak úgy, ahogyan Isten is Jézus által megbocsátott nekünk, pedig mi joggal tévedtünk, és sokkal nagyobb mértékben. Éljünk egy megbocsátott és megbocsátó életet. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts

a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntelek titeket. Szeretném elmondani azt, hogy a jelenések könyve nem kimondottan egészségügyel foglalkozó könyv. Azt hiszem többen tudjátok, vagy tudják. Nem is annyira az életkor meghosszabbításáról szól, hanem magáról az életről. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a címet, hogy a hosszú élet titka jelenések könyvében, talán át lehetne fogalmazni úgy is, hogy az élet titka a jelenések könyvében. Tehát azt a kérdést próbáltam a sok-sok lehetőség közül megvizsgálni, hogy magáról az életről mit tanít a jelenések könyve. Ugye a görög nyelvben és a magyarban is két szó van, ugye az igei alak, hogy élni, és a főnév az élet. Ugyanígy a görög nyelvben is ezt a két szót találjuk meg a könyvben, sőt, főleg a főnévi alakhoz kapcsolódnak bizonyos olyan szó összetételek, amelyek nagyon érdekessé teszik a jelenések könyvét. Például az élet koszorúja, vagy koronája, vagy az élet könyve, és ezekhez hasonlók. Úgyhogy ezeket is szeretném megvizsgálni veletek. Úgy összesen 5 pontba foglaltam össze azt, amiről beszélni szeretnék. Hosszú élet, vagy örök élet? Így fogalmaztam meg az első kérdést. Tehát miről is szól a jelenések könyve? Na, sokan úgy gondolják, hogy a könyv nem is az életről szól, hanem inkább a halálról. Azaz a végről, a pusztulásról. Ilyen szavak például, hogy Armagedon, nyilván nem az életet, hanem a halált juttatja eszünkbe, nem? Ha azt mondjuk, hogy Gog és Magog, vagy Gog és Magog serege, akkor megint nem az életre gondolunk, hanem a halálra, vagy a pusztulásra, a háborúra. Ha azt találjuk, hogy tűz és kénkő tava, mert ez a szó is előfordul többször, akkor megint nem az életre gondolunk. Ha azt a szót, kifejezést találjuk, hogy a második halál, akkor nyilvánvalóan arra gondolunk, hogy lesz egy végső megsemmisülés, végső pusztulás. Na most ezzel szemben viszont a könyv legalább ilyen mértékben és ilyen gyakorisággal beszél az életről, főleg szó összetételek formájában, például, hogy az élet vize, vagy az élet fája, az élet koronája, az élet könyve, és ezekhez hasonló. Tehát így az a cél vezetett engem, hogy megvizsgáljam először a szó igei alakját, és azt, hogy milyen összefüggésben és hogy fordul elő, azután a főnévi alakot, és utána egy kicsit beszélnék arról, hogy ezek a szavak, szókapcsolatok hogyan találhatók a könyv egész szerkezetében, mert ez maga is egy érdekes tanulmány, és utána pedig néhány végső következtetést levonnánk. Tehát az élni ige, tehát először az igét nézzük, az élni ige, hogyan és hol fordul elő a könyvben? Úgy találtam, hogy összesen 13-szor az alábbi összefüggésekben, és ezek maguk nagyon érdekesek, sokat mondóak. Ha a sorrendben nézzük, úgy többé-kevésbé a fejezetek sorrendjét követtem itt a sorban, hogy végig számoztam összesen 7 olyan szókapcsolatot, amely nagyon érdekes és izgalmas. Elsősorban a könyv azt mondja, hogy Jézus örökké él. De úgy mondja el, hogy Jézus az a személy, aki a halált is ismerte, és mégis örökké él. De ez önmagában is egy érdekes teológiai téma lehet, hogy valaki meghal, és mégis örökké él, vagy hogy lehet az, hogy valakire igaz az, hogy örökké él, de halott volt. De mindesetre ezt a látszólagos ellentmondó dolgot tanítja a jelenések könyve, hogy Jézus egy olyan személy, aki megismerte a halált, hozzánk hasonlóan halott volt, tehát a halált tapasztalatán átment, de életre kelt, azaz újra élő lett. Az Isten élő, ő az élő, azaz örökké élő. Ha megfigyelitek az igehelyeket, úgy találtam, hogy ez a fogalom, vagy szókapcsolat fordul elő a legtöbbször a jelenések könyvében, mégpedig olyan értelemben, hogy Isten úgy élő, hogy életet adó, tehát, hogy ő a teremtő, aki egyrészt védi az életet, gondoljatok a 7. fejezetre, ahol Isten elpecsétel, ugye az örökké élő Isten pecsétjével pecsételnek el, a 7. fejezetben pecsételi el Isten a 144 ezret. Tehát Isten egyrészt pecsétel, azaz megvéd, védi az életet, lehetne így is mondani, de ugyanakkor ő lesz az végül, aki bizonyos életet, életeket meg fog semmisíteni. Azaz meg is ítél. Tehát amikor ezekre a bevezető szavakra gondoltok, hogy tűz és kénkő tava, vagy a második halál, na ezek arra utalnak, hogy Isten egyszer eldönti azt, hogy merre tovább, és ebből a merre továbbból kimaradnak bizonyos élőlények, személyek, sajnálatos módon. Tehát Isten úgy életadó, ez egyébként megint racionálisan nagyon nehezen fogható meg, de a Biblia nem egy racionális könyv, hanem inkább irracionális. Nagyon nehezen fogható meg, hogy aki életet ad, végül elveszi az életet. De a héber gondolkodásba ez belefér, hogy bizonyos

Ő egy egészséges, és közben nem is egészséges, hanem beteg, de hát nem kell messzire mennünk, ugye mi magunk is sokan úgy vagyunk, hogy lehet, hogy valaki úgy köszönt, hogy na milyen jól nézel ki. Na de csak mi tudjuk igazán, hogy, vagy nem is tudjuk sok esetben, hogy belül mi van. De néha így köszöntenek az emberek engem is sokszor, hogy valaki azt mondja nekem, hogy milyen jól nézel ki, mintha fogytál volna. Aztán valaki azt mondja pár perc múlva a kijáratnál, hogy milyen jól nézel ki, mintha hisztál volna. Aztán jön egy harmadik, aki azt mondja nekem, hogy olyan jól nézel ki, nem változtál semmit. Úgyhogy, de valahol mégis mindenkinek igaza van bizonyos szempontban, attól függően, hogy mikor találkoztunk. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy néha valamilyennek vagy valakinek tűnünk, de éppen az ellenkezője igaz. Tehát az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Azután különös a 20. fejezet. A 20. fejezetben találunk egy kifejezést, a milleniumot, amely összetett szó azt jelenti, hogy 1000 év. Azaz a megfelelő görögöt találjuk természetesen, de a tudatunkban, az nyelvismeretünkben nyilván így maradt fenn, hogy millenium, azaz a latin megfelelője. Amikor is 1000 évig élnek, a Biblia szerint, azok az ítélők, akik Istennel részt vesznek a végső ítéletben. Első olvasásra úgy tűnik, hogy a korszakok mártírjai ezek, de valószínű, hogy mások is beleértendők. Minden esetre a bibliai leírás szerint ők mártírok, akiknek, úgy mondja János apostol, hogy a fejüket vették a Jézus Krisztus bizonyság tételéért, és az Isten beszédéjét, illetve akik nem imádták a fenevadat, vagy a képét, vagy nevét, vagy bélyegét nem vették fel. Tehát valószínű, hogy a mártírok ezek többségben. Ők 1000 évig élnek. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy mi a hosszú élet titka jelenése könyvében, akkor azt kell válaszolni, hogy az egyik titok az, hogy lehet 1000 évig élni Jézussal, másik titok pedig az, hogy lehet örökké is élni Jézussal. Ez az 1000 év nagyon hosszúnak tűnik, ami emberi mértékünk szerint, de sajnálatos módon ez nem egy pozitív 1000 esztendő, hanem az ítélkezés része. Ehhez kapcsolódó az is, hogy a többiek, tudnélik, akik nem vesznek részt az ítéletben, nem élik végig ezt az 1000 esztendőt, tehát ők halottak lesznek, és a két esemény között, azaz 1000 év eleje, vége között van két feltámadás, illetve az elején az első, a végén a második feltámadás. 13. fejezetben van egy különleges leírás egy vadállatról, amely, ilyet így nevezünk, hogy tengeri vadállat, de valójában nem tengeri, bár a tengerből jön ki, de a leírás szerint részben olyan, mint a párduc, részben olyan, mint a medve, részben olyan, mint a sárkány, vagy részben olyan, mint az oroszlán, egy különleges halmozott szimbólum. Ez a vadállat a jelenések könyve szerint megsebesül, ha úgy tetszik, megbetegszik a sérülés következtében, mégpedig halálos sebbel, de nem hal meg. És ez a hatalom is életre kell, és azután imádják őt a föld lakosai. Végül a 19. fejezetben van egy, hát eléggé megrázó leírás erről a tengeri vadállatról és a hamis profétáról, hogy ők tudnélik mind a ketten élve kerülnek ebbe a bizonyos tűz és kénkő tavába. Ugyan erről a helyről később azt olvassuk, hogy maga az ördög is ide kerül. Tehát minthogyha lenne valami különleges hely, vagy különleges megoldás arra, hogy Isten végül a bűn legfőbb szereplőit hogy bünteti meg, illetve veszi el az életüket. De itt is az élő kifejezés, ami előfordul, hogy ők mind úgy kerülnek oda, hogy még akkor élnek. Tehát nem arra gondolunk, hogy meghaltak előtte valamilyen csapás vagy egyéb dolog következtében, és akkor a holttestük kerül a tűz és kénkő tavába, hanem hogy ezek mind elevenen, tehát élőként kerülnek oda. A főnép többször előfordul, összesen 17-szer található itt a megadott helyeken, az alábbi összefüggésekben. Az élet fája. Általában a főnév önmagában nem nagyon fordul elő, hanem inkább szó összetételben. Az élet fája. Ahogy látjuk, előfordul a könyv elején, és a könyv végén különösen. Az ószövetségi háttér a teremtés történet, ahol megtaláljuk az élet fáját.

Isten eredeti teremtéséhez az élet fája tartozott, de sajnálatos módon a harmadik fejezet 24. verse szerint, tehát Mózes első könyvénél vagyunk, Isten kérubokat rendelt a fa mellé, és nem engedte, hogy a vétkezett ember oda jusson újra az élet fájához, hogy, ott van egy megjegyzés, hogy ne ehessen azután már a fáról, hogy azaz, hogy örökké éljen. Tehát itt mindjárt egy kérdést föl is vethetünk, hogy vajon az élet függ-e valamitől, tehát lehet-e azt mondani, hogy az élet vagy örök élet feltételes, vagy esetleg egyszer és mindenkorra miénk lesz. Ez a kép azt jelzi, hogy az élet nem úgy a miénk, ahogy Istené. Tehát Isten az élő, ő az, aki él, aki adja az életet. Az embernek ez a tulajdonsága vagy lehetősége sose lesz meg. Mert az ember élete kezdetén is az élet fájához kötődött, és úgy tűnik a Jelenések könyve 22. fejezetében is több helyen, hogy igen, az élet fája abban az új világban szintén meg lesz. Nagyon érdekes az, hogy a 22. fejezet 19. verse különböző fordítási variánsokat mutat, hogyha a régi Károli Bibliánkat megnézzük, nem tudom, hogy van-e valakinél Biblia, aki esetleg abba tudna nekem segíteni, hogy elolvasná a Jelenések 22. fejezet 19. versét. Tehát ha valaki elvesz a profétálás beszédéből, annak a nevét Isten eltörli az élet könyvéből. Na most, ha az új protestáns Bibliát nézzük, akkor másképpen van. Nagyon érdekes. Tehát nem az élet könyvéből, az élet fájából. Az új római katolikus fordítás szerint pedig, ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz. Na most azt kell mondanunk, hogy az általunk ismert legjobb görög másolatokban ez az utóbbi forma van. Tehát Isten a jogot veszi el az élet fájától, nem pedig a nevet törli ki az élet könyvéből. De gyakorlatilag ugyanaz. Tehát, hogyha valaki most ezen megakad, ez megint egy racionális dolog, hogy most melyik kézirat a jobb, és így tovább, akkor azt kell mondanunk, hogy amikor Károli Gáspár fordította a Bibliát, valószínű, hogy neki olyan kézirat állt rendelkezés, azaz másolat, ugye, mert kézirat, eredeti kézirat nem, de másolat, amelyben ez a szöveg variáns lehetett, hogy Isten eltörli a nevét az élet könyvéből. Az újabban feltárt másolatok alapján készültek ezek az új fordítások, akár a protestáns, akár a katolikus, és ahogy láttátok, a kettő lényegileg megegyezik. Tehát azt kell mondanunk, hogy igen, arról van szó, hogy Isten megvonja azt a jogot majd, hogy valaki az élet fájához jusson. Na most természetesen van még egy érdekesség, kis apróság a 22. fejezet 14. versében. Tehát egyik helyen azt találjuk, hogy megtartják a parancsolatokat, hogy jók legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba, illetve megmossák ruháikat, hogy jók legyen az élet fájához. Ugyanezt található a katolikus fordításban, hogy boldog, aki megmossa ruháját, zárójelbe a bárány vérében, joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba. Ez megint egy hasonló szövegvariáns, ezen se kell megijednünk, vagy ezen megütköznünk, mert a végeredmény szempontjából úgy gondolom teljesen mindegy. Ha azt mondjuk, hogy Isten valakinek a nevét kitörli az életkönyvéből, vagy megvonja tőle azt a jogot, hogy az életfájához jusson, ugyanaz a végeredmény. Ha valaki be akar jutni a kapukon a városba, megtartja a parancsolatokat, vagy megmossa a ruháját a bárány vérében, azaz a megigazítás tapasztalatán átmegy, lényegében mind a kettő ugyanazt akarja mondani, az egyik az érem egyik oldaláról, a másik oldalról. A cél szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik variáns nézzük. Na, az élet könyve, ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert ez fordul elő a legtöbbször így a szó összetételben, ahogyan látjátok. Tehát az élet könyve, 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor. Hát sajnáltam, hogy nem 7-szer, mert ugye a Jelenések könyvében majdnem minden 7-szer fordul elő. Úgy vagyunk mi emberek, hogy megpróbáljuk mindenre ugyanazt ráhúzni, és azt mondjuk, hogy igen, ha 7-szer előfordult ez a kifejezés, akkor annak is 7-szer kell. Hát ez éppen 6-szor fordul elő az élet könyve. Lehetne úgy is fordítani, hogy az élők könyve. Én úgy
határoztam meg végül csak a magam számára, hogy a hitben járók és megváltottak névsora. De ez csak az én megközelítésem. Tehát az életkönyve, hitben járók és megváltottak névsora. Az életkönyvéről azt tudjuk, hogy egy örök könyv, azt is tudjuk, hogy a bárányé, azt is tudjuk, hogy onnan a név kikerülhet, vagy bekerülhet. Az életkönyvéről egyébként nem csak a Jelenések könyvében, más helyen is találunk feljegyzéseket a Bibliában, még Jézus is beszélt erről, Pál apostol is, és Dániel könyvében is említés történik. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy sokkal általánosabb kifejezés, mint például a vizek élő forrásai, vagy ehhez hasonló. De úgy látom, hogy átugrottam a másodikat, igen, az élet koszorúja. Ez a második fejezet 10. versében található. A szmirnai gyülekezetnek ígéri Isten, hogyha valaki mind végig kitartó, azaz egészen a halálig, légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Na ez a kifejezés nagyon érdekesen más összetételben ugyan, vagy ehhez hasonló tartalommal, de előfordul Pál apostolnál, a második Timoteusi levél, ha jól emlékszem, a 4. fejezetében, a 8. versben, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Az élet koronája vagy koszorúja előfordul Jakab levelében még, aki azt mondja, hogy aki a kísértésben kitart, annak Isten megadja az élet koronáját, amit megígért, és azután még Péter apostol első levele 3. fejezetében szintén előfordul, ahol azt mondja, hogy amikor megjelenik a főpásztor, akkor a dicsőség hervadatlan koronáját, azaz koszorúját kapjuk meg. Hadd tegyem hozzá, hogy itt nem a korona szó, hanem a koszorú szó szerepel. A koszorú pedig mindig a győzelem szimbóluma, nem pedig az uralomé. A Jelenések könyvében van szó egyrészt koronáról, meg koronákról, azok általában a hatalom szimbólumai, még a koszorú, ugye a Stefanos görögül, amiből van az István nevünk, ugye Stefan vagy Steven angolul, Stefanos a szláv nyelvekben, amelyből került a magyar nyelvbe is az István szavunk. Ez azt jelenti, hogy olyan valaki, aki a győztes, mint az ókorban ugye a babér koszorút, sőt a mai olimpiai versenyeken is, ugye a babér koszorút kap a győztes. Tehát ne koronára gondoljunk, hanem a koszorúra, a győzelem szimbólumára. Az életkönyvéről beszéltem, az élő vizek forrásai, ez egy különleges kifejezés, amely csak egyetlen egyszer fordul elő a 7. fejezet 17. versében, ahol a bárányról mondja azt az apostol, mintha pásztor lenne. Ez megint egy jellegzetes szó kombináció a Jelenések könyvében, hogy ugyanaz a valaki legalább két, de úgy látszólag ellentmondásos tulajdonságot hordoz. Ugye a 4. fejezetben János azt hallja, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Nem azt, hogy a bárány győzött. De amikor keresi az oroszlánt, akkor a következő versekben azt találjuk, hogy látott egy bárányt, mégpedig egy megölött bárányt. Tehát Jézus leírásában ilyen látszólagosan ellentétes fogalmak vannak, hogy oroszlán és bárány egyszerre. Itt például azt találjuk, hogy a bárány legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi el. Hát egy bárány nem szokott legeltetni, hanem a pásztor legeltet. Tehát ez azt jelenti, hogy megint egy látszólagosan ellentmondásos, de mégis egymást kiegészítő fogalom van, hogy önmagában a bárány, de a pásztor is. Mint ahogy más oldalról megközelítve Jézus az áldozat, de ő az áldozó, nem? Tehát ő a főpap is, meg ő az áldozat is, sőt, még ő a templom is. Hiszen azt mondja, még a kárpit is, hogyha úgy tetszik, így van. Tehát ő az, aki azt mondja János evangéliuma szerint, hogy roncsátok le Istennek a templomát, és akkor én fölépítem 3 nap alatt, aztán János megjegyzi, hogy ezt a testéről mondta. De csak jóval később, majd 3 év múlva értették meg a tanítványok. Tehát így Jézusra nagyon sok olyan fogalom, vagy azok kombinációja illik, amelyeket racionálisan nem lehet megmagyarázni, mert ugye a racionális gondolkodás az, hogy vagy ez igaz, vagy az igaz, de a kettő egymást kizárja. Ha valami oroszlán, akkor nem lehet bárány. De mivel ezek irracionális valóságok, ezeket a könyv nem tudja másképpen leírni, csak egymásnak látszólagosan ellentmondó szimbólumokkal. Ezért fogalmaztam úgy, hogy a báránypásztor, akivel az örökkivalóságot
tölthetjük. A háttérben természetesen a 23. Zsoltár van, ahol Dávid elmondja azt, hogy az Úr az én pásztorom, és hogy merre legeltet, milyen csendes vizekhez terelget. Tulajdonképpen ez a kép van mögötte, hogy a pásztor a vizek élő forrásaira viszi el őket. Azután az élet-lelke kifejezés, nagyon érdekes, 11. fejezet, 11. versében, könnyű megjegyezni, ahol a két tanú, ez maga egy külön izgalmas téma, úgyhogy ebben nem akarok belebonyolni, hogy ki az a két tanú, de a 11. fejezet nagy része a két tanúról szól. Az egyik látszólag, mintha Illés lenne, a másik meg, mintha Mózes lenne, de majd, ha valakinek kérdésre ez kiderül, hogy sem Illés, sem Mózes, hanem mind a kettő valamit vagy valakit szimbolizál, de minden esetre őket éri egy nagyon erőteljes támadás, annyira, hogy meg is halnak, 3,5 napig ott vannak a leírás szerint temetetlenül, azután életre kelnek, és ezt az új életet így fejezi ki az apostol, hogy életnek lelke, a psziché vagy psziché, ugye van a pszichológia szavunk, az fordul elő, teljesen egyedülálló kifejezés, amely itt János írásában található. Végül az élet vize. Ez a kifejezés is többször előfordul, főleg a könyv utolsó ugye két fejezetében, érdekes módon a könyv elején nem. A könyv elején csak az élet fája fordul elő a második fejezetben, és természetesen az utolsó fejezetben is. Az élet vize csak a könyv végén 3-szor. A különös az, hogy aki akarja, ingyen kapja. Tehát nem lehet érte semmit tenni, el kell fogadni, de akarni kell. Na most, ha egy pillanatra a teremtés történetre gondolunk, ahogy mondtam, hogy az élet fája kifejezés ószövetségi háttere, Mózes első könyve, második rész, 9. verse. Ott szó van ugyan egy folyóról is, de nincsen arról szó, hogy az az élet vize. Csak azért említem meg, mert nagyon sokszor úgy automatikusan gondolunk arra, hogy ha van élet fája, vagy volt élet fája, akkor volt az élet vize. De Mózes könyvében nem olvasunk arról, hogy az élet vize volt, arról olvasunk, hogy folyók voltak, amelyek megöntözték a kertet, és volt a kert közepén két fa. Ugye a jó és gonosz tudás fája, illetve az élet fája. Az élet vize viszont csak itt jelenik meg a Jelenések könyvében, illetve élő vízként még megjelenik János evangéliumában több helyen, a legismertebb talán a 4. fejezet, ahol Jézus a samáriai nővel beszélget, és azt mondja neki, hogy ha te kértél volna tőlem, akkor én adtam volna neked élő vizet. De ez az élő víz azt jelenti, hogy több, mint az a víz, ami a kútban van. De valahogy mégiscsak összefügg azzal a vízzel, mert az asszony úgy értelmezi, hogy add nekem a vizet, hogy ne jöjjek ide többet meríteni. Tehát egy kétértelmű, mondjuk így jó értelemben kétértelmű szó jelentheti azt, hogy jó víz, tehát jó kútból származó jó víz, de jelentheti azt is, hogy ez több. Ez több annál. Mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki ebből a vízből iszik, nem fog megszomjazni. Na hát mi olyan vizet nem ismerünk, amely után nem lehet megszomjazni. Az előbb ittam egy pohár vizet, de megint szomjas vagyok, mert itt ez a gép borzasztóan melegít. Tehát mi mindannyian úgy ismerjük a vizet, akármilyen tiszta kútból iszunk, hogy újra megszomjazunk. Tehát Jézusnak ez a kifejezése tudnélik, hogy élő víz egy kettős tartalmú, mert egyrészt a fizikai vízre vonatkozik, hogy jó víz, egészséges víz, másrészt annál többre, mert ha valaki Jézussal találkozik, akkor már nem akar más nagy vallási tanítóhoz menni, nem így van? Tehát az asszonynak lényegileg ezt akart elmondani Jézus, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, akkor nem fog megszomjazni. Viszont érdekes az, hogy a Jelenések könyve pedig azt mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön. Az jöjjön és vegye tőlem ezt a vizet. Tehát azt kellene mondanunk, hogy valójában két dolog kell, hogy ezt az életvizét megkapjuk. Az egyik, hogy szomjazzuk, a másik feltétel, hogy akarjuk. És itt megint csak úgy kitérőként megemlíteném, hogy Jézus több alkalommal is úgy gyógyított, hogy azt kérdezte a betegtől, hogy akarsz-e meggyógyulni. Vagy mit akarsz, hogy veled tegyek? Hát mit kell egy betegnek akarni? Hát nem azt, hogy meggyógyuljon. Tehát az ember első olvasásra megint azt mondja, hogy ha miért kérdez Jézus ilyen különös dolgokat, hogy akarsz-e? De úgy tűnik, hogy Jézus valójában azt akarta ezeknél az embereknél látni, hogy ténylegesen elszántak-e arra, hogy történjen velük valami. Tehát az életvize olyan, amit ajándékba kapunk, vagy kapja az, aki akarja. Na most ezután nézzük meg egy kicsit a könyv szerkezetét. A Jelenések könyve
szerkezetében az élet. A Jelenések könyvének van egy nagyon különleges szerkezete, hát aki ezt már hallotta tőlem, attól elnézést kérek, de az ismétlés a tudás anyja, tehát ezért ez nagyon fontos dolog, hogy a Jelenések könyvét, hogyha nem lineárisan nézzük, hanem a benne lévő párhuzamok alapján, akkor egy ilyen különleges szerkezetet találunk, hogy van az elején egy prológus, azaz bevezetés, a végén ennek megfelelően egy epilógus, 22. fejezet 6. versétől végig, utána van három pár, háromszor két elem, a hét gyülekezet, vele szemben az egy gyülekezet, a hét pecsét, az ítélet hét jelenete, végül a csúcs felé haladva a hét trombita és a hét csapás, végül a tetején van egy elem, ami pár nélkül áll, tehát úgy nevezik ezt a szerkezetet, hogyha betűkkel írnánk le, hogy A, B, C, B, A. El tudunk ilyet képzelni? Azt is el tudjuk képzelni, hogy A, B, B, A. De azt is el lehet képzelni ugye a verstamból, hogy A, B, A, B. Vagy A, A, B, B. Ilyeneket el tudunk képzelni. Persze ezek rímeket jelentenek. Itt nem szóvégi rímekről van szó, hanem gondolati párhuzamokról. És ez egy nagyon érdekes szerkezet, hogy a két végéről építkezik föl. Ezt úgy nevezzük, hogy fordított párhuzamosság. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet, amelyben a közép a lényeg, a hét trombita, a hét csapás és a sárkány harca. Hogy mit jelentenek a csillagok? A következőt, hogy ahogy végignézzük ezeket az előfordulási helyeket az élettel kapcsolatosan, úgy találtam, hogy a közép részen ritkábban fordulnak elő. Ezeket csak egy kis csillaggal jelöltem egy vagy két helyen. Tehát a hét trombitánál, a hét csapásnál, a sárkány harcánál alig-alig van szó az életről, inkább a harcról, vagy a pusztulásról, a halálról. Még érdekes módon az elején és a végén ott elég sokszor előfordul a kifejezés. Akár az igei, akár a főnévi alak. A prológus az egyetlen, tehát a bevezetés, amelyben egyáltalán nem fordul elő az élet fogalma. Hát ebben a három kis bekezdésben megpróbáltam összefoglalni az eddigiek tanulságát. Az első, hogy a könyv fókusza, tehát a sárkány harca című rész. Ez egy élet-halál harc, amely nem a földi élet meghosszabbításáról szól, hanem inkább arról, hogy az örök életet elnyerjük, vagy elveszítjük. Tehát lehetne azt is mondani, hogy ez a harc az életért folyik. Nagyon szép ez a szavunk, hogy élet-halál harc, nem? Csak itt nem arról van szó, hogy valaki tovább él, hanem arról, hogy egyáltalán élni fog-e a jövőben és az öröki valóságban, vagy örökre megszűnik az élete. Na most, ahogy mondtam az előbb, hogy a harc hevességének idején, tehát amikor van a hét trombita, meg a hét csapás, vagy a sárkány harc, a középső három elem, ott kevesebb szó esik az életről, mint a harc kezdetének vagy befejezésének idején. Na most, mi ebből a tanulság? Hogy a szerkezet abban segít, hogy nem csak a csúcsot lássuk meg, tehát a középső három elemet, hanem nyomon kísérhetjük azt, hogy Istennek milyen ígéretei vannak ezeken a látomás sorokon belül. És azt találtam, hogy szinte mindegyikben előfordul az élet ígérete valamilyen formában. Na most ezek a képek, képsorok, ha úgy önmagukban nézzük, néha elég kúszáltaknak tűnnek. Vannak nehezen érthető részek, például a 9. fejezet. Van, akinek a 7. fejezet, a 144 ezer szintén nehezen érthető. Van, aki azt mondja, hogy a 17. fejezet a legnehezebben érthető a Jelenések könyvében. De akárhogy is van, a visszatérő ígéretek azt jelzik, hogy Isten kézben tartja a dolgokat, és végül akik akarják, és akik szomjazzák, meg fogják kapni az élet vizét, illetve az élet fájához is jutnak. Mi a hosszú élet titka tehát? Ha megint a szerkezetre gondoltok, akkor egyrészt az örökké élő Istennel való közösség, hiszen élet csak élőből származik, ez egyébként egy biológiai törvényszerűség is, hogy élő az csak élőből származik, tehát nem élő anyagból élő anyag keletkezéséről nem tudunk, csak arról tudunk, hogy élő anyag produkál élő anyagot,
élettelen nem produkál élőt. Ez egy elmélet az evolúción belül, de ez a gyakorlatban sosem igazolt. Tehát ez egy abszurdum, ez így nem áll meg. De az Istennel való közösség, mégpedig az evangélium által adja nekünk, vagy hozza nekünk, vagy hozta is a múltban az életet. Na ezt fejezi ki a hét gyülekezet és a hét pecsét. Az evangélium szíve, tehát a jó hír, ugye magyarul az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, szíve egy személy, mégpedig Jézus. Tehát nem egy tan, hanem egy személy, aki végigvezet bennünket a jelenések könyvén, hiszen mivel kezdődik a könyv? Hogy Jézus Krisztus kijelentése, nem? Tehát azért a Jézusé, aki ismerte a halált, és aki ismeri a feltámadást is. Mivel ér véget a könyv? Ímé eljövök hamar. Megint csak Jézus ígéri. Tehát a főszereplő, akivel kezdődik, vagy befejeződik a könyv, maga Jézus, ő az, aki a könyv elején is, tehát a prológusban és az epilógusban azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, vagy az első és az utolsó, alfa és omega. Tehát az a Jézus, aki ugyan ismerte a halált, de örökké él, ahogy az előbb mondtam, ez is nem egy racionális gondolattársítás, ez irracionális, de ezt így el kell fogadnunk, ezt így tanítja a Biblia. Na most az ő feltámadása, a feltámadás záloga, biztosítéka. Jézuson kívül nem tudjuk elképzelni a feltámadást. Na most az örök élet ajándék a jelenések könyve szerint, mind az élet fája, mind az élet vize ajándék. Egyik esetében azt tanultuk, hogy Isten megadja a jogot, hogy valaki az élet fájához menjen, vagy megvonja tőle a jogot, hogy ne juthasson az élet fájához, az élet vizét pedig mindenki kaphatja, aki akarja, vagy aki szomjazza. Végül nagyon érdekes, hogy az újjáteremtett világról a jelenések 21. 22. fejezetében azt olvassuk, hogy ez nem más, mint a közösség helyreállítása. Tehát az új Jeruzsálem úgy fogható fel, mint az új Éden. Ugyanis a régi Édenben mi volt? Mi volt a kert közepén? Az élet fája, nem? Természetesen mellette volt még egy fa, a jó és rossz tudás fája, de az élet fája volt a hangsúlyos. Mi az, ami az új Jeruzsálem közepén van? A közepén lévő utca közepén, a folyó mellett, ami nagyon érdekes kép megint, hogy egyes számban van a fa, de mégis mintha két fa lenne a folyó két partján, amit el tudunk képzelni úgy, hogy összenőnek a folyó felett, mintha egy híd lenne a fa. Az élet fája, amely tehát azt jelenti, hogy most már elszakíthatatlan lesz a kapcsolat Isten és ember között. Erről szól az egy gyülekezet, azaz a új Jeruzsálem látomás sorozata, illetve maga az epilógus is, amelyben többször megismerti Jézus azt, hogy joguk legyen az élet fájához, illetve, hogy megvonom a jogot attól, ugye, aki a könyv profitásának beszédéből elvesz bármit is. Ha mindezt összefoglalva azt lehetne mondani, tehát, hogy a jelenések könyve nem annyira az élet meghosszabbításáról szól, ahogy kezdtem is, hanem magáról az életről. Olyan összefüggésben, hogy ez az élet veszélybe került, tehát az Isten által teremtett élet veszélybe került. Ezt a veszélyt úgy lehetett elhárítani, hogy valakinek meg kellett halnia, azután életre támadt, és így ettől kezdve ő tartja kezében most már azokat a kulcsokat, amelyek az élethez, bizonyos esetekben a halálhoz is vezetnek. Ahogy szintén a bevezető részben találjuk, hogy nála vannak a sírnak és a halálnak kulcsai is.

két tanul, ugye a 11. fejezet körülbelül 4. versétől tart egészen, nem tudom, 13. verséig körülbelül az a rész, ami a tanúkról szól. Ugye a tanúk leírása az olyan, hogy először úgy jelennek meg, mint két olajfa. És utána, minthogyha Mózesről lenne szó, hogy a földet megverik bármilyen csapásokkal, vagy pedig úgy jelenik meg, mint Illés, hogy nem esik eső, vagy a szavukra történnek dolgok. Na most ez azt jelenti, hogy az egyikük, mint egy szimbolizálja az Ószövetség első nagy iratcsoportját, Mózes könyvét, ugye a Tórát. Illést pedig a zsidók úgy tekintették, mint aki a proféták között a legnagyobb, mert ő élve elragadtatott. Igaz, hogy Illés nem írt könyvet, de a második iratcsoport a proféták csoportjába beletartozott, mert oda tartozott például a királyokról szóló leírás is, ahol az ő története található. Na most más szavakkal ez azt jelenti, hogy ha az Ószövetség oldaláról nézzük, hogy a két tanú lehet a teljes Ószövetség. Mert volt egy ilyen felosztásuk, hogy a Tóra és a proféták, de beleértettek egy harmadik csoportot, az iratokat, amelyek közé tartozott például a Prédikátor könyve, vagy a Példabeszédek könyve, vagy a Zsoltárok, meg Jób könyve, és több kisebb könyv, például Eszter könyve is itt volt, sőt, még Dániel könyve is ebben a csoportban. De ha Lukács evangélium utolsó fejezetét olvassuk, akkor Jézus úgy mondja, hogy amelyek megirattak a törvényben és a profétáknak, vagy Máténál, hogy nem jöttem a törvénynek és a profétáknak eltörlésére. Tehát az Újszövetség oldaláról nézve, akkor ez az Ószövetség, a két tanú. Mózes, Tóra kifejezője, Illés a proféták kifejezője. Viszont használja a Biblia azt a kifejezést, hogy bizonyságtétel. A bizonyságtétel pedig már a Jelenések könyvével kapcsol össze bennünket, hiszen ott János azt mondja, hogy én a Pátmos szigetén voltam a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, azaz a tanúságtételéért. Na most, ha ezt is beleértjük, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, és maga János próféta volt, ezt is hadd tegyem hozzá, akkor hozzá lehet vennünk a teljes Újszövetséget, akkor már a Tóra, azaz Mózes szimbolizálja a Biblia ószövetségi részét, Illés, de gondoljunk Keresztelő Jánosra, akiről Jézus azt mondja, hogy ha be akarjátok venni, ő Illés, az apostolok prófétai szolgálatot is végeztek, János maga próféta volt, tehát akkor azt mondjuk, hogy Illés szimbolizálja az újszövetségi részt, azaz az egész Bibliát. Na miért érdekes ez? Azért, mert amikor a francia forradalom ideje volt, akkor mintegy 3,5 évig betiltották a Bibliát, tehát pontosabban a vallást, és így a Bibliát is. És hát ezt többen tudjuk, hogy Voltaire például azt mondta, hogy nem lesz többé Biblia, nem kell Biblia, meg vallás, meg semmi sem. Felvilágosodott embernek, racionálisan gondolkodó embernek, hogy nem kellett a vallás, meg az Isten, meg semmi sem. És az az érdekes, hogy néhány évvel később, miután ő meghalt, tudnélik, abban a házban, ahol ő ilyen kijelentéseket tett, megalakult a brit és külföldi Biblia társulat. Na most ez azt jelenti, hogy csak néhány évvel a forradalom után ott alakult már Biblia terjesztő társulat. Tehát így a két tanú szenvedéséről azt kell tudni, hogy ez valószínűleg a Biblia betiltását vagy a vallás tilalmát jelentette a francia forradalom idején, ami csak rövid ideig tartott, ugye 3,5 évig, amikor úgymond az a terror dühöngött. Az 1790-es évek közepén, így most nem tudom, fejből 93 és 97 között valahogy volt, de egész pontosan ez 3,5 év, amikor kiadták a rendeletet és visszavonták a vallás tilalmáról. És azután új élet adatott. Ez az, amit említettem, hogy előfordul a kifejezés úgy is, tehát az a másik részben volt. Ja nem, itt van, élet lelke, 11-11, hogy a két tanú életre kelt. Ma a világon a legjobban elterjedt könyv a Biblia. Nem a Harry Potter, meg a többi új dolog, nem, minden ellenkező híresztelés ellenére a mai napig a világon a legjobban elterjesztett könyv a Biblia. Higgyük el, a Biblia számtalan adat van, nem csak az, hogy hány nyelvre fordították, hanem hogy hány darabban terjesztették. Tehát röviden ezt tudom mondani a tanúkról, hogy a tanúskodás alatt nem személyekre gondolunk, hanem szimbolikusan, így bibliai személyeken keresztül, de magára, a Szentírásra, a Bibliára.

azt a szót, hogy terápia, ismerjük, nem? Ezt kevesen tudjuk talán, hogy a terápia szó is görög eredetű. Ami ott van a görög nyelvben, a terápeüein, gyógyítás, vagy gyógyítani. Na most, hogy gyógyíthat egy fa, amikor már nem lesznek betegek? Azt hiszem, ez az igazi kérdés, nem? El lehet azt gondolni, hogy valaki egy pillanatra elfelejt minden rosszat, ami történt vele? Gondoljunk bele abba, hogy mi ott vagyunk, mindannyian. De akik hozzánk legközelebb álltak, lehet, hogy családtagok, lehet, hogy barátok, szomszédok, bárki, közülük nem lesz ott mindenki. Hogy fogjuk ezt feldolgozni? Nem biztos, hogy egy pillanat alatt. Hogy miből következtetek erre? Abból, hogy bár azt mondja János apostol, hogy nem lesz halál, meg nem lesz gyász, meg nem lesz kiáltás, meg nem lesz fájdalom, de hozzáteszi, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Nem azt mondja, hogy nem lesz könny, hanem azt, hogy az Isten eltörli a könnyet. A halált, a gyászt, a kiáltást, a fájdalmat megszünteti, de a könnyet eltörli. Hát ha szabad most jelképesen mondani, akkor a levelek szolgálják ezt a célt. De ha az igaz, hogy az Isten eltörli a könnyet, márpedig a Jelenések könyve két helyen is beszél erről a 7. fejezetben, amit mutattam, itt a 7. fejezet 17. versében, ha valaki ezt megnézi, nem csak arról van szó, hogy a bárány pásztor vezeti őket vizek élő forrásaira, nem csak erről van szó, hanem ott van egy mondat a végén, hogy és eltöröl az Isten a szemükről minden könnyet. Na ugyanez a gondolat van meg a 22. fejezet 4. versében is, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Ha valami nagyon fontos a könyvben, ezt én már unalomig mondom, meg mondtam, de újra mondom, hogy az legalább kétszer előfordul. És ez a különös kifejezés, hogy az Isten eltörli a könnyet, sehol máshol a Bibliában nem található, csak a Jelenések könyvében és csak azon a két helyen. Én úgy értelmezem, hogy ez nem azonnal történik, hanem egy folyamat lesz. Egy folyamat lesz, és ennek része az, hogy azok a bizonyos levelek, mint, hogy is fejezem, mint terápikus eszközök szolgálhatnak a gyógyulásban. Maga az élet a fához kötött, sőt a vízhez kötött. Mert ez a fa terem gyümölcsöt. Na most ebből arra lehet következtetni megint csak, hogy az örök élet az nem valami automatikus dolog, amit Isten úgy ad nekünk, mint hogy neki van élete önmagában. Ilyet a Biblia sehol nem tanít, hogy nekünk életünk lesz önmagunkban. Tehát ilyen hamis ábrándok ne legyenek bennünk, hogy az örökké valóság valami olyan, hogy mi halhatatlan, nem tudom én, lebegő lelkek leszünk. Nem, hanem lesznek ennek az örökké valóságnak olyan elemei, amelyek kötnek bennünket bizonyos dolgokhoz, amelyeken keresztül úgymond az életünk örökké valóvá válik. De nem úgy, hogy mi adjuk másnak. Mi nem tudjuk adni, mi kapjuk állandóan. Ugye Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő adja az életet. Jézus mondja, hogy aki jöjjön hozzám, az igyék, és én adom ingyen. De mi ezt sosem nem érhetjük el, mert mi nem vagyunk Istenek, emberek vagyunk. Mi csak annyit kaphatunk, hogy ha oda jutunk, akkor ez az úgynevezett feltételes halhatatlanság, vagy feltételes örök élet, ami a miénk, de mindig köthető valamihez, jelen esetben ehhez a kifejezéshez, hogy az élet fája. De én úgy érzem, hogy a gyógyulás az nem történik majd egyik pillanatról a másikra. A végeredmény igen, hogy majd nem fogunk emlékezni. A legvégén, hogy ez mikor lesz, ezt nem tudom, de a könyv úgy tűnik, hogy hangsúlyozza azt, hogy az Isten letörli a könnyet ugye több helyen is, és miközben vezet bennünket helyről helyre, közben történik érdekes módon ez a gyógyulás, mint egy terápikus eljárás során is. Hát én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és én itt most megállnék, és megköszönöm mindenki figyelmét.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek vatrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyullad fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adását hallják a mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át mai adásunk tartalmát. Adásunkat, amint azt már bizonyára megszoktuk, pillanatkép Krisztussal rovatunk vezeti be. Azt követően Krisztus ma sorozatunk negyedik, befejező részével jelentkezünk. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangélium 5. fejezetének 39. és 40. versét olvassuk. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Jézus Krisztus gyakran vitatkozott az akkori idő írástudóival. Azokkal az emberekkel, akik az írások szorgalmas kutatói voltak ugyan, de ami a gyakorlati oldalát illeti a dolognak, sokkal többet adtak a büszkeségre, a külsőségekre, a megjelenésre, a jó hírnévre, mint az igazság és a szeretet gyakorlására. Ezek az emberek rengeteg álnok csapdát állítottak Jézus Krisztusnak, amelyek segítségével igyekeztek őt lépre csalni, és pedig azért, hogy megállítsák őt munkájában. Jézus Krisztus valósággal tövis volt a tenyerükben, mert Jézus Krisztus nem csak az igazságot, a tudományt, az írásokat ismerte kitűnően, hanem gyakorolta, élte is a Szentírásban tanított elveket. Éppen ezért hátrányos fényt vetett az írástudókra, azoknak pedig nyilvánvalóvá vált az önzésük, a büszkeségük, a magának valóságuk, és most már a közönség, a tömeg is láthatta, hogy miféle emberek ők. Éppen ezért igyekeztek Jézusnak csapdát állítani. És nagyon sokszor tettek fel Jézusnak kellemetlen, kényelmetlen, nyakatekert kérdéseket. Jézus Krisztus azonban mindig Isten segítségével az igazságot hozta a felszínre, és azzal válaszolt nekik. És ebben a két versben az írástudók és az állandóan áskálódó farizeusok szemére veti, hogy ők, ha bár ismerik az igazságot, a tanítást, mégis másképpen élnek. Láttam egy könyvjelzőre fölírva János 5.39-et tudakozzátok az írásokat, mint Jézus Krisztusnak egy biztatását, és valóban lehet ezt biztatásnak is venni. Ha azonban a 39. és a 4. verset együtt elolvassuk, és felfigyelünk annak nyelvtani beosztására, akkor megértjük igazi mondani valóját. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. A mondat első része. És ebben a tudakozzátok szó kijelentő, nem pedig parancsoló módban jelenik meg. Jézus tehát elismeri, hogy a farizeusok tudakozzák ugyan az írásokat, és céljuk is van ezzel megtalálni az örök életet, és ezek azok, folytatja Jézus, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Jézus folytatja és megerősíti, amit addig mondott. Ezek az írások bizonyságot tesznek rólam, mármint Jézus Krisztusról. Ez a kijelentés, ez a Biblia vers hasonló ahhoz, amelyet Lukács 4.18-ban találunk, amikor Jézus Krisztus a megkísértés után visszatér, és a zsinagógában Ézsaiás prófétát idézi. Az Úrnak lelke van én rajtam, és miután az idézetet befejezi, kijelenti meglepően, szinte vérfagyasztón, ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra. Itten újból kijelenti, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Itt azonban Jézus már tovább lép, és a puszta ténymegállapítás után már elkezdi feddeni hallgatóit. Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, s nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ennek a mondatnak van egy paradoxonja. Tudakozzátok az írásokat, és keresitek benne az örök életet. De amikor, folytatja Jézus, kiderül, hogy ezek az írások rólam szólnak, akkor már nem akarjátok elfogadni az örök életet. Olyan dilemma ez, amelyből sok bibliakutató került már. Keresték az írásokban az igazságot. És aki keres, mondja Jézus, talál. Megtalálták. És mégis megijedtek attól, amit találtak, idegenkedni kezdtek a kutatás eredményétől, és visszaléptek. Sokan, nem csak bibliakutatók, teológusok, írástudók, farizeusok, hanem egyszerű emberek is így járnak. Keresik Istent, keresik Jézus Krisztust a Szentírásban, különféle egyházakban, gyülekezetekben, istentiszteleteken, és amikor megtalálják, és feldereng előttük az az út, amelyen Jézus Krisztust kellene követni, akkor visszalépnek. Vajon mi lehet ennek az oka? Egyesek azt mondják, hogy az üdvösség túlságosan drága, túl sokat kér tőlem Jézust, miért kell annyi mindenről lemondani? Mások azt mondják, lehet könnyebben is. Ismét mások. Nem csak ez az igazság, lehet máshol is az igazság, és így tovább. De végül is ezek a kifogások, és ezeknek minden más változata egyet és ugyanazt igyekszik eltakarni, az emberi nem akarást. Szeretnénk, ha Jézus Krisztus kényünk, kedvünk szerint kiszolgálna

hogy a szent írások hasznosak tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez tehát a szent írás célja. És Jézus Krisztus ezzel az elismerésével tulajdonképpen azt üzent az írástudóknak, tudakozzátok és jól teszitek, folytassátok. És a cél, amelyet követtek, az is nemes és elismerésre méltó. Tehát keresitek az örök életet, ezt akarom én nektek ajándékozni. De a baj ott van, hogy az igazságot nem akarjátok befogadni a szívetekbe. A modern kornak egyik jellegzetessége az, hogy nagyobb hangsúlyt fektet az embereknek a racionális, intellektuális voltára, és kevesebbet az érzelmekre. Manapság igyekeznek mindenkit észérvekkel meggyőzni, az észnek a századát éljük, amikor az ész, az intellektus, az értelem győz. A tudomány fegyverével, a ráció, a logika fegyverével megoldjuk a problémákat, és ha nem sikerül, most azonnal leülünk, és a tudósaink, mi magunk is addig gondolkozunk, amíg valamit kitalálunk. Jézus Krisztus viszont arra céloz, hogy nem elég ismereteket gyűjteni. Nem elég tudakozni az írásokat. Nem elég információkat gyűjteni. Soha nem volt annyi információ, még teológiai vallási téren sem, az emberek kezeügyében, mint manapság. Mégis az emberek soha nem voltak távolabb Krisztustól, soha nem vetődtek messzibbre az igazság élésétől, mint manapság. A társadalom erkölcsi helyzete és különféle egyéb tanulmányok is erre mutatnak rá. És azért van ez, mert habár tudunk, habár kutatunk, mégis a mi magatartásunk az, ami visszatart bennünket Krisztus követésétől. Végül is nem az információ az, ami Krisztushoz elvezet, hanem az ember magatartása. Nem elég csak tudni, ismerni az igazságot, azt elfogadni, szívünkbe zárva élni kell. Jézus Krisztus erre hívja fel az akkori írástudókat. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Gyakorlatilag ez egy szomorú ténymegállapítás, de Jézus Krisztusnak ez egy biztatása is, negatív formában. Jézus Krisztus megállapítja, hogy mi az, amit nem tesznek, de amit meg kellett volna tenni, amit sürgősen meg kell tenni. Minden írástudónak, minden bibliakutatónak, mindenkinek, aki vágyik az örök életre, mindenkinek, aki vágyik Krisztus követésére. Ha megtaláljuk az igazságot, ha megtaláljuk Jézus Krisztust, akkor hozzá kell jönni és követni őt. Ne elégedjünk meg az információval. Váljék Jézus Krisztus számunkra egy személyes baráttá, ahogyan megismerjük őt a Szentírás lapjain. Úgy fogadjuk őt a mi szívünkbe, ahogy megismerjük őt, úgy kövessük őt, és úgy éljünk, mint ő. Létesítsünk vele egy személyes kapcsolatot, és a róla szerzett információink, adataink csak akkor válnak értékessé, ha valóban Jézus Krisztust követjük.

Nemrégiben ismerőseimmel beszélgettem, és egy közhelyé vált gondolat merült fel a beszélgetés során. Az információ özön idejét éljük. És többek között az is eszünkbe jutott, hogy az emberek ezt hangoztatták ezelőtt 30, 40 évvel, 20 évvel, de hol vagyunk már azoktól az időktől? Négyzetesen, hatványozottan, sokszorozottan több információt kell feldolgoznunk, és sokkal több információ áll a rendelkezésünkre. Kiszűrhetné ki ebből az értékeset, a valódit, az igazit. A mai világban nehéz megtalálni azokat az információkat, azokat a tanításokat, amelyek valóban igazinak, megbízhatónak bizonyulnak. És egy ilyen információban gazdag, tanításokban, vallásos irányzatokban gazdag, különféle tanításoktól hemzsegő világban gyakran feltevődik a kérdés, kinek van igaza? Hol van az igazság? Krisztus ma sorozatunk negyedik záró részében két fogalommal, két úgynevezett sággal foglalkozunk, amelyek a modern korban eléggé foglalkoztatják az embereket. Az egyik az igazság, a másik pedig a szabadság. Megvizsgáljuk Jézus Krisztus és az Új Szövetség tanítása alapján, röviden, időn keretei között, hogy a Biblia mit tanít az igazságról és a szabadságról. Gyakran elhangzó kérdés a legapróbb vitáktól, a legnagyobb politikai konfliktusokig, hogy kinek van igaza. És a mai világban érdemes megnézni, hogy ki az, akinek úgymond igazat adnak. Az óvodában, meg utcán, meg primitívebb körökben annak van igaza, akinek nagyobb az ökle. A dzsungeltörvény. Aki magasabb, szélesebb, több a kilója, vagy nagyobbat tud üdni, annak mindig igaza van, mert a többiek, ha nem ismerik el, porul járnak. Azonban ez a dzsungeltörvény nem csak az izmok, a kilók szintjén működik, hanem finomabb, kifinomultabb formában, magasabb szinteken is. Sokszor igaza van annak, akinek van pénze. Oda jutottunk manapság, hogy pénzzel már nem csak autót, nem csak házat, nem csak ennivalót, drága ruhákat lehet venni, hanem már igazságot is. Aki tud fizetni egy jó ügyvédet, aki tud fizetni erre és arra, és különböző hátsó ajtókon be tud kopogtatni, és egy-egy vastagabb borítékot az íróasztalon hagyni, annak előbb-utóbb mindenképpen igaza lesz. Igazat adnak neki, ahogyan azt egy gyermekkönyvben is olvastam, egy történetben, amikor meg akartak enni az állatok egy őzikét gyászlakomának. Valaki azt a kifogást hozta föl, hogy az nem fekete, valami feketét kellene enni. Mire azt mondták neki, hunyd be a szemed, és akkor fekete. Manapság, ha behunjuk a szemünket, akkor a hazugság is igazság, akkor a fehér is fekete, és a fekete is fehér. Ha behunjuk a szemünket, és nem törődünk semmivel, akkor mindenkinek lehet igaza. Igaza van a hatalmasoknak is. Akinek kezében hatalom van, az igazat tud magának, saját magának szolgáltatni. Hogyha van egy jó hadserege, vagy gazdasági embargóval tud sújtani valaki mást, függetlenül attól, hogy a konfliktus mennyire megalapozott, vagy melyik hatalomnak van igaza, végül is ő dönti el, hogy mi legyen a végeredmény. És végül, de nem utolsó sorban, igaza van annak, aki elég ravasz, és ki tud mindent kerülni. Aki eléggé ki tudja magát bogozni a mai világ útvesztőiben, és aki annyira ravasz, hogy a törvényeket ki tudja játszani, annak is igaza van. Mert a kis embereket börtönbe zárják egy tyúkért, vagy egy bárányért, a nagyokat pedig még csak meg sem szólják, ha eltűnik egy hadiflotta, vagy néhány kombinát, vagy néhány szálloda. Ezek nem olyan fontos dolgok. A lényeg az, hogy János bácsi ellopott egy tyúkot, és ezért meg kell lakolnia. Ő nem volt elég ravasz ahhoz, hogy vigyázzon magára, és ki tudjon siklani a törvény keze közül. Van egy régi zsidó történet az igazságról. Történt, hogy két ember,
elment a rabbihoz, és elpanaszolták ügyes-bajos dolgaikat. A rabbi megkérte őket, hogy sorra jöjjenek be, egyenként hallgassa meg őket. Bejött az első, panaszkodott, végül azt mondja a rabbi, hát én úgy látom, hogy neked igazad van. Ez az ember boldogan ment ki, nézte a másikat, lefigymálóan, neked úgyis mindegy, hiába mész, nekem már igazat adtok. A másik csak azért is megpróbálom, gondolta, és bement. Őt is meghallgatta a rabbi, a végén azt mondja, hát, én azt hiszem, hogy neked igazad van. Kissé zavarba került az illető, de azért örömmel távozott a rabbi irodájából. A rabbi mellett ült egész idő alatt a tanítványa, tátott szájjal hallgatta a beszélgetéseket, és miután magukra maradtak kettesben, azt mondja, hát, nem lehet mindenkinek igaza, mire a rabbi ránéz és bólint, neked is igazad van. Ezt a történetet vonatkoztatva mai témánkra el kell mondanunk, hogy habár az erőseknek is lehet igazuk, a ravaszoknak is lehet igazuk, a gazdagoknak is lehet igazuk, és így tovább, mégsem lehet mindenkinek igaza. Kell lennie egy valaminek, amihez képest megállapítjuk, hol az igazság, mi az, ami jogszerű, mi az, ami Isten előtt elfogadható, és mi az, ami nem. Az igazság csöppet sem viszonylagos, ahogy a mai időkben hangoztatják. Egyesek azt mondják, hogy ahogy minden út Rómába vezet, úgy mindenféle vallás elvezet végül Istenhez és az örök élethez. Az egyik jobbról közelíti meg, a másik balról, az egyik szekéren, a másik gyalog, a harmadik így vagy amúgy, de végül mindenki eljut egy és ugyanazon véghez. Jézus Krisztus azonban kijelentette eléggé világosan és egyértelműen, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Jézus Krisztus tehát azt mondja, én vagyok az út, az igazság, és ezen kívül nincsen más. S az út, az igazság és élet is figyelemre méltó módon kerül egymás mellé. Én vagyok az út, nincsen rajtam kívül más út, más lehetőség. Ez az út, az igazság útja. Aki ezen akar járni, az igazságot ismernie és élnie kell. S az élet pedig ennek az igazság útnak a végén várja az embert, az örök élet. János evangélium a 8. fejezetének 31. versétől kezdődően Jézus Krisztus mond valami érdekes dolgot az igazságról. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Jézus Krisztus ezt az érdekes kijelentést tette azoknak a zsidóknak, akik hajlandók lettek volna őt követni, és azt mondta nekik, ha megmaradtok az én beszédemben, akkor megismeritek az igazságot. Az igazságot tehát nem találjuk meg sem a tárgyalótermekben, sem ilyen-olyan sarkokban, ahol lefizetünk valakit, sem más viták és veszekedések folytán, hanem Jézus Krisztusnál találjuk meg az igazságot. Ha őt követjük, ha az ő tanításait ismerjük és éljük, akkor megtaláljuk az igazságot. És ez az igazság egy érdekes dolgot fog a mi életünkben megvalósítani, szabaddá tesz bennünket. Felhozhatná valaki ellenpéldaképpen a múlt rendszerben történt különféle kegyetlenségeket, amelyek többek között vallási téren is megkeserítették az emberek életét. Sokan haltak meg börtönökben, szörnyű kínok között, vagy ha nem is haltak meg, olyasmit éltek át, amit elmondani, sőt, még végighallgatni is nehéz. Hogyan tette őket szabaddá az igazság? Leírják többen is, akik ilyen börtönöket, kínokat éltek át. Soha nem volt békésebb és nyugodtabb a szívük, amikor az emberi nyomorúság közepette ott a börtönben Jézus Krisztushoz imádkoztak, és a Szentírást olvasták. Soha nem volt nyugodtabb a szívük, és nem érezték magukat kellemesebben, mint akkor. Rácsok mögött is lehet szabad lenni. Ez a szabadság nem fizikai szabadság. Amit az igazság felajánl, az egy olyan érzés, amit megtapasztalnak mindazok, akik félreállítanak az útból,
mindent és Jézus Krisztust követik. Ez a valódi szabadság. Folytassuk Jézus Krisztus szavait János Evangélium a 8. fejezetéből, ahol részletezi ezt a szabadságot. A zsidók válaszolnak. Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondotta, hogy szabadokká lesztek? Egy nemzeti érzelmektől dúzadó Kebelnek volt ez a kifakadása. Hogy mondod, hogy szabaddá leszünk? Soha foglyok nem voltunk. És ezek a büszke zsidók elfelejtik, hogy 70 évig voltak Egyiptomban. Néhány évszázadot töltöttek sokkal korábban. Elfelejtik ezek a zsidók, hogy 70 évig voltak Babilonban, jóval korábban néhány évszázadot töltöttek Egyiptomban is, és még sok más alkalommal kellett szenvedniük a leigázó különféle hatalmak keze alatt. Soha nem szolgáltunk senkinek, azonban Jézus Krisztus rámutat arra, hogy miközben a szabadság érzése töltötte őket, rabok voltak. Felele nékik Jézus 34. vers szerint, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, szolgálja a saját vágyainak. Az emberek, amikor őket a vágy hajtja, bármire képesek. Ismertem olyan valakit, aki kábítószer miatt, mert nem tudott hozzájutni és mert nem volt pénze, képes volt az édesapját megölni egy kalapáccsal, hogy pénzhez jusson. És utána azt a pénzt néhány óra alatt elköltötte, de hatalmas ára volt annak a néhány órányi szórakozásnak. És nem csak kábítószer, hanem különféle más vágyak is hajthatják az embereket. És manapság, amikor az emberek már kevésbé adnak a családra, az erkölcsre, az igazi maradandó értékekre, bármit képesek feladni azért, hogy vágyaikat teljesíteni tudják. Ez pedig az igazi rabság. Kevesen látják be, hogy mennyire szolgái lettek az ő vágyaiknak és álmaiknak. Jézus Krisztus folytatja, a szolga nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Ezzel az érdekes párhuzammal rávilágít arra, hogy a világ és az ő kívánsága is elmúlik. 1. János 2.6. Azonban az marad meg örökké, aki Jézus Krisztusnak szolgál. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Lehet, hogy politikai értelemben véve úgy hisszük, szabadságban élünk. Lehet, hogy gazdasági értelemben véve is van bizonyos szabadságunk, habár az anyagiak képesek határt szabni bizonyos értelemben a szabadságnak. De lelkiekben nem vagyunk szabadok mindaddig, amíg vágyainknak, kívánságainknak szolgálunk. Csak akkor leszünk igazán szabadok, ha Jézus Krisztust követjük.

modern korunk egyik mottója, és körülbelül 15 éve már a miénk is ebben az országban az, hogy szabadság van. Mindent szabad. És valóban, ha átgondoljuk az életet, eléggé úgy tűnik, hogy valóban mindent szabad. Főleg annak, akinek vannak lehetőségei. Sok minden történik, amit az ember büntetlenül megúsz, mert a törvény keze is kevésbé nehezedik már az emberekre, mint régebben. Meglazultak az emberek indulatait és vágyait, különféle szándékait visszatartó fékek. Úgy tűnik, hogy ebben a korban mindent szabad. Azonban el kell határolnunk néhány dolgot. El kell határolnunk, mi az, amit szabad, mi az, amit lehet, és mi az, amit jó tenni. Megtenni lehet bármit. És ha nem sújt reánk senki emiatt, akkor szabad is. De nem biztos, hogy használ. Pál apostol ezt megjegyzi a Korintusi első levél 6. fejezetének a 12. és 13. versében. Minden szabad nékem, de itt kiegészíti ő, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Érdekes ez a filozófikus gondolatsor. Minden szabad nékem. És Pál apostol itt idéz egy akkor divatos görög szólást. Minden szabad. Ez a kifejezés nem a modern kor találmánya, csak újból előkerült. Ez már régen az ókorban is divatos volt. Minden szabad. Ki mondja meg, hogy én mit tegyek? Én döntöm el. Minden szabad. De Pál apostol kiegészíti, figyelmeztetve a keresztényeket, de nem minden használ. Minden szabad, nem abban az értelemben, hogy minden jó, amit megtehetünk. Szabad abban az értelemben, hogy van rá lehetőség megtenni. Van lehetőségünk szenvedélyeknek átadni magunkat, van lehetőségünk másokat bántalmazni, van lehetőségünk az utcán szembejövőt akár el is akasztani. Szabad, nem állít meg senki. A kérdés az, hogy ezek jó dolgok-e? Van lehetőségünk az egészségünket tönkretenni? A kereskedelem rengeteg alternatívát kíván fel nekünk, alkoholtól, dohányon keresztül, különféle ételekig és italokig, hogy az egészségünket tönkretegyük. Ki állít meg? Azt vásárolunk a pénzünkön, amit kívánunk és amit akarunk. De nem minden használ. És ezzel párhuzamosan kijelenti Pál apostol, minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek a hatalma alá, és ezzel már bővíti a kört. Minden szabad nékem, de nem biztos, hogy ha megteszek mindent, amit akarok, azzal szabad is maradok. Nem biztos, hogy ha megveszek a boltban ezt meg azt, és megiszom, vagy megeszem. Nem biztos, hogy nem válok a szenvedély rabjává, sőt, az a biztosabb, hogy szenvedély rabja leszek, és ezzel már a hatalma alá kerültem annak a terméknek, a termék gyártóinak, mert ők új és új formában dobják azt piacra, hogy minél jobban megkívánja, és végül rabja leszek a saját testemnek, amely a kívánsággal és a vágyaival együtt uralkodik rajtam. Folytatja Pál apostol a 13. versben, az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. Az eledeleket is, a hasat is. Mert a kívánságoknak élő ember élete is csak ideig, óráig való. 20, 40, 50, 70, 80 esztendőig, kinek amennyi Isten kegyelméből ki van szabva. Viszont előbb vagy utóbb ez a fajta életmód véget ér. Végérvényesen. A test azonban nem a paráznosságnak rendeltetett, vonja le a konklúziót Pál apostol, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Itten már rávilágít arra, hogy mi volna a helyes döntés az életünkben. Az igazi szabadság nem az, amikor azt teszem, azt iszom, azt teszek, azt mondok, amit akarok, hanem az az igazi szabadság, amikor életünket, a mi testünket is átadjuk Jézus Krisztusnak, hogy ő legyen az Ura, és megszabadítson bennünket mindentől, ami a rossznak a rabságába vett bennünket. Ez az igazi szabadság.
Jézus Krisztusnál ezt megtaláljuk. Ugyancsak a Korintusi első levél 10. fejezetében Pál apostol a szabadság fogalmát kiterjeszti az ember és ember közötti kapcsolatokra is. A 10. fejezet 23. és 24. verse újból felemlíti az előbbi gondolatot kissé más formában. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de itt már picit árnyaltabban fejezi ki, de nem minden épít. Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Ember és ember közötti kapcsolatainkban tehát ez kellene legyen az egyik irányító elv. Mások érdekeit szem előtt tartani, másokon segíteni, másokat támogatni, másokért élni. A mai ember magának él, és erre tanítják őt, az iskolában, otthon, mindenhol. Szerezd érvényt a jogaidnak, szerezd meg, vedd meg, amit akarsz, csinálj, amit akarsz, és hogyha egy parkolóhelyre be kell hajtani, igyekezz minél gyorsabban beállni, nehogy a szomszéd, aki a másik irányból picit lassabban jön, előtted álljon be. Keressen ő magának másik helyet. Azonban a Szentírás arra tanít bennünket, hogy másokért éljünk. Nem is tudjuk elképzelni, mekkora lelki felszabadulást jelent az, amikor segíthetünk valakin. Mennyire megváltozna a mi világunk, annak légköre, hogyha a másokért élés, a mások segítése volna egyik fő tennivalónk. A szabadságot tehát nem abban kell keresni, hogy mindent, amit kívánunk, megegyünk, megtegyünk. Ezek rabokká tesznek bennünket, és gyakorlatilag a fogyasztói társadalom a rabszolgatartásnak egyik modern, árnyalt formája. A divattervezők, a reklámszakemberek, az egész ipar igyekszik ravasz módon lélektanilag az embert behálózni és a rabságába ejteni, és egy olyan felfogást kialakítani benne, hogy ez, vagy az, vagy amaz nélkül már nem is lehet megélni. Így az emberek rabokká válnak. Ha azonban felszabadulunk vágyaink alól, ha Jézus Krisztusnak adjuk át az életünket, hogy ő irányítsa, és igyekszünk másoknak élni, akkor valóban megismerjük a szabadságot.

Ha tehát megismerjük az igazságot és életünk vezérelve Jézus Krisztus szeretete lesz és az ő követése, akkor valóban szabadokká leszünk. Szabadokká leszünk a kísértésektől, a vágyaktól, és szívesen megteszünk mindent, amit Krisztus kér, szeretjük embertársainkat, és érettük élünk. Azonban hogyan indulhatunk el ezen az úton? Hogyan kell járnunk? Érdekes gondolatokat találunk a 15. Zsoltárban, amelyben Dávid fölteszi ugyanezt a kérdést egy picit más formában, és Istentől ihletve meg is adja rá a választ. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban? Kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja, pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen, aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. A kérdés tehát az, ki járhatja az igazság útját, ki és hogyan élhet abban a szabadságban, amelyet Jézus Krisztus ad. A válasz pedig a következő, aki tökéletességben jár, és részletezi a zsoltáros, igazságot cselekszik, tehát azt, ami Jézus Krisztus szemében igaz, nem hoz szégyent a családjára és magára, a nyelvét megfékezi, és ez egy rendkívül fontos dolog, mert azt mondja a Szentírás, aki a nyelvét képes megfékezni, az nagyon nagy győzelmet arat a bűn felett. Nem bántalmazza fele barátját sem tetlegesen, sem szóval, azon kívül kerüli a gonosz emberek, a törvénytelenséget cselekszőknek a társaságát, de azok társaságát keresi, akik Istent imádják, és az igazságban élnek. És aki nem vonja vissza az ígéretét még akkor sem, hogyha a megváltozott helyzet miatt abból esetleg kára lehetne. Elég idealista kép ez, és eléggé nehezen megvalósíthatónak tűnik, de ez azért van így, mert hozzászoktunk, hogy másképpen gondolkozzunk, másképpen éljünk. Ha azonban engedjük, hogy Jézus Krisztus uralja a mi gondolatainkat, a mi beszédünket, akkor mindezek a dolgok természetesnek tűnnek, és meg fogunk lepődni azon, hogy mennyire megvalósíthatók. Végül pedig el kell mondanunk azt is, hogy amikor Jézus Krisztus eljön a történelem végén, az embereket aszerint fogja megítélni, hogy mennyire éltek az igazságban, mennyire fogadták el tőle az igazságot, amely őket szabadokká teszi. Jakab apostol levelének a 2. fejezete, abban a 12. vers a következő felszólítást intézi hozzánk. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Itten az apostol utal arra, hogy a szabadságnak van egy bizonyos törvénye. Nem az a szabadság, ahol nincsenek korlátok és törvények. Ez a káosz, az űrzavar. A szabadság az, ahol az adott keretek között biztonságban érezhetjük magunkat, és mindenféle akadály és kísértés nélkül követhetjük Jézus Krisztust. Ez az igazi szabadság. És ennek vannak bizonyos szabályai. Hogyha ezeket áthágjuk, akkor a szabadságunkat adjuk föl. A szabadság törvénye tehát, Isten törvénye fogja az embereket megítélni. Ehhez fogja mérni Isten az embereket. Ehhez fog Jézus Krisztus hozzámérni bennünket. És ebből a megmérettetésből kiderül, hogy milyen mértékben követtük az ő igazságát. Úgy kell tehát élnünk, mint akiket ez a szabadság fog megítélni. A Jézus Krisztusban kapott szabadság. És mi szabadon választhatunk, hogy követjük Jézus Krisztust, vagy nem követjük őt. Élünk Jézus Krisztusnak, vagy élünk a kívánságainknak. Kinek adjuk a mi szívünket? Ez a szabadság a kezünkbe lett adva. És Jézus Krisztus annak alapján fog bennünket megítélni, hogy ezt a döntési lehetőséget hogyan használtuk fel. Milyen irányba választottunk?
Ha megismertük az igazságot és azt, hogy dönthetünk a kettő között, akkor Jézus Krisztus hív bennünket, hogy válasszuk őt, és az igazságban megtaláljuk a valódi szabadságot, megtaláljuk Jézus Krisztust. A Korintus beliekhez írott második levél harmadik fejezetének a végén Pál apostol elmondja nekünk, hogy hogyan tarthatjuk meg a szabadságot, amelyet Jézus Krisztusban szereztünk meg. A Korintusi második levél harmadik fejezetében a 17. és a 18. versben így olvassuk. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Valóban, ahol Isten lelke uralkodik, ott szabadság van. Ottan szabadon élhet az ember, nem uralják többé a kísértések, a vágyak, az indulatok, a gondolatok, főleg a gonosz gondolatok. Mert ahol Isten lelke van az ember fejében, gondolataiban, az ő szívében, ott úgy a gondolatai, mint az indulatai is tiszták. És mindenféle ördögi kényszer nélkül élheti le az életét. Ott van a szabadság, ahol az Úrnak lelke van. És hogy ezt a szabadságot hogyan őrizhetjük meg, hogyan lehet a miénk, azt a 18. vers mondja el. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Megmaradhatunk az igazság útján. Megőrizhetjük Krisztustól kapott szabadságunkat akkor, hogyha állandóan Jézus Krisztus szemléljük, az ő életét, az ő tanításait, és ezekről gondolkozunk, minden nap ez forog a fejünkben, akkor valóban meg tudunk maradni az igazság útján, valóban megmarad a szabadságunk, és így már nem ejthetnek rabul sem tévéreklámok, sem filmek, sem enni vagy innivalók, sem egyéb dolgok, amelyek annyi embert fűznek rabláncra mai időkben. Ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Kedves hallgatom, te mennyire érzed magad szabadnak attól, amit a világ kínál? Mennyire érzed szabadnak magad Krisztus követésében? Jézus hív téged, hogy kövessed őt, járj igazságban, és akkor neked adja ezt a szabadságot, te pedig ezt megőrizheted, és senki el nem veheti tőled. Ésaiás könyvében van egy szép ígéret, a 32. fejezet 17. és 18. versében, és lesz az igazság műve békesség. Nem csak szabadságot nyerünk Istentől, ha igazságban járunk, hanem a mi szívünkben békesség lesz, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, szól az ígéret. Kövessed te is, kedves hallgatom, Jézus Krisztust, az ő igazságát gyakorlatban az életedben, és akkor neked adja a szabadságot, amelyet senki nem adhat neked.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Zsoltárok könyve 111. fejezet 10. vers. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Józan eszű mindaz, aki e szerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket velünk szeretnék eltölteni. Műsorunkat ma egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal fogjuk folytatni, amelyek után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik. A történet után egy másik énekszám fog elhangzani, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Zsolt gyógyszerész életmód tanácsadó arról fognak megosztani érdekes gondolatokat, hasznos tudnivalókat, hogy miként nézhetünk szembe elviselhető egészséges módon a mindennapi életünkben jelentkező stresszel. Műsorunk utolsó perceiben egy kórusszámmal fogunk elbúcsúzni kedves hallgatóinktól. Jó rádiózást kívánok!

Egyszer egy fiatal ember megkérdezte édesapjától, mennyit ér az ő élete. Apja, ahelyett, hogy azonnal válaszolt volna, tenyerébe helyezett egy követ, és arra kérte fiát, menjen el vele a piacra, hadd lássa, mennyit ajánlanak ott érte, de ne adja el. Ha valaki kérdi az árát, te ne mondj semmit, csak emeld fel a két ujjad. A fiatal ember nem igazán értette a dolgot, de elment a piacra. Ott egy asszony megkérdezte tőle, mennyibe kerül ez a kő, betenném a kertembe. A fiú nem szólt, csak felemelte két ujját, az asszony erre azt mondta, $2, megveszem. A fiú hazaszaladt, s elmondta apjának, hogy egy asszony $2 szerette volna megvásárolni a követ. Most azt szeretném, hogy vidd el azt a sarki múzeumba, mondta az apa, ne szólj semmit, csak emeld fel két ujjad.

két ujját, ahogy az édesapja tanította neki. Rendben, megveszem 200 000 dollárért. A fiú megszeppent, s hazaszaladt. Apa, az ékszerész meg szeretné vásárolni ezt a követ 200 000 dollárért. Az apa fia szemébe nézett, s azt mondta. Most már érted, hogyan becslik fel valaminek az értékét? Nem csak az számít, honnan jöttél, hol születtél, milyen a bőröd színe, vagy milyen gazdag, netán szegény vagy. Tőled függ, hogy hol helyezkedsz el, milyen emberekkel veszed körül magad, és mi módon vigyázol magadra.

0: mindannyiunk életének fontos, jelentős része. Ki ne hallott volna már olyanról, hogy jaj, de stresszes volt ez a mai napom, vagy milyen stresszes az életem. Szóval ma a stresszről beszélgetünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gáspár Zsoltot a stúdióban. Ő gyógyszerész, és gyakran tartasz előadást erről a témáról is, és más témákról is. Akkor remélem, hogy most is egy kicsit okosabbak leszünk ebben a témában. Tényleg így van, hogy nap mint nap találkozunk vele, meg szinte minden órában elhangzik ez a téma, de pontosan amikor meg kellene fogalmazni, hogy mi a stressz, akkor hogyan mondanád el, hogyan fogalmaznád meg?
1: Hát ez nem is a saját szavaimmal szeretném elmondani, mert van egy nagyon neves magyar stresszkutató, Selye János, akinek azt hiszem, hogy mindenki ismeri a nevét, és ő fogalmazta meg legelőször a stresszt, én azt hiszem, talán a legszabatosabban. Selye azt mondta, hogy a stressz az a szervezetnek a nem fajlagos vagy nem specifikus válasza mindarra, ami azt kiváltja. Ez azért egy nagyon fontos felismerése volt Seljének és a stresszkutatóknak, mert egyébként, ha a stresszt nem lehetne kezelni, akkor olyan nagyon sok beszélgetni valónk nem lenne ezen az alkalmon, viszont a nagyon-nagyon jó hír az, hogy a stressz az kezelhető. Tehát a stressz nem az, ami velünk történik, hanem ahogy mi reagálunk a történésekre.
0: És nyilván ez majd később szerintem kiderül a beszélgetésből, hogy kezelhetjük mi magunk is, tehát reagálhatunk rá úgy, és nyilván vannak bizonyos esetek, amikor már orvosi segítség is kell. Érdekes, hogy amikor a stresszre gondolunk, akkor mindig a negatív részére gondolunk, tehát mindig a negatív hatására a szervezetünkbe, az illetünkbe, pedig tudjuk azt, hogy a stressz nélkül nem is élhetnénk, mert igazából olyan fontos része az életünknek, ami szorosan kapcsolódik a normális élethez, tehát szükségünk, igazából szükségünk van rá, tehát van pozitív része.
1: Pontosan,
0: is.
1: Tehát ahogy el is mondtad, a stressz nélkül nem nagyon tudnánk élni. Selye ezt úgy fogalmazta meg, hogy létezik kétféle stressz van az életünkben. Van az EU stressz és a DI stressz. Ugye a stressz alatt mi általában a distresszt értjük, a káros stresszt, de van az EU stressz, amire azt mondjuk, hogy pozitív stressz. Ha egy példát így mondhatok a vizsgaidőszak környékén, tehát a tanulóknál az a vizsgadruk, ami őket arra ösztönzi, hogy még jobban teljesítsenek, vagy még jobban elő tudják adni mindazt, amit megtanultak egy adott vizsgán. Ez az EU stressz, ez a pozitív stressz. De természetesen van az életben egy csomó olyan helyzet, amikor az emberek saját maguk keresik a stresszt, tehát amikor mondjuk egy ejtőernyős kiugrik egy gépből, vagy mondjuk egy szördeszkás meglovagolja a hullámokat, de mondhatnám a házasságot is egy ilyennek.
0: Ugyanerre gondoltam én is, hogy a házasság is olyan, amit az ember ma alig vár, de mégis azért olyan helyzeteket hoz elő, ami izgalmas.
1: Pontosan, tehát a házassággal kapcsolatban is egy pozitív képünk van, de ha belegondolunk abba a sok izgalomba, ami megelőzi mondjuk egy házasság kötését, akár egy ceremóniát, tehát azt, hogy kit hívjunk meg, mi legyen a sorrend, és egyáltalán minden jól sikerüljön, akkor mondjuk egy házasságkötést megelőző időszak is egy nagyon komoly stresszes állapot.
0: Igen, és még más helyzetek is. Most egy kicsit a negatív stresszel kapcsolatosan láttam egy táblázatot, amit mutattál nekem, két neves pszichológus, vagy pszichiáter.
1: Pszichiáter, igen, két amerikai pszichiáter, Rail és Holmes készítették ezt a táblázatot. Ennek a táblázatnak az a története, hogy ők több mint 1000 embert megkérdeztek, különböző élethelyzeteket soroltak föl ebben a táblázatban, és azt kérték, hogy ezeket az élethelyzeteket, ezek az emberek saját belátásuk vagy érzésük szerint egy 1-től 100-ig terjedő skálán osztályozzák. Utána összeadták ezeket az eredményeket, átlagolták, és hát ez jött ki, amit ezeken a táblázatokon, vagy ebben a táblázatban látható. Tehát láthatjuk azt, hogy mondjuk a házastárs halála, a vallásosít elvesztése, az szerepel nagyon magas pontszámmal. Ugyanígy ugye a család felbomlása, hírnév elvesztése, de ahogy az előbb említettük, például a házasság kapcsán láthatjuk, hogy ezen a 100-as listán 50 pontot kapott, tehát ugye, vagy akár egy terhesség, vagy egy új családtag 40 ponttal, az gyakorlatilag ugyanolyan súllyal esik alatba, mint mondjuk például egy anyagi téren való változás, vagy a lakóhely megváltozása, és hát aztán itt a táblázat alján pedig ugye
0: igen,
1: szerepelnek.
0: A kölcsönök, meg egyebek.
1: A kölcsönök, ami... de tulajdonképpen láthatjuk azt, hogy alapvetően mondjuk a karácsony is 15 ponttal szerepel, pedig hát a karácsony is azt mondjuk a szeretet ünnepe, és
0: hát,
1: mindenki
0: elég sok stressz van benne az igazság.
1: Hát, hogy mit vegyek, fog-e neki örülni, tehát azért igen. Mondom, hogy a karácsonyal kapcsolatban is egy pozitív élet esemény, de mégis tele van olyan...
0: De ugyanígy olyan... a nyaralás is egyébként, a az is egy pozitív, is abszolút.
1: Ki nevezhet volna már össze nyaralásra való készülés.
0: Igen, hát én nyilvánvaló persze. De egyébként azért ez egy átlag, mert nyilván embertípustól is függ, hogy ki mire reagál mondjuk nehezebben.
1: Abszolút,
0: tehát,
1: abszolút. Igen. Tehát gyakorlatilag ez egy tájékoztató táblázat, egyénileg teljesen mások vagyunk. Itt inkább abból a szempontból fontos ez a táblázat, hogy egy kicsikét arra világít rá, és ezt szoktuk is javasolni, mindenféle tanfolyamokon, ahol igyekszünk segíteni embereknek, hogy hogyan kezeljék a stresszt, hogy lehetőleg azokat az élethelyzeteket, ami az ő számukra nagy stresszt jelent, azt ne halmozzák. Uh-huh. Tehát, ha mondjuk valaki munkahelyet vált, akkor lehetőleg ne akkora tervezze azt, hogy új lakást vesz, vagy ugyanígy a gyerekvállalással kapcsolatban is. Tehát, hogy azt is így, ha lehet, akkor egy olyan időszakra időzítse, ami kicsikét nyugalmasabb.
0: Egyébként ez nagyon jó, amit mondtál, hogy tartotok ilyen kurzusokat is, ilyen stresszkezelési
1: igen,
0: kurzusokat,
1: igen,
0: mert ugye van egy olyan része, amit az ember önmagába is meg tud oldani, tehát tudom azt, hogy nekem az egy stresszes feladat lesz, és megpróbálok úgy viszonyulni hozzá. Van, amikor jó, hogyha van egy külső segítség, aki mondjuk rávezet, hogy hogyan tudjuk a stresszt.
1: Van egy tanfolyam, ez a Győzelem a stressz felett című tanfolyam, ez egy 5 alkalmas tanfolyam, ahol megtanítjuk a tanfolyam résztvevőit arra. Egyrészt megtanítjuk arra, hogy mi is az a stressz, hogyan lehet kezelni, megtanítjuk egy kicsikét kommunikálni őket, megtanítjuk arra, hogy a munkahelyi stresszt hogyan lehet kezelni, és a különböző élethelyzeteket, illetve ami nagyon fontos, hogy megtanítjuk őket arra, hogy belássák azt, hogy melyek azok a dolgok, amikkel érdemes küzdeni, és tud értetenni, mert van lehetősége, igen. És mi az, amit el lehet fogadni, és hozzá lehet mondjuk azt, hogy szokni, vagy alkalmazkodni.
0: Igen, ezért nagyon érdekes, hogy végül is akkor itt is egy ilyen bizonyos tudatosságot is bele lehet vinni, tehát a családi kapcsolatoknál szoktunk mindig a házassági kapcsolatoknál tudatosságról beszélni, az ember figyeljen oda, de ezek szerint akkor itt a stresszkezelésben is, hogyha az ember tudja, hogy az a gyengéje, vagy az, hogy előre gondolja azt, hogy ezt úgyse tudom megoldani, akkor meg kell próbálni letenni.
1: Igen, tehát hogy tulajdonképpen van ez a bölcsesség imája, amit így megtanítunk az emberekkel. Ez egy ilyen mintaima, ami arról szól, hogy Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy meg tudjam változtatni azokat a dolgokat, amiket meg tudok változtatni. Igen. Adj nekem békességet ahhoz, hogy el tudjak fogadni olyan dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Igen. A legtöbbször tényleg az szokott a probléma lenni, hogy olyan dolgokért küzdenek emberek, amiken nem lehet változtatni.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. És akkor esetleg térjünk rá arra, hogy milyen élethelyzetek válthatnak ki stresszt az emberek életében, milyen élethelyzetek vannak?
1: Hát erre most nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert az élethelyzetek azok abszolút különbözőek. Tehát embertől függő, sőt olyannyira nem egyformák, hogy szoktuk azt a példát felhozni hasonlatként, hogy a stressz az gyakorlatilag, vagy a stresszor az olyan, mint a napfény. És az ember az vagy az agyag, vagy a vaj. Tehát, hogyha kirakunk egy ablakpárkányra egy darab vajat és egy darab agyagot, az egyik ugyanannak a napfénynek a hatására megkeményedik, a másik pedig
0: megpuhul. Annyira mások vagyunk, igen.
1: Annyira mások vagyunk, tehát igazából mindenkinek más élethelyzet jelent stresszt, és ugyanaz az élethelyzet sem ugyanolyan mértékben jelent stresszt. Tehát van, aki kifejezetten szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat, azt, hogyha terhelik, és olyan feladatokat kap, amiket nehezen lehet megoldani, és vannak emberek, akik pedig inkább azt szeretik, ha egy kicsiket olyan langyosabb állóvizet vízbe lehetnek, és nem kapnak megoldhatatlanak tűnő.
0: Igen, érdekes még az, hogy ugye amikor a stresszre gondolunk, akkor legtöbbször arra gondolunk a saját egyéni életünkben, de nem csak az egyéni életünkben vannak stressz helyzetek, hanem lehet egy tömeget is érinthet.
1: nem csak az egyéni életünkben, mert tulajdonképpen, ami ugye túlzott, itt ahogy a ábrán is láthatjuk, túlzott stresszt okozhat, az egyrészt ugye, amit az előbb beszéltünk, a velünk támasztott követelmények, ez szokott leggyakrabban jelentkezni, de ugyanígy mondjuk egy katasztrófának a híre, tehát most ugye legutóbb volt itt a buszbaleset.
0: Ugyanerre gondoltam én is, hogy azért igen.
1: Tehát bármennyire is nem velünk történt, bármennyire is nem minket érintett személyesen, de én azt hiszem, hogy mindannyiunkat megrázott. Hiszen mindannyian szülők vagyunk, vagy voltunk már olyan helyzetben, hogy elveszítettünk családtagot, tehát az emberbe ez mindenféleképpen lecsapódik. Aztán természetesen vannak ugye a kisebb közösségeket érintő, egy családban például ugyanígy lehet stressz helyzet. Nagyon változatos, tehát nem nagyon fogunk minden példát tudni hozni, de mondjuk ha mondjuk a egyik szülő elveszti a munkahelyét, az önmagában egy ilyen stressz. Vagy hogyha valamelyik gyermeknek nem sikerül valamelyik iskolát elvégezni, vagy megbetegszik valaki a családban. Tehát ezek mind olyan stressz helyzetek, amelyek akár lehetnek mindennaposak. És hát természetesen vannak az egyént érintő stresszek, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez borzasztó széles skálán mozog, hogy ez kinek mi.
0: Igen, igen. Mindegyik csoportban beszélhetünk arról, hogy igazából beszéltünk róla, nyilván tudjuk uralni a helyzetet a stressz fölött, de mikor van az, amikor már elvesztítjük az irányításunkat a stressz fölött, amikor már nem tudunk uralkodni rajta?
1: Hát tulajdonképpen egyrészt, hogyha a stressz fokozatosan emelkedik, mert ugye előfordulhat az, hogy, és ez leginkább akkor következik be, hogyha az ember egy adott élethelyzeten nem tud úrrá lenni, és kapja a következő feladatot, akkor lényegesen kisebb önbizalommal megy neki a következő feladatnak, vagy lehet egy olyan élethelyzet, amikor ugye azt mondjuk, hogy a stressz hirtelen megugrik, hirtelen megemelkedik, ezek általában váratlan élethelyzetek. Tehát ahogy az előbb említettem, akár egy keresőképességnek az elvesztése, vagy egy olyan betegségnek a megjelenése, ami nem vár dolog, és ugyanakkor hát természetesen lehetnek rejtett stresszorok is az ember életében. Ez leginkább akkor szokott előfordulni, hogyha az ember nem nagyon akar tudomást venni bizonyos dolgokról. Tehát amikor azt gondolja, hogy az élet természetes velejárója az, hogy esetleg napi, hát mondjuk azt inzultusnak van kitéve a munkahelyén, vagy a családjában, vagy esetleg a szomszédság révén, és ezek mind olyan terhek, amik azért fel tudják őrölni az embert szép fokozatosan.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom a kedves hallgatókat, hogy a következő perceket együtt töltsük el, nyugalomban, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

ne dicsekedjünk világi bölcsességgel. Jeremiás 9.23 írja, a bölcs ne dicsekedjék a bölcsességével. A férfiak ne örvendezzenek bölcsességükben, erejükben, vagy gazdagságukban, hanem annak örüljenek, hogy ismerik Krisztust. Ez a legkitűnőbb, legértékesebb ismeret, amellyel csak rendelkezhetünk. Ez az örök élet záloga. Mert az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és Jézus Krisztust, akit elküldtél. János 17.3 alapján. Isten kegyelme sem pénzen, sem tudás és hatalom árán nem vehető meg. Isten ingyen adja mindazoknak, akik készséggel elfogadják. Ha az ember megérzi segítségre szoruló helyzetét, és elvet minden magabízást, akkor ajándékként részesülhet a megváltásban. A mennybe jutottak nem saját igazságukkal fogják megmászni a falait, és kapui sem drága arany és ezüst áldozatok révén nyílnak meg majd a számukra, hanem Krisztus keresztjének érdemei által nyernek bebocsátást az Atya házába. Az önigazult úgy érzi, hogy nincs szüksége Krisztusra. És amikor azok, akik nevét vallják, saját bölcsességüket és jóságukat magasztalják, bizonyságát adják annak, hogy nem is ismerik őt. Mihelyt Krisztus megnyilatkozik a lélek előtt, a bűnös érzi, hogy egyetlen reménysége Isten bárányában van, mint a bűnért való engesztelő áldozatban. Amint Krisztus elkezdi megnyitni szeretetét az ember előtt, figyeljük a hatást, és lássuk meg a következményét. Sokan, akik számára ismeretlen Krisztus szeretete, állítják, hogy ez a tapasztalatuk. De ha ez oda vezeti az embert, hogy alázattal nézzen önmagára, ha bizonyságát adja, hogy a mennyei jutalom értékesebb számára, mint a világi javak, tudhatjuk, hogy a Krisztustól áradó élet sugarai világítják meg lelkét. Krisztuson kívül az emberi bölcsesség minden formája bolondság. Azok, akik saját bölcsességükben bíznak, kihagyják számításaikból az örökké valóságot. Mindenki számára, aki hiszi, hogy Jézus képes megmenteni mindenképpen mindazokat, akik Istenhez jönnek általa, az evangélium Isten ereje és bölcsessége.

ne dicsekedjünk önmagunkkal, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás 9.24. Semmi helye a saját érdemeinkkel való kérkedésnek. A parancs nem így hangzik, aki dicsekszik, önmagában dicsekedjen, hanem Istenben. Így nincs lehetőség arra, hogy az emberek maguknak nyilvánítsák a dicsőséget. Minden áldásért, amit csak élveznek, minden képességért, amellyel rendelkeznek, Krisztus kegyelmének adósai. Senkinek sem szabadna felmagasztalnia magát, ha bölcsességre vagy igaz életre tesz szert. Akik a legmélyebb tapasztalatra tettek szert Istennel, azok állnak legmesszebb a büszkeségtől és önigazultságtól. Szerényen vélekednek saját magukról, ám Krisztus dicsőségéről és kiválóságáról a legmagasztosabb fogalmaik vannak. Amikor szemeinket a mennyre szegezzük, és világosan látjuk Krisztus jellemét, fel fogjuk magasztalni az Úristent a mi szíveinkben. Mikor az ember megismeri a megváltó történetét, súlyos hibákat fedez fel önmagában. Oly nagy a Krisztustól való különbözősége, hogy alapos változások szükségességét látja életében. Azzal a kívánsággal kutathat tovább, hogy hasonlóvá váljék csodálatos példaképéhez. Meglátja szeretett mestere tekintetét, lelkületét. Szemlélés által az ő képmására változik el. Nem azzal utánozzuk Jézus életét, ha elfordulunk tőle, hanem ha róla beszélünk, ha tökéletességéről gondolkodunk, ha finomítani igyekszünk szokásainkat és magasztossá tenni jellemünket, ha hit és szeretet, valamint komoly, kitartó igyekezet által próbáljuk megközelíteni a tökéletes példaképet. Krisztus szavainak, szokásainak, tanításainak ismerete által mi is átvesszük alaposan tanulmányozott jellemének erényeit, s megtelítődünk az ő óigen csodált lelkületével. Jézus lesz számunkra 10 000 közül is legfőbb, a mindenestől kívánatos.

bizonságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, boldog szombatot kívánok, az önök számára a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ma este az igeszolgálat során Szabó László Csaba lelkipásztor arról szól igét, hogy ne csüggedjünk

Kedves nézők és hallgatók, sok szeretettel köszöntelek benneteket, örvendek annak, hogy újból a Reménység TV stúdiójában a Reménység üzenetét közölhetem hozzátok. Ezen alkalommal arról szeretnék nektek beszélni, hogyan győzzem le a csüggedést. El vagyok csüggedve, mit tegyek? A Bibliában nagyon sok emberrel találkozunk, akik el voltak csüggedve, hiszen a legtöbben istenfélő emberek voltak, igaz emberek, hittek Istenben, szerették Istent, és akkor, amikor látták azt, hogy a világban annyi gonoszság, annyi rossz történik, és nem minden Isten terve, akarata szerint történik, akkor el voltak csüggedve. Alapgondolatként szeretném elolvasni a Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. versét, amely az igaz emberről beszél, és az igaz embert ért megpróbáltatásokról. A Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. verse arról beszél, hogy, és a 20. verset olvasom, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Sok baja van az igaznak. Az igaz ember nincs hozzászokva, hiszen Isten akarata, Isten törvénye szerint él, és a Biblia, különlegesen az Ószövetség, Isten áldását ígéri az engedelmeseknek, azok, akik szeretik Istent. Viszont azt is olvassuk az Új Szövetségben, hogy minden a javukat szolgálja azoknak, akik Istent szeretik. Ha Istent szereted, és a parancsolatainak engedelmeskedsz, akkor várhatod azt, hogy jó dolgok történnek veled, és Isten megáll téged. De ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy egy gonosz világban élünk, és Isten megengedi, hogy a gonosz is érvényesüljön. És úgy, mint a Jobb könyvében is látjuk, a Jobb történetében az igaz embert is érhetik bántások. Nagyon sokszor az igaz embert az igazságáért, a szeretetért, a békességért, a törvény tiszteletért, az embertársi szeretetért érik a bántalmak. És a Biblia azt mondja, hogy ha sok baja, sok nyomorúsága is van az igaznak, valamennyiből kimenti őt az Úr. Szeretném, hogyha ezen alkalommal megvizsgálnánk Pál apostolnak az életét, és néhány alapelvet a Pál apostol életéből, aki nagyon sok nehézségen ment át, a Korintushoz írt második levél 11. fejezet verseiben leírja azt, felsorolja, hogy mennyi mindenem ment keresztül. Korintushoz írt második levél 11. fejezet 23. versétől kezdődően azt mondja Isten ígéje, több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által a zsidoktól 5-ször kaptam 40-et egy hián, 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben, rablok között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, városban, pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való vírasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezeteknek a gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsek

Dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. Hosszú még a felsorolása is annak, hogy mennyi mindenem ment keresztül Pál. És ezt nem azért mondja nekünk, hogy elcsüggedjünk, vagy azért, hogy az ő erejére, az ő képességére koncentráljunk, hanem azért mondja el ezt nekünk, hogy egy gyenge, gyarló ember is Isten segítségével le tudja küzdeni a csüggedést. A korintusi második levelében Pál apostol védi az apostoli tekintélyét, a szolgálatát. És ebben a levélben beszél a csüggedés ellenszeréről. És szeretném, hogyha most a tekintetünket, a figyelmünket a Korintushoz írt második levél negyedik fejezetére, a teljes fejezetére tekintenénk, és innen kiemelnénk néhány alapelvet, pontosabban 7 alapelvét annak, hogy hogyan győzzük le a csüggedést. Rick Warren beszél a csüggedésnek a legyőzéséről 7 alapelvben. És ezeket szeretném megemlíteni. Az első alapelv a Korintushoz írt második levél negyedik fejezet első versében található, amikor azt olvassuk, hogy annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Pál apostol azt mondja, hogy elnyerte az Isten kegyelmét, elnyerte az Isten irgalmát. És ez a kegyelem nem hiába való, mondja az korintusi első levél 15. fejezet 10. versében. Isten kegyelmet ad az embernek, a nehézségben, a megpróbáltatásban levő embernek, annak az embernek, aki Isten szolgálatának szenteli életét. A legtöbb csüggedés Isten szolgálatában ér. Amikor te a jót akarod, és lehet, hogy te is ma egy ilyen helyzetben vagy, és ezért ez az üzenet hozzád szól. Pál apostol egy szolgálatot kapott, és a szolgálathoz kegyelmet kapott, ezért azt mondja, nem csügged el. A csüggedés legyőzésének az első alapelve, első ellenszere az, hogy soha ne felejtsd el, hogy Isten szeret téged. Isten tudja, hogy mi szolgálja te javadat. Ne felejtsd ezt el, még akkor is, amikor a megpróbáltatások, a nehézségek, a csüggedés körülvesz téged, mindig emlékezz Isten irgalmára, Istennek a szeretetére, annak, hogy ő megteremtett téged. És az Isten irgalma, kegyelme azt jelenti, hogy nem azt kapod, amit érdemelsz, hanem Istentől az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő irgalmát kapod, amit nem érdemelsz meg. Isten ismeri minden hibádat, ismeri a bűneidet, ismeri a vétkeidet, ismeri a csalódásaidat, a mulasztásaidat, és ennek ellenére mégis szeret téged. Ő teremtett téged. Nem kell bebizonyítsad azt, hogy értékes vagy, mert Isten megteremtett, és Isten egy értéket adott neked. Ezért a legfontosabb, hogy mindig Isten kegyelmében, Isten szeretetében nyugodj meg, bármiért téged. Isten szeret téged. Ha az emberek szeretetlenül is viselkednének veled, ne felejtsd el, hogy Isten kegyelme, hűsége olyan nagy, hogy felér a felhőkig. Az embereknek a gonoszsága sokszor nagy, de a Jóistennek a kegyelmes, a szeretete még nagyobb. Ahol megnövekedett a bűn, ott az Isten kegyelme annál inkább bővelkedik. Ne csüggedj el. Isten megsegít téged legyőzni bármilyen bűnt, legyőzni bármilyen csüggedést, bármilyen csalódást, amit a körülötted levő emberek okoznak neked. A második alapelv, a második gondolat, amit Pál apostol itt a második versben fejt ki, azt mondja, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat, minden ember lelkismeretének az Isten előtt. A második alapelv a csüggedés legyőzésének az ellenszere az, hogy ne légy képmutató. Ne hamisítsd meg az Isten szavát. Ne élj egy hamis életet. A legtöbb csüggedést, a legtöbb problémát talán sokszor az életünkben az hozza magával, hogy
megpróbálunk megfelelni az emberek elvárásainak, és ezért megpróbáljuk Isten ígét is megváltoztatni, hogy alkalmazkodjunk az emberek kívánságai, az emberek akarata szerint. De soha ne légy képmutató, mindig maradj hiteles. Maga Isten sem keresi minden embernek a dicséretét. Mert egyesek meg vannak elégedve azzal, hogy esik az eső, mások zúgolodnak. Egyeseknek nagyon jó, hogy süt a nap, mert elültették a magot a földbe, és a mag kikel az eső után a napfény eredményeképpen, de van, akinek sehogy nem jó. Sem, ha süt a nap, sem, ha esik az eső. És képzeljük el azt, hogy Isten sem tesz, Isten sem jár mindenkinek a kedvében, bár Istennek akarata az, hogy mindenkinek kifejezze a szeretetét és a kegyelmét. De az ember mindig elégedetlen. Ezért, hogyha te mindig az embereknek a kedvében akarsz járni, és feláldozod azt, hogy Isten akarata szerint élj, ha feláldozod az elveidet, akkor ez mindig csüggedést fog okozni neked és nekem, mert a lelkismereted bántani fog. Ezért légy az, akinek Isten teremtett téged. Légy az, akinek a Jóisten megváltott téged. Lehet, hogy nem tudsz tökéletes lenni, de légy hiteles, légy igazi. És mindig koncentrál, mindig figyelj Isten szeretetére, Istennek a kegyelmére. És az igazságot ne áldozd fel a te életedben. És ha ezt megtetted, kérj bocsánatot Istentől, embertársaitól, és lépj tovább, légy hiteles, légy igazi. Az Isten ígét, Isten nyilvánvaló igazságát úgy képviseld, amint az létezik, és amint van. A csüggedés legyőzésének egy harmadik ellenszere az, hogy emlékezz, hogy az élet nem rólad szól. Pál apostol azt mondja itt a Korintushoz írt második levél 4. fejezet 5. versében, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat Jézusért. Minél jobban az ember önmagára figyel, minél többet foglalkozik a problémáival, a gondjaival, annál jobban elcsügged. De Isten ígéje arra figyelmeztet bennünket, és arra ösztönöz bennünket, hogy megértsük azt, hogy a mi életünk, a mi szolgálatunk Jézusról szól. Jézus megteremtett, Jézus megváltott bennünket, megszabadított a bűntől, megszenteli a mi életünket. És ezt mondjuk el embertársainknak, azt, amit Jézus bennünk értünk és általunk tesz. Ez a világ el akarja hitetni mindig azt, hogy az egész élet rólunk szól, mi vagyunk a világnak a középpontjában, és ezért akkor, amikor emberek nem figyelnek ránk, nem vesznek számba bennünket, nem mutatnak elég szeretetet, mint ahogy mi elvárnánk, akkor elcsüggedünk. A csüggedésnek az egyik legfontosabb alapelve tehát az, hogy emlékezz, hogy az élet Istenről szól, az Úr Jézusról szól. És hogyha te az Úr Jézussal élsz, és az ő alapelvei szerint élsz, és megdicsérnek téged az emberek, ez sem rólad szól, ez is rólad szól. Ha valami jó dolgot teszel, dicsérni való dolgot teszel, soha ne felejtsd el, adj dicsőséget érte Istennek. Ha megkritizálnak, ha megítélnek az emberek, ez sem rólad szól. Ha te Krisztusban vagy, és te tudod, hogy a lelkismereted szerint helyesen cselekszel, és az emberek mégis bántanának, Jézus a te pajzsod. Először őt éri a bántás, őt éri a fájdalom, a támadás. Ha az emberek félreértenek, hát Krisztust is félreértették. Maradj meg ő benne, és legyőződ a csüggedést. Ha valaki nem ért egyet veled, és te tudod, hogy neked igazad van, ne esd kétségbe, ne csüggedj el. Mert te Jézusért élsz. Jézust is félreértelmezték, Jézust is félre magyarázták. És ne függjél az emberek dicséretétől vagy ítéletétől, hanem az legyen a célod, hogy Istennek szerezd dicsőséget, és Isten előtt legyél kedves. És az az érdekes, hogy ennek az lesz a következménye, hogy amikor az emberek megismernek téged, akkor majd megértik, hogy te kinek szolgálsz, és akkor megváltozhat a rossz véleményük.
A keresztény embernek a motivációja tehát, azt mondja itt az 5. vers második része, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Miért élek? Mi a motiváció? Mi a célom? Nagyon fontos az, amit teszek. Nagyon fontos az, ahogy teszem. De nagyon fontos, még fontosabb az, hogy miért teszem. Milyen célra, kiért teszem. Teheted a jó dolgokat is rossz motivációval. De hogyha Isten akarata szerint élsz, és Jézusért élsz, és a helyes dolgokat cselekszel, akkor boldog ember leszel. A csüggedés legyőzésének egy negyedik ellenszere az, hogy fogadd el a korlátaidat. Lazulj el a korlátaid tudatában. A Korintusi 2. levél 4. fejezet 7. verse azt mondja, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van. Mi egy cserép edény vagyunk. Nem tudjuk mindenkinek a problémáját megoldani. Bár sokszor szeretnénk. Nem tudunk mindent megtenni úgy, ahogy szeretnénk. Nem tudod elkölteni azt a pénzt, amivel nem rendelkezel, csak ha nem akarsz adósságot szerezni. És az, hogy az életünket korlátok között kell élnünk, ez ne okozzon csüggedést neked és nekem, hanem ezt el kell fogadnunk. És ezek a korlátok mindig megtanítanak arra, hogy Isten kezében vagyunk. Azt mondja itt az ige, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való, mondja a 7. vers. Isten kezében vagyunk cserépedények, és a Jóisten a gyarló, gyenge edényekbe az ő dicsőségét, az ő szeretetét, az ő jellemét helyezte. Vajon miért van ez, hogy Isten az ő nagy munkáját gyenge eszközökre, gyenge emberekre bízta? Pál apostol megmagyarázza és elmondja itt a 7. versben, a 4. fejezetben, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen és nem magunktól való. El kell fogadjuk a korlátainkat, és olyan szép, amikor a Jóisten túlfeszíti ezeket a korlátokat, és olyan dolgot tesz, amire mi nem vagyunk képesek, hogy neki szerezzünk dicsőséget, hogy neki adjunk dicsőséget, hogy az emberek lássák a fényt, a dicsőséget, amit ő ránk bízott és nekünk adott. Olyan szép dolog ez, hogy a Jóisten a legnagyobb ajándékait sokszor a leggyengébb embereknek adja, akik az ő dicsőségét munkálják. A Korintusi 1. levelében Pál apostol már az 1. fejezetben beszél erről, hogy Isten kiválasztotta a 27. vers szerint a világ bolondjait, választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. A világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. A világ nemteleneit és megvetettjeit, vagyis alacsony származású embereit választotta ki magának az Isten, hogy a semmik és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, hanem tőle vagytok pedig, mondja a 30. vers, ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Aki dicsekedik az Úrban, dicsekedjék. Isten fel akarja használni a mi gyengeségünket, hogy egyesítsük az ő erejével, hogy dicsőséget szerezzünk neki. És a Jóisten fel tudja használni a gyenge embereket, de nem azért, mert gyengék. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert a gyenge ember Istenben bízik, és Istenre hagyatkozik, és Isten megerősíti őt. Mi mindannyian tudatában vagyunk a gyenge létünknek, a gyarlóságainknak, a mulasztásainknak, és tudatában vagyunk a jó tulajdonságoknak is, amit Isten adott. Éppen ezért alázattal mindig kérjük, hogy a Jóisten a gyarlóságunk ellenére végezzen egy dicsőséges munkát általunk. Az 5. alapelv, a csüggedés legyőzésének egy 5. alapelve, használd fel a fájdalmat arra, hogy másokon segíts. A 8. vers azt mondja, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, nem esünk kétségbe,
üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportattunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. A Korintushoz írt második levél első fejezeteiben hasonlóképpen Pál apostol dicséri az Urat, és azt mondja, hogy ő az irgalmasságnak, a minden vigasztalásnak Isten, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Milyen szép az, hogy a Jóisten megengedi a nehézséget, a próbatételt, megengedi a csüggedést. És akkor, amikor ezeket legyőzzük a mi életünkben, akkor a Biblia arra serkent bennünket, hogy legyen ez egy megváltó szenvedés. Ahogy bennünket megmentett a Jóisten a mi szenvedésünkben és nyomorúságunkban, úgy segítsünk más bajba jutott embereken. És hirdessük nekik az Isten szabadítását, az Isten segítségét. Milyen szép dolog ez. Ezért ne pazarold el a fájdalmadat. Mert a Jóisten a legnagyobb szolgálatot tudja előhozni a legnagyobb fájdalmadból. Hogyha a fájdalomban Isten segítségét, Isten jelenlétét keresed, és Isten átvezet a halál árnyékának a völgyén, átvezet a síralom völgyén, azt mondja a 84. Zsoltár, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Ha te megtapasztaltad Isten erejét, légy segítsége más nyomorúságba, szenvedésbe esett embereknek. Használd fel azt a nehézséget, amin keresztül mentél. Használd fel Isten munkájában. Használd fel embertársad javára. Nem is olyan rég az egyik gyülekezetemben, csoportban, ahol szolgálok, tudomást szereztem egy hittestvérről, aki el volt süggedve, és eldöntöttem azt, hogy megkeresem, hogy meglátogatom. És körülbelül olyan helyzeten ment át, el volt süggedve, mint amilyen én is átmentem valamikor. Sok gyógyszert kapott az orvostól, és nem tudta, hogy mit évő legyen, és nem volt étvágya. Meglátogattam, imádkoztam érette, és adtam egy tanácsot neki is, hogy mit tegyen, milyen gyógyszert szedjen, és csoda folytán, rövid időn belül, órák alatt este már, rövid időn belül kérte a vacsorát a feleségétől, és megjött az életkedve. A Jóisten felhasznált egy ember megmentése érdekében, csak azért, mert én is egy hasonló helyzeten mentem át. És mint lelkipásztor éreztem a Jóistennek a késztetését, hogy ezt az embert bátorítsam, és a Jóisten meggyógyította, helyreállította őt. Milyen szép az, amikor a te fájdalmadat és a te fájdalmadban szerzett győzelmet fel tudod használni arra, hogy másokat is megsegítsél. A csüggedés legyőzésének egy hatodik ellenszere, egy hatodik alapelve, ugyancsak itt a Korintushoz írt második levél negyedik fejezetében található, 16. versben azt mondja, azért nem csüggedünk. Másodszor is mondja ebben a fejezetben Pál, hogy azért nem merülünk ki, nem csüggedünk, nem adjuk fel. Nem veszítjük el a szívünket, ahogy egy angol nyelvű fordítás mondja. Nem veszítjük el a szívünket. Sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul. A csüggedés legyőzésének egy nagyon, de nagyon fontos alapelve az, hogy szakíts időt a megújulásra, a mindennapi megújulásra. És hogyan teheted ezt? Úgy, hogy imádkozol, hogy a gondolataidat elmondod Istennek, mint egy barátnak. Úgy, hogy az Isten ígében bátorítást, támaszt találsz. Vagy talán egy olyan könyvben, ami a Bibliát magyarázza, vagy a Bibliának az alapelveit magyarázza, és jobban megérted, keresd és használd fel ezeket a bibliai eszközöket, tanulmányokat, Isten ígének a magyarázatait, hogy erőt nyerj, hogy megújuljon a te erőd. Mert azt mondja a Biblia, hogy a mi külső emberünk megromol, de a belső mindazáltal napról napra újul. Milyen szép, hogy ahogy minél jobban érezzük azt, hogy a gyengeség vesz erőt, annál jobban a mi belső emberünk és a mi közelségünk Istenhez mind jobban erősödik.
használd ki. Ne hagyjad, hogy a te lelked, a te tested, lelked elsatnyújjanak. Újítsd meg az erődet. Edzed magad, úgy testileg, mint lelkileg, hogy megerősödjél. Fordíts időt, szakíts időt az Istennel való beszélgetésre, a megújulásra. Egy hetedik alapelve, és az utolsó alapelve ebben a felsorolásban a csüggedés legyőzésének az ellenszere, és ez is nagyon fontos, a 17. a 18. versek vastag betűvel vannak írva az én Bibliámban, azt mondja, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, és igen, igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Koncentrálj, összpontosíts az örökké való dolgokra. Tartsd a szemed Isten örökké való céljain, tervein, akaratán. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Isten útjai nem a mi útaink. Ahol mi nem látunk egy utat sem, ott Istennek 100 útja van. Ahol a mi gondolataink el vannak csüggedve, ott a Jóisten ránk mosolyog a mennyből, és az ő kegyelmét, az ő dicsőségét adja, és felemeli, a mi arcunkat felderíti az ő igazságával, az ő szeretetével. Csak bízz Istenben, és azok a pillanatnyi szenvedések, amelyek érnek benneteket, érnek bennünket. Azt mondja az ige, hogy azokat nem is lehet hasonlítani, mondja a Róma 8.18-ban is, ahhoz a dicsőséghez, amit Isten készít. Tehát az az pillanatnyi könnyű szenvedés, ami ér bennünket, nem is hasonlítható ahhoz a nagy dicsőséghez, amit a Jóisten ezen szenvedések által szerez nekünk. Érdekes, hogy a Jóisten felhasználja a szenvedést, hogy egy igen, igen nagy örök dicsőséget szerezzen nékünk. Pál apostol gyakran használ ilyen szavakat, amelyek úgy tartjuk lehet, hogy eltúlozza ezeket a dolgokat, de ő tapasztalatból mondja. Azt mondja, igen, igen, nagy, örök dicsőséget szerez. Úgyhogy ne zúgolodjunk, ne csüggedjünk el. Isten az ő szép tervét viszi véghez. És tegyük fel mindig a kérdést, amikor átmegyünk bizonyos helyzeteken, hogy Uram, milyen dicsőséget akarsz hozni, milyen fényt, milyen jellemet akarsz bennem formálni? Mit akarsz te ezáltal, milyen csodát akarsz tenni, milyen embereket akarsz hozzád vezetni, miért engedted ezt meg? És a Jóisten megmutatja, hogy mi célból, hogy hova akar vezetni. De a lényeg az, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Láthatatlan nem azt jelenti, hogy nem létezik. Vannak láthatatlan valóságok, amelyeket hitáltal elfogadhatunk és elfogadunk. És a Jóisten jóra fordítja a mi életünket. Ezért a mi tekintettünk legyen az Úr Jézuson, a zsidókhoz írott levél 12. fejezet 2. verse azt mondja, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőire Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetette a gyalázatot, keresztet, szenvedett, és az Isten király székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így el ne való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Nézz Jézusra, gondold meg azt, amit ő szenvedett, állj ellen a csüggedésnek, és ne engedd, hogy a lelked elaludjon, elhaljon. Ne csüggedj el, mert azt mondja a Pál apostol a Galata 6.9-ben, hogy ha kitartunk a jónak a cselekvésében, a Jóisten a megfelelő időben megadja a jutalmat. Galata 6.9, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, vagy el ne csüggedjünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. És szeretném röviden átismételni, mi a csüggedésnek az ellenszere? Mi volt az első alapelv? Ne feledd, Isten szeret téged. Egy szolgálatot, egy megbízatást kaptál az ő kegyelme által. Végezd örömmel ezt a szolgálatot. A második alapelv. Soha ne légy képmutató. Légy igazi, légy hiteles. Légy az, akinek Isten teremtett és megváltott téged.
A harmadik alapelv. Emlékezz, az élet, a szolgálat nem rólad szól, hanem arról, hogy Isten mit tesz benned, érted és általad. A negyedik alapelv. Fogadd el a korlátaidat, lazulj el a korlátaid tudatában, és meglátod, hogy a Jóisten fel tudja használni a te gyenge, törékeny edényedet, hogy megtöltse az ő dicsőségével. Az ötödik alapelv. Használd fel a fájdalmadat arra, hogy segíts másokon. Legyen a te szenvedésed hasonlóképpen az Úr Jézus szenvedéséhez egy olyan szenvedés, amely a másik ember életében egy tapasztalatot, egy megoldást, egy szabadulást hoz. A hatodik alapelv, szakíts időt a megújulásra, minden nap, az ige tanulmányozásra, az imádkozásra, a gyülekezetbe való járásra, a bizonyságtevésre, használd az erődet, újítsd meg az erődet. És a hetedik alapelv, koncentrálj az örökké való dolgokra. Összpontos is. Tartsd a szemed Isten láthatatlan világán, láthatatlan tervein, és fogadd el, hogy ő egy örök dicsőséget szerez neked a te életedben azokon a szenvedéseken által, amelyeket megtapasztalsz. Kívánom, hogy a Jóisten áldjon meg és segítsen, hogy a csüggedést legyőzve el ne csüggedj, erősödj meg a te hitedben, tarts ki Isten mellett, és majd ott lehess abban a világban, amely most láthatatlan, hogy lásd azt az Istent, aki szeret téged, aki megváltott téged, és aki az ő országába vezetett téged. Amen. Imádkozzunk együtt. Szerető mennyei jó atyánk, köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és kérünk, Urunk, akkor, amikor a legnehezebb szenvedésben, körülmények között találtatunk, segíts, hogy el ne felejtsük azt, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy, egy szolgálattal bíztál meg, és hogyha szolgálattal bíztál meg, erőt is adsz. Adjad, hogy mindig az igazság mellett álljunk, ne hamisítsuk meg a te ígédet, hanem azt szeretettel mutassuk be embertársainknak. Ugyanakkor segíts, Urunk, hogy megértsük, hogy az élet nem rólunk szól, hanem te rólad. Te egy ajándékot, egy képességet adtál a gyarló, törékeny testünkbe, és ezt szeretnéd, hogy felhasználjuk a te dicsőségedre. Hogy megértsük, hogy az élet te rólad szól. Segíts, hogy el tudjuk fogadni a korlátainkat, és engedjük, hogy a te nagy erőd nyilvánuljon meg a mi életünkben. Segíts, Urunk, hogy tudjunk az örökkévaló dolgokra figyelni, és segíts, hogy minden nap szakítsunk időt, hogy megerősödjünk, megújuljon a mi erőnk. És segíts, Urunk, hogy a fájdalmat, a szenvedést, amint te keresztül vezetsz, adjad, hogy ne pazaroljuk, ne tékozoljuk el, hanem használjuk fel arra, hogy más embereket bátorítsunk, és vezessünk az örökkévaló hazánk fele. Köszönjük, hogy te erőt adsz, áldunk és magasztalunk téged mindenekért. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szükségünk volt erre a bátorításra. Sokszor és sokféleképpen elcsüggedünk. De az Úr mellettünk van a csügget nehéz próbák idején is. Köszönjük a tanácsokat, az ellenszereket, amelyekkel élhetünk és élnünk kell a csüggedéskor. Gyengeségeink ösztönözenek arra, hogy Istenbe bízzunk, rátámaszkodjunk. Tekintetünk maradjon Jézus Krisztuson minden időben. Amen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, amin.

0: élet és egészség.
1: Mindenkit üdvözlök ezen az előadáson, aminek a címe a táplálkozás és daganatos betegségek kialakulása. Egy időben foglalkoztam ezzel a témával, ebből készültem. Hát mindjárt az elején kellene beszéljünk arról, hogy mi is a daganat, hogy hogy alakul ki, és aztán rátérünk majd, hogy a táplálkozásnak mi köze a daganat kialakulásához. A jelen előadásban a táplálkozás és a daganatos betegségeknek a kialakulásáról lesz szó, tehát arról nem nagyon fogok beszélni, hogy ha már van egy ilyen betegség, akkor a táplálkozással esetleg mit lehet kezdeni, illetve a táplálkozásnak milyen hatása van a betegségre. A megelőzésre koncentrálnánk elsősorban. Tárgyalni fogjuk azt, hogy hogy is alakul ki egy daganat, aztán milyen vizsgálati módszerekkel lehetne utána járni, hogy van-e köze a táplálkozásnak a daganat kialakuláshoz, utána pedig végigmennénk a szinte az összes táplálékforráshoz, táplálékfajtán, ami létezik, igen. Na hát, akkor mindjárt az elején beszéljünk a sejtciklusról. A sejtciklus, minden sejtünk, ugye a szervezetünkben van 10 a 14-en 60 darab sejt, hát az rengeteg, az egyes után 14 nulla annyit kell írni, körülbelül annyi sejt, mindegyik sejtünk él és végzi a feladatát, ebből állunk mi. Most a sejtjeink állandóan meghalnak és újjászületnek, állandóan cserélődnek a szerveink, van amelyik gyorsabban, van amelyik lassabban, mint például a bélhám sejt, az 3 nap alatt újjá cserélődik, míg vannak olyan sejtjeink, ami velünk együtt hal meg, annyit él, amennyit mi, tehát 70-80, akár 100 évig, mint például az agysejtjeink, vagy pedig az immunrendszerben a memória sejtek. Most a sejteknek különféle feladata van, egymással összedolgoznak, mint egy gyár, amit elképzelünk, hogy van, aki ezt a munkafázist csinálja, van, aki a másikat. Ez egy bonyolult szervezettség, és minden újjászülető sejtnek ezt meg kell tanulni, tehát egy bőrsejt, az bőrsejtként kell működjön, vagy egy vesesejt, az vesesejtként kell működjön a továbbiakban, vagy, és így folytathatnánk tovább. Ez az osztódás, ez rendkívül szabályozott dolog, a génjeink szabályozzák. Minden sejtnek, a sejtben levő gének szabályozzák az osztódást, a sejtosztódást, hogy hány darab sejtet kell reprodukálni, mikor elég, mikor nem kell többet. Az újonnan született sejtek érzik a másikat, hol a határ, hol a szervhatár, és kiérnek, azaz vesesejtté válnak. Például a bőrünk legalsó rétegében is vannak úgynevezett őssejtek, amiknek a dolga az osztódás, és az ott született új sejtek pedig bőrsejtté érnek. Nem lesz se több, se kevesebb, mint amire szükség van. Na most a daganat az nem más, mint ennek a sejtosztódásnak a genetikai hibája. Valamilyen hiba csúszik ebbe az osztódási folyamatba, és a sejt korlátlanul elkezd osztódni. Nem érzi a társát, nem érzi a szervhatárt, meddig lehet osztódni, korlátlanul túlnövi a szervhatárt, és nem fogja megtanulni a szerepét sem. Tehát egy fejletlen, primitív sejt marad, ami nem tud más csinálni, csak osztódni és enni. Nem lesz belőle vesesejt, hanem egy olyan semmire se való daganat sejt, ami ott van, és mint egy parazita, ami építőanyagainkat használva belülünk van, és csak növekszik, és olyan tulajdonságokra is szert tud tenni, hogy áttörheti a szervhatárt, és terjedve a véren keresztül, vagy a nyirkon keresztül, akár más szervekben, szövetekben is ezek megtelepedhetnek, és aztán folytatják az osztódást, a végsőkig kizsigerelve a szervezetünket. Ez a folyamat, ez nem máról a holnapra következik be. Talán az egyik legjobban kutatott daganat típus a vastagbél daganat. Most már tudják a tudósok a genetikai lépéseket, hogy hogyan lesz egy normális daganat, illetve bélhám sejtből daganatos sejt. Tehát olyan sejt, ami csak osztódik, nem érzi a társát, túlnő, nem lesz belőle bélsejt, fejletlen marad. Hogy ez hogy alakul ki? Itt láthatjuk, hogy több lépésről van szó. Ez egy szekvenciális dolog, meghatározott sorrendben több génnek kell sérülnie. Egy sejtosztódás során egyrészt mindig történnek hibák, de minden sejtnek van egy saját génjavító készlete, ami ezeket kijavítja. Ugyanakkor vannak olyan gének, amelyeknek a mutációja elindíthat egy ilyen korlátlan osztódást, ezek az onkogének. Aztán vannak olyan gének, amelyeknek az a feladata, hogy ezeket a lehetséges mutációkat visszafogják, ezek az úgynevezett tumorszupresszor gének. Most ezeknek a hibája, a meghatározott sorrendbe bekövetkező hibájára van szükség ahhoz, hogy egy daganat kialakuljon. Itt például látjuk azt, hogy ott van egy normál hámsejt a bal felső sarokban, és az első mutáció, ez az úgynevezett APC gén, ez egy tumorszupresszor gén, ennek bekövetkezik a mutációja, vagy egyszerűen eltűnik, a hiánya következik be valamilyen hatásra, általában környezeti hatásra. És akkor lesz a normál hámból egy fejletlenebb adenóma, ez még nem rossz indulatú daganat, ez egy megelőző állapot. Ez már nem érik olyan szépen ki, nem olyan fejlett, mint egy bélhámsejt, de azért ellátja a feladatát, ez évekig, évtizedekig így maradhat, úgyhogy nem lesz belőle daganat. Aztán a következő mutáció, aminek meg kell történjen, ez a K-RAS nevű génnek a hibája, mutációja, vagy pedig az eltűnése. Ez egy onkogén, tehát ez az onkogén, ami aztán tovább butítja a sejtet, úgymond megakadályozza a teljes kiérést. Ezt aztán lehet látni már tükrözéssel is. Ezek általában pici polipok, olyan 1, maximum 2 centis polipok, ami még nem rossz indulatú daganat, de azzá válhat. A következő lépés, az a DCC nevű tumorszupresszor gén, abból lesz egy 3-as fokú adenóma, és az utolsó lépés, amitől beindul a daganat, az pedig a P53-as tumorszupresszor génnek a hibája. A mutációja lesz, aminek során az előalakok daganat sejtekké fejlődnek. Na most látjuk azt, hogy ez nem egyszeri dolog, ezek hosszú évek, évtizedek, a vastagbél daganat esetén körülbelül 10 év, amíg mindez kialakul. Tehát van egy szekvenciális elv, egy pontosan megadott sorrend, hogy minek kell mi után elromlani. És ez általában környezeti hatásokra történik, bár egyes esetekben genetikai hajlamosság is van. Van, ahol például eleve mutálódottan születik az egyén, mondjuk az APC-re vagy a K-RAS-ra. Tehát van egyfajta genetikai hajlam, de mindenképpen a környezeti hatások is számítanak. Most két szó van, amit még itt érdemes megismerni, ez az inicializáció és a promóció. Az inicializáció az nem más, mint az első lépés. Amikor a normális hám sejtben történik egy mutáció, jelen esetben az APC, tumorszupresszor génnek a hibája, na ez az inicializációs lépés, amikor elkezdődik valami, elkezdődik egy hiba, de így leélheti az ember az életét, akár 80-90 évig is, hogyha más nem történik, csak egy inicializáció. Az összes többi lépést pedig úgy hívják, hogy promóció. Azért érdemes tudni, mert vannak olyan anyagok, amik csak az első lépést okozzák, ezek az iniciátorok, és vannak olyan anyagok, amik csak a másodikat, illetve az összes többit képesek okozni, ezek a promóterek, ezek összefoglalóan karcinogén anyagok tulajdonképpen. Mivel ennyiféle hatás és ok kell, és ilyen lassan alakul ki egy daganat, ezért valószínű, hogy egy darab gyógyszer nem lesz elég a daganat gyógyítására, illetve a megelőzést sem várhatjuk egy darab gyógyszertől vagy anyagtól, hanem hát akkor vegyük sorra, hogy mi minden okozhat ilyen átalakulást, ilyen genetikai átalakulást. A kutatók felmérték, hogy milyen környezeti hatások okozhatnak daganatot. Hát a dohányzás vezet 40%-a. Daganat, az összes daganatnak a 40%-a általában a dohányzástól alakul ki. A dohányzás a felelős. A dohányfüstben rengeteg olyan anyag van, ami mutációkat okoz, genetikai mutációkat a sejtekben. Aztán a második leggyakoribb

leghatékonyabb, ugye a mai világban már ilyen szavakat kell mondjunk, de talán a legolcsóbb megelőzési módja a daganatoknak az az életmód változás lenne, például a táplálkozás és a dohányzás. Hogyha még hozzávesszük a szexuális szokásokat és az alkoholt, ha sikerülne ezen a téren életmódot változtatni tömegeknek, akkor látványosan csökkenne a daganat előfordulás. Milyen vizsgáló módszerekkel lehetne utolérni azt, hogy a táplálkozás az milyen hatással van a daganatok kialakulására, vagy milyen ételek, vagy milyen anyagok, amiket eszünk, mit csinálunk rosszul esetleg? Hát ez nehéz dolog. Mi magunk például hogyan próbálnánk ezt vizsgálni, tehát ezen is el lehetne gondolkozni, de én azért most ezzel nem húzom az időt, hanem elárulom, hogy négyféle fő vizsgálati típus van. Az egyik, a kézenfekvő, az az állatkísérletek. Az állatok nagyjából hasonlít az állatok szervezete az emberére, és hát azokat elkezdik bombázni mindenféle anyaggal, aztán vizsgálják, hogy lesz-e bennük daganat, vagy nem. De hát gondoljuk azért mindannyian, hogy ez nem a legjobb módszer, hiszen az állat és az ember között mégis vannak különbségek. Nem mondhatjuk ki egyértelműen azt, hogyha egy állaton valami daganatot okoz, hogy az az emberen is azt fog. Ezt nem tudjuk így megmondani. Aztán van egy következő vizsgálati típus, hogy hasonlítsuk össze a földgolyónak a különböző helyeit, hogy az embereknek milyenek a szokásai, hiszen annyira eltérő ebben a mai világban annyira eltérő kultúrák léteznek a trópusokon, vagy az eszkimóknál, hogy nézzük meg, hogy az ő életmódjuk mellett milyen gyakoriak a betegségek. Na most, ez arra jó, hogy elméleteket gyártsunk. Tehát például fölteszek erre egy példát. Ez most nem daganat lesz, hanem vérkoleszterin szint. Hát látjuk, hogy a függőleges tengelyen a halálozás van. 100 000 emberből hány fő hal meg, illetve egy adott idő alatt, illetve vízszintesen pedig a vérkoleszterin szint van. Tehát, hogy ezt a kettőt hasonlítsuk össze a különféle országok statisztikai adatából, és akkor talán azt lehet leszűrni ebből az adathalmazból, hogy minél magasabb a vérkoleszterin szintje, ami összefügg az állati zsiradék fogyasztásával, talán a halálozás is függ ettől. Például ott vannak olyan országok, mint például Finnország, ahol az emberek nagy részének magas a koleszterin szintje, és a halálozás is elég magas. Tehát ilyen laza, de mégis összefüggéseket lehet levonni az ilyen vizsgálatokból, vagy például ott van Japán, ahol alacsony a koleszterin szint és alacsony a halálozás. Aztán a harmadik típusú vizsgálat az, amikor egy közösségen belül több csoportot próbálunk összehasonlítani. Ez már valamivel jobb. Van egy kontrollcsoport, aki nem beteg, és van egy csoport, aki beteg, és megnézzük az ő dolgaikat, összehasonlítunk, de a legjobb az, amikor megpróbáljuk utánkövetni az embereket. Mondjuk van 100 ember, akik egy adott életmódot élnek, és aztán 10-15-20 évig követjük őket, hogy ki mikor lesz és milyen beteg. Ezekből az adatokból már rá lehet jönni egy-két dologra. Akkor vágjunk be a közepébe, vegyük elő a táplálékainkat, hogy ezek milyen kapcsolatban lehetnek a daganat előfordulásokkal. Hogyha a táplálkozásról kezdenénk beszélni globálisan, akkor valahol az energia bevitelnél kell megközelítsük, hiszen a táplálék nem más, mint energiaforrás, ami számunkra. A legfőbb szerepe az, hogy a mi szervezetünket energiával lássuk el. Hát állatkísérletekben tudták ezt tesztelni. Energiabevitel, tehát hogyha túltápláltak egy állatot, mondjuk egy patkányt, egy egeret, akkor azokban gyakoribb volt a daganatnak az előfordulása, tehát állatkísérletek beigazolták, hogy minél több fölösleges energiát viszünk be egy szervezetbe, annál valószínűbb, hogy beteg lesz. Daganatos előfordulás nagyobb volt náluk, és azt is megfigyelték, hogy ha csökkentették az energiabevitelt, akkor pedig nem, tehát akkor csökkent a daganatok előfordulásának valószínűsége. Na most ezt embernél elég nehéz így vizsgálni, hiszen nem foghatunk 5 embert, akiket elkezdjük kísérletes körülmények között így túltáplálni. Ilyen nincs, viszont a túlzott energia bevitel, talán mindannyian rájövünk, hogy az egyenes arányban áll az elhízással, és ez egy jó fokmérője az elhízás a túlzott energia bevitelnek, hiszen az elhízás nem más, mint a túlzott energiabevitel és a kevés munka, a kevés

energiafeldolgozás. Majdnem, hogy az összes daganat típus a kövérebb emberekben gyakrabban fordul elő. Tehát mondjuk vegyük például a vese daganatot a nőknél, ahol egy átlagos, mondjuk egy olyan, vegyünk egy 80-90 kilós nőt, ott mondjuk 70 egységnek vehetjük, 100-nak vették a 90-110-et, és minél kövérebb volt a populáció, a csoport, annál gyakrabb volt a vese daganat, míg a 140 kiló fölötti nőknél 200, tehát duplája volt a 90-110 kilósok esetén mért gyakoriságnak. Tehát egyértelmű összefüggés látszik, hogy minél túlsúlyosabb valaki, annál gyakoribb a daganat előfordulás. Ebből következett egy következő vizsgálat, hogy a fizikai aktivitásnak vajon van-e daganat megelőző szerepe, és bizony van, egyértelmű, hogy a rendszeres fizikai aktivitás önmagában védő hatású a daganatok kialakulása ellen. Tehát, hogyha az ember rendszeresen mozog, heti 3-4-szer egy órát, erről még biztos lesz szó a tudományos napok további előadásai során, hogy az bizony daganat megelőző hatású lehet. Kezdjük a táplálékokat lebontani elemeire. Tehát ez lehet egy ilyen első megállapításunk. Most mivel visszük be a legtöbb energiát? Hát a zsírokkal. Nagyon sok vizsgálat történt a zsírokkal kapcsolatban. Az emlő daganatnak az előfordulását vizsgálták országonként. A becsült zsírfogyasztás, gram per nap. Országonként ez nagyon más, hiszen trópusi országokban kevesebb zsírt fogyasztanak, mint az északi fejlett országokban, és aztán nézték, hogy az egyes országokban milyen gyakori az emlő daganatnak a halálozása. Hát nézzük például a trópusi országok, Tájföld, ott nem nagyon fogyasztanak zsírt az emberek, tehát állati zsírt, de úgy összességében zsírt, és alacsony, elég alacsony az emlő daganatos halálozás, tehát ezekben a trópusi országokban nem nagyon találkozunk ezzel a problémával. De ahogy növekszik a becsült zsírfogyasztás, például fejlett országok, Svédország, már látható, hogy jóval magasabb az emlő daganatos halálozás, és hát Új-Zéland, Dánia, Hollandia a legmagasabbak között van. Valószínűleg manapság mi is valahol itt vagyunk a felső kategóriában. Még egy vizsgálatot kell említsek, ez Kaliforniában történt, Dél-Kaliforniában, a Loma Linda Egyetemnek a vizsgálata volt, ahol a prostata daganatot figyelték meg a férfiak között, a napi zsírfogyasztás és a prostata daganat előfordulási valószínűsége, és egyértelműen kijött az összefüggés, hogy minél több zsírt fogyaszt valaki egy nap, annál valószínűbb, hogy prostata daganata lesz. Na most van egy nagyon érdekes probléma, ott vannak az eszkimók, az északi népek, ahol gyakorlatilag nem tudnak mit fogyasztani, csak zsírt. Tehát a napi energiabevitelük 63%-a zsírban történik, ami nagyon magas lenne itt magyar viszonyok között, és érdekes módon, hogy annyira nem magas náluk a daganatos előfordulás, mint amit várnánk. Elkezdték vizsgálni, hogy akkor ezek szerint nem csak a mennyiség számít, hanem a minőség is. Vizsgáljuk meg, hogy hányféle zsír létezik. Én most a koleszterinre nem térnék ki, az inkább a kardiovaszkuláris betegségekkel mutat szorosabb összefüggést, de vannak a trigliceridek, a zsírsavak, amik közül hamar kiderült, hogy többféle létezik, többféle vegyület típus, és szerintem mindannyian hallottunk már ilyent, hogy telített zsírsavak és telítetlen zsírsavak. A telített zsírsavak hosszú szénláncúak, illetve a szénláncukon nincs törés, ez egy rövid kémia. A lényeg az, hogy ezek szobahőmérsékleten dermedt állapotúak. A telítetlen zsírok, legalább egy törés van a szénláncon, ez alapján mondjuk, hogy egyszeresen vagy többszörösen telítetlen, hogy hány darab kettős kötés, illetve törés van a szénláncon, ezek szobahőmérsékleten nem dermednek meg, olyan olajszerű állapotban vannak, folyékonyak. A telített zsírokat jellemzően az állatokban találjuk meg. Tehát az állati zsíradékok, azt ugye tudjuk a konyhából, és az mind dermedt állapotú a szobahőmérsékleten. Egyértelműen promótereknek bizonyulnak az állati zsíradékok. Tehát nem iniciátorok, hanem ha már van egy első lépés, egy első genetikai károsodás, az állati zsíradékok több vizsgálatból kiderült, hogy ezek promóterek, tehát daganatkeltő hatásúak lehetnek. Aztán vannak a telítetlen zsíradékok, ahol az egyszeresen telítetleneket
azokat a növényekbe találjuk meg. A legjobb példa például az oliva olaj, amit szintén vizsgáltak állatokon, de egyéb más tanulmányok során is, és kiderült, hogy azok pedig védőhatásúak. Pontosan nem tudni miért, de képesek megakadályozni a mutációkat, amikből aztán daganatsejt lesz. Nézték a többszörösen telítetteket is, és azok közül ugye, hát ez megint csak kémiai nevezéktan, a széllánc utolsó tagjától számolva hányadikon van a legutolsó törés, így omega 3, hogyha a harmadikon van a törés, hogyha a hatodikon, akkor omega 6. Az omega 3 többszörösen telítetlen zsírsavak, azok jellemzően a halakban, a tengeri állatokban találhatóak meg, és ezek is védő hatásúnak bizonyultak. Tehát a tengeri állatok zsiradéka az az olaja, tehát ezek a halolajok, amikből az eszkimók sokat fogyasztanak, az is védő hatású volt, csökkentette a daganatos előfordulások arányát. Az omega-6-ról nem egyértelműek a vizsgálatok, még emberen nem sikerült tehát kézzelfogható vizsgálatokat nyerni. Még hozzá kell tenni az omega-3 zsírsavakról, hogy nagyon sok olyan saját zsiradékunknak az előanyaga, ami az immunrendszer működéséhez fontos. Hát egy-két vegyület, a prostaglandinok, a tromboxánok és stb. Ezek mind az immunrendszer működésében játszanak szerepet, tehát akár immunrendszer erősítő hatásuk is lehet. Bizonyos vesebetegségekben például kifejezetten javasolják az ilyen autoimmun vesebetegségekben az omega-3 zsírsavak, azaz a halolajoknak a fogyasztását. Aztán a törés, hogy hogyan áll a törés a zsírsavnak a szénláncában, lehet egy oldalra néző, az a CISZ elnevezés, aztán vannak a transzsírsavak, amikor a törés olyan fokú, hogy gyakorlatilag kiegyenesedik a szénlánc, de mégis van benne egy törés. Ez a természetben nem nagyon fordul elő, viszont iparilag módosított ilyen növényi zsiradékokban előfordul, mint például margarinokban, a ipari hidrogénezéseknél. Egyértelműen nem lehet kimondani ezekre, hogy károsak lennének, hasznuk sem igazolódott. Tehát egy-két vizsgálat volt talán, amiben halványan fölmerült, hogy talán daganatkeltők lehetnek, de összességében nem. Ezt így nem lehet kimondani, mert több olyan vizsgálat van, ami azt mondja, hogy ez nem igaz. A zsírokról el kell mondani még azt, hogy ha sok zsíros húst teszünk, tehát állati zsíradékokat, akkor az fokozza a úgynevezett másodlagos epesavak mennyiségét a bélben. Az epe nagyon fontos, az is egy zsíradék, az epesav, ami saját zsíradékunk, amit a májunk állít elő, az arra kell, hogy a zsírokat emulgálja, azaz apró gyöngyökre bontsa, hogy emészthető legyen, hiszen a testünknek több mint a kétharmada víz, de mégis szükségünk van zsírokra, a sejtfalakhoz, sejthártyákhoz, egyéb helyekre. Ezért amilyen apróra csak lehet, szét kell töredezni a zsírokat, hogy a vízben, ami mi vagyunk, abba eloszlódjanak, és az epesav ezt teszi, hogy felbontja apró gyöngyökre a zsírsavakat. Most az epesavat a bélben élő baktériumaink, amik jó, hogy vannak, mert kölcsönösen hasznot húzunk egymás jelenlétéből. Most ezek a baktériumok képesek módosítani az epesavainkat. Aztán ezek az epesavaknak a nagy része kimegy a széklettel, de egy pici része visszaszívódik a bélből, aztán újból kiválasztódik a májba, tehát ezek a másodlagos baktériumok, a saját baktériumaink által módosított epesavak, ezek viszont sajnos karcinogének a bélre nézve. Tehát az a jó, hogy ha minél kevesebb van belőlük, és minél gyorsabban kiürülnek a beleinkből. Na most minél több zsírt fogyasztunk, nyilván annál több lesz az epesav, amire szükségünk van, tehát a másodlagos zsírsavak mennyisége nő. Ez se jó. Ezek karcinogén hatású, és a zsírdús étkezés azért sem jó, mert attól meg elhízunk, hogyha valaki nem mozog eleget, mint a mai kényelmes világban, az állati zsíralapú táplálkozás során biztos, hogy el fog hízni. És láttuk az előbb, hogy a kövér emberek hajlamosabbak betegségekre. Beszéltünk a zsírokról. A fehérjéket gyorsan el tudjuk intézni, a daganatok szempontjából sok jelentőségük nincsen, egyértelmű vizsgálatok nincsenek, hogy most a fehérjék, most daganatkeltőek vagy nem, azt mondhatjuk, hogy általában nem, viszont az igaz, hogy a szélsőségeket kerülnünk kell, nevezetesen az alultápláltságot,
hogyha valaki nem eszik eleget, ez a ló túlsó oldala alultáplált lesz, csökken a fehérje bevitele, és az immunrendszerünknek alapvetően szüksége van a fehérjékre, azzal dolgoznak. Ezért csökkent lesz az immunrendszere ez olyan embernek, aki nem eszik eleget, tehát alultáplált lesz. Talán itt a mi vidékünkön, a modern világban ez annyira nem fenyeget, bár vannak egyes pszichiátriai betegségek, amikor kórosan valaki lesoványodik, ez inkább a harmadik világban, Afrikában nagy gond. A szénhidrátokról sem tudunk sokat mondani, csak annyit, hogyha túl sokat eszünk belőlük, akkor elhízunk, és akkor már az elhízásra érvényes megállapítások lépnek életbe. Ugyanakkor azt általánosságban el lehet mondani, hogy a komplex szénhidrátok egészségesebbek, mint a finomított cukrok. A komplex szénhidrát az például a keményítő, ahol a cukormolekulák kötve vannak láncok formájában, cukormolekula láncok formájában. Ezek nem szívódnak fel egyhamar, olyan könnyen és gyorsan, mint mondjuk a sima szőlőcukor, és ez több szempontból előnyös a szervezetünk számára, leginkább az erek és a cukorbetegség szempontjából. Viszont a rostokról többet kell beszéljünk, meg kell álljunk, a növényi rostok, amelyeknek egy része emészthető, más részük nem emészthető. Kiderült, hogy rendkívül fontosak a daganat megelőzés szempontjából a növényi rostok. Négy pontot lehetne felsorolni, hogy miért. Az egyik az, hogy ezek a felületükön megkötnek sok káros anyagot. A növényi rost felületén megköti a legtöbb például karcinogén anyagot is. Aztán a másik, ezek növelik a széklet tömegét, ugyanis nem emészthetők, nem is szívódnak fel. A nagy részük a széklet tömegét növelik, és ez a bélfalnak inger. A bélmozgásoknak a legfontosabb ingere az, hogy valami feszítse a bélfalat. Hogyha a széklet tömeges, akkor a bél jobban mozog, és hamarabb kiürül a bél tartalom. A tranzitidő, tehát a passzázsidő, amíg a széklet, illetve a tápanyag a beleinkben van, az lecsökken. Azaz a lehető, ott jelenlévő rákkeltő vagy egyéb toxikus anyagok is hamarabb kijutnak a szervezetünkből. Aztán vannak fermentálódó rostok is, amelyek a bél, a vastagbél pH-ját kedvező irányba tolják el, tehát savas irányba, és ezek a rossz epesav, tehát a másodlagos epesav képződést is visszafogják, úgymond gátolják. És aztán nem utolsó sorban a gyors tehetségérzés, amit érzünk, hogyha sok növényi rostot eszünk, az például az elhízás megelőzésére, vagy a már kialakult elhízás egyfajta kezelésére is nagyon jó. Tehát a rostok, a növényi rostok, azok rendkívül fontosak. Az alkohol, és még a kávé, ami széles körbe elterjedt. Az alkoholról el kell mondjuk, hogy a mértéktelenül fogyasztott alkohol egyértelmű, világos összefüggést mutat a máj, a nyelőcső, a garat, a szájüreg, a hasnyálmirigy daganatok kialakulásában, ez mind a tápcsatorna és környéke, illetve az emlő daganat, tehát aki mértéktelenül iszik alkoholt, főleg nők érzékenyebbek egyébként erre, azokban a daganatos előfordulás hatványozódik. Ez érdekes, hogy a nők amúgy is sokkal érzékenyebbek az alkohol káros hatásának. Tehát előnyös hatása nincs, egyáltalán nincs, azt le kell szögezzük. Még az alkoholokban, a borokban vannak csersavak, azt mondják a borászok, hogy az fontos, hogy kioldódjon a hordóból, de a csersav is sajnos kimutatták állatkísérletekben, hogy daganatkeltő hatású lehet. Hát térjünk rá a kávéra. A kávénak ugye jó az íze, sokan szeretjük. A koffeinről kimutatták, de most csak erre csak állatkísérletes adatok vannak, emberi nincs, tehát fenntartással lehet fogadni, de az állatoknál, hogyha nagy adagú koffeint adnak rendszeresen, akkor bizony a daganatos előfordulás növekszik. Ez állatkísérletes adat. Hogy az embernél hogy van, azt nem tudjuk. És kimutatták, hogy a kávéba levő flavonok és glikozidok, amik az ízét adják, külön vizsgálva állatokban az is némileg növek, tehát megemeli a kockázatot, leginkább a hasnyálmirigy daganatnak a kockázatát. Tehát elvileg a koffeinmentes kávé is okozhatna ilyet, de mondom, ez csak állatokban bizonyított, és a mértéktelen dózis, tehát nagy adagok,
van adott, és valószínű, mint láttuk az elején, egy dolog soha nem elég ahhoz, hogy valakinek daganata legyen, hanem sok-sok hatás együttes jelenlétére van szükség, plusz genetikai hajlam ahhoz, hogy valakinek daganatos betegsége legyen, és hát kell hozzá egy évtized legalább, hogy kifejlődjön. A következő nagy csoport az a mikronutriensek. Tehát idáig beszéltünk az úgynevezett makronutriensekről, amikből nagy mennyiséget fogyasztunk, és vagy szükséges, vagy nem szükséges az élethez. A mikronutriensekből nagyon minimális, pici mennyiséget fogyasztunk, de szükség van rájuk. Ilyenek például a vitaminok. A vitaminokból nem kell sok, kevés mennyiség elég, de kimutatták mindegyikről, hogy védő hatásúak a daganat kialakulásával szemben. A szervezetünkben oxidáció állandóan zajlik, többek között az immunrendszer is oxidációval küzd a kórokozók ellen, de oxidáció során alakulhatnak ki például ártalmatlan vegyületekből rákkeltő anyagok a beleinkben például, de máshol is. Ezek a vitaminok, mint például a C-vitamin és az E-vitamin antioxidáns hatásúak, és pontosan ezért képesek meggátolni a karcinogéneknek a kialakulását. Az A-vitamin pedig nagy adagban nagyon hasznos hatású részben ezek miatt, és pontosan nem ismert még a hatása, hogy miért, de tehát egyértelműen daganat csökkentő, kialakulás csökkentő hatású. Az előanyaga a beta-karotin, azt kell megemlítenünk elsősorban, a beta-karotinoidok, amik a színes növényekben találhatók, kifejezetten jó hatásúak, tehát képesek csökkenteni a daganatos kockázatot. Aztán a niacin, az a DNS károsodást javító enzimekhez fontos anyag, a folsav és a D-vitamin, ami nincs a táblázatban, azt pedig megfigyelték, hogy a vastagbél daganat kialakulása ellen jótékony hatású. A mikroelemek, vagy nyomelemek, ezek általában fémek, vagy egyéb, hát tulajdonképpen fémek, vagy egyéb elemek, amelyeket kis mennyiségben te szükségünk van rájuk, ilyen például a jód. A jód az a pajzsmirigyünknek kell, hiszen az energia szabályzónkat, ugye mondhatnánk úgy, hogy termosztát, de ez mondjuk rossz szó rá, az anyagcsere sebességünket a pajzsmirigy hormonok szabályozzák, és a pajzsmirigy hormonokban jód van. Na most, ha jódhiányos helyen élünk, nem veszünk fel elég jódot a szervezetünkbe, akkor gólyva alakulhat ki, vagy struma, tehát pajzsmirigy jóindulatú daganata, ami hajlamosíthat a pajzsmirigynek a rosszindulatú daganatára is, ami kis százalékban, de hajlamosító tényező. Tehát a jódról ennyit tudunk mondani, hogy a hiány gólyvát okozza, amiből aztán kis százalékban, de daganat alakulhat ki. Azért manapság jódozzák a sót, és azt érdemes fogyasztani, Magyarország az jódhiányos vidék. A többi fémről majd később fogok beszélni. Most egy kicsit izgalmasabb témák jönnek, mert ha csak ennyit fogyasztanánk, akkor elégedettek is lehetnénk, de hát a mai iparosodott világban több minden mást is fogyasztunk, például szennyeződéseket, szennyező anyagokat és adalékanyagokat. A kettő között az a különbség, hogy a szennyező anyagok azok nem szándékosan kerülnek bele a táplálékunkba, míg az adalékanyagok azok szándékosan kerülnek bele. Van, amikor tényleg szükség is van rájuk, de van, amikor nincs. A szennyeződésekről, tehát annyit mondanék, vannak ugye természetes szennyeződések, amik bekerülnek a táplálékba, és vannak, amit az ember valahogy benne hagy, véletlenül, ezek a mesterségesek. A természetes szennyező anyag a legismertebb az aflatoxin, ez egy penész gomba típusnak a mérge. Ez a penészgomba, ez csak Afrikában él, itt a mi vidékünk nem, úgyhogy elvileg meg lehetne nyugodni, hogyha az ANTS nem elég szemfüles, akkor esetleg bekerülhet hazai fogyasztásba is, de hát azért észre szokták venni. Afrikában
tudjuk, hogy sokszor nagyon rosszak a körülmények, és nem tudják megfelelően tárolni a gabonát, a rizst és az egyéb szemes takarmányokat, és megpenészednek, nem egyszer ezzel a gombával. És, de hát az ottani emberek megeszik a penészeset is, mert rászorulnak, kicsit penészes ételt, és egyértelműen, hogy az aflatoxin az májrákot okoz. Tehát nagyon egyértelmű az összefüggés, aki ilyen toxint eszik rendszeresen, tehát penészgombának a mérgét, az annak májrákja lesz. A mi vidékünkön előforduló penészek azok nem ilyen veszélyesek, ugye van ahol sajt penészes, ugye nemesített penész, azok nem ilyen veszélyesek, mint az aflatoxin, de azért óvatosak kell legyünk. Talán a nemesített penész az biztonságosabbnak mondható, de a nem kívánatos egyéb penészek azért, tehát nyilván nem eszünk penészes ételt mi, úgy ahogy a harmadik világban rászoruló emberek. A mesterséges szennyeződést azok mindig valamilyen rendszabálynak az áthágásával kerülnek az ételbe, higién és rendszabályok nincsen kellően megtisztítva, mondjuk az étel, vagy technológiai hiba van a gyártási sor során. Általában ez az ipari élelmiszerekre jellemző. Növényvédőszerek vannak az első csoportban, amikor is például valaki nem használ megfelelő védőöltözetet, vagy nem várjuk ki a megfelelő várakozási időszakot, amit kellene, vagy egyszerűen nem mossuk meg a gyümölcsöket, vagy az akármilyen ételt, ami növényvédőszerrel permetezve volt, karbamátok, nitrátok, meg csávázószerekről van itt szó. Találtam egy összeírást arról, hogy mik a leggyakoribb, tehát a gyanúsítható műtrágyák és növényvédőszerek, amik karcinogének. A DDT az jól ismert, ma már kivonták a forgalomból ezekkel. Az a baj, hogy felhalmozódnak az állati és emberi szervezetekbe, és nagyon lassan bomlanak le, tehát évtizedekig is megtalálhatóak az élő szervezetekben. Az DDT-ről kimutatták, hogy agydaganatot, máj és egyéb más daganatot képesek okozni. De aztán itt vannak egyéb vegyületek, ami talán aki jobban járatos a kertészetben, mint én, annak talán ismerős egy-két vegyület. Itt a gramoxon, a parakvát, aztán az egyéb karbamát típusú ilyen rovar ölő szerek, amik aztán kimutatták, hogy leukémiát okozhatnak például, megszakarbát, propoxúr, meg egyéb. Hogyha nem várjuk ki a megfelelő várakozási időt, vagy ha bekerül a szervezetünkbe, akkor ez gondot okozhat. Hát a legjobb minél kevesebbet használni ezeket a vegyületeket, aztán a nitrit tartalmú műtrágyák, amikről később lesz szó, hogy hogyan okozhatnak gondot a szervezetünkbe később. Aztán ott vannak ezek a policiklusos aromás szénhidrogének, ez egy szép kémiai elnevezés. Hát ezek gyakorlatilag a kátrány és társai, a korom, a kátrány, az égetett dolgok, a benzpirén, antracén. Egyértelműen rákkeltő anyagok, olyannyira, hogy például, ha állatkísérletben szeretnének, tehát a rákkutatásban alkalmazott állatokon szeretnének előállítani mondjuk egy bőrrákot, akkor az egérnek a hátát kátránnyal fogják kenni, és biztosan rákos lesz belátható időn belül, és utána tudnak kísérletezni azzal az egérrel. Kialakulhatnak sütéskor is, tehát a konyhatechnika során is, egy jobban megsütött étel, vagy a füstölés, amikor a nagyapáink kitették füstölni a húst, hogyha jó, meg van füstölve valami, biztos, hogy van bennük ilyen vegyület a füstölt élelmiszerekben. De hogyha a kertünk rossz helyen van, például egy autópálya mellett, akkor ott is a növényeinken rengeteg ilyen korom és kátrány származék lesz. A fémekről, ezek egyrészükre szükségünk van, másrészükre egyáltalán nem. Talán az elsősorban írt fémek, a kadmium, az ólom, a higany, az alumínium, berillium, mangán, ezek egyértelműen karcinogének, de ezekkel hál' Istennek elég ritkán találkozunk. Egy időben az alumíniummal voltak gondok, az alumíniumból készült edényekből beoldódott az egyes ételekbe az alumínium, ezért manapság nem használunk alumínium étkészleteket meg edényeket. A berillium az egyértelműen tüdődaganatot okoz, de ezek általában ipari mérgek, például repülőgépgyártásnál, vagy hajógyártásnál, vagy egyéb ilyen foglalkozási ártalomként szerepelnek ezek, mint például a króm is. Az arzén
az élő vizeinkben sajnos benne van. Ez nem bizonyított, de ennek is van némi karcinogén hatása, de valószínű olyan, tehát nagyon kicsi adagban nincsen. Elsősorban más mérgező hatása van az arzénnak, tehát ami köztudat. A rézről és a cinkről nincsen biztos információ, tehát azt nem sorolnánk egyértelműen a karcinogének közé, viszont érdekes, hogy a vas hiány állatkísérletekben fokozta a daganatoknak az előfordulását. Tehát érdemes elkerülni a krónikus vas hiányt talán emberben is, bár mondom, ez állatkísérlet, nem tudjuk egyértelműen emberre ráhúzni ezt a megállapítást. Tehát vannak a szándékosan az élelmiszerünkbe belekevert anyagok, ezek az adalékanyagok, hát a legrégibb, legősibb és a legközismertebb az a só. Megsózzuk az ételeket, vagy azért, hogy jobb íze legyen, vagy azért, hogy tartósítsuk. És kimutatták, hogy Japánban, ahol nagyon sok nyers halat esznek, és rendkívül sózzák az ételeket a japánok, ott magasabb a gyomordaganatnak az aránya, és ez kimutatott tény, hogy az nagyon erősen sózott ételek gyomordaganatot okozhatnak önmagukban, nyilván nem, hanem sok dologgal együtt. A japánok rengeteg tehát számunkra is nagyon sósnak érzett ételeket esznek, és ez okolható. A Japánban nagyon magas a gyomordaganatnak az aránya, tehát ezért ez okolható. A nitrózaminok. A nitrózaminok egy kicsit bonyolultabb téma. Ezek az anyagok önmagukban nem karcinogének, viszont ha átalakulnak több lépcsőn keresztül, vagy a természetben, vagy a mi szervezetünkben, akkor karcinogének lehetnek. Hát az előanyagaik a nitrozó vegyületek, nitrát, nitritek, ami például a vizekben, egyes helyeken a vizek nitrátosak, ott jelen van, de a műtrágyában, aztán a egyes növényeknek a felületén vannak baktériumok, ilyen szaprofita, élőlények, amik ilyen nitrozó vegyületeket produkálnak, tehát hogyha egyszerűen csak annyi, hogyha nincs jól megmosva az a növény, amit eszünk, azon is vannak ilyen előanyagok. Hogyan képződnek? Füstöléssel például, vagy pácolással, sütéssel, de hát ez a szervezetünkön kívül, de hogyha van egy ember, akinek mondjuk kevés a gyomorsava, akkor a gyomorban megtelepedő erjesztő baktériumok képesek átalakítani ezeket a nitrozó vegyületeket nitrózaminokká, ami pedig igen erős rákkeltő, egy szinten lehet említeni a korom és kátrány származékokkal. Többek között ez is hozzájárul, hogy Japánban miért olyan nagy a gyomorráknak az aránya, de ez az egész világon érvényes megállapítás. Aztán ott vannak az E-számok, ugye azok az adalékanyagok, amit az ipari élelmiszerekbe azért tesznek bele, hogy jobb legyen az állaguk, a színük, szebben nézzenek ki. Főleg az aroma és az ízesítő anyagokról lehet ezt elmondani, de aztán egy időben fölmerült, hogy a mesterséges édesítők, mint a szaharin és a ciklamátok is igen nagy adagban daganat, tehát rákkeltőeknek bizonyultak, igaz, hogy állatokban. Tehát ez is állatkísérletes anyag, vagyis adat. A gyártók úgy védekeznek, hogy ember soha nem fogyaszt akkora mennyiséget ebből, mint ami egy állatban daganatot okozott. De hát minden esetre érdemes módjával ezeket is fogyasztani. Hát ha szükséges, akkor kell nyilván, de túlzásba vinni nem érdemes. A színezékek, mint például a diazó vegyületek, a vajsárga, amivel a húsok zsírját színezték meg, hogy szépen nézzen ki. Az iparban ezek is karcinogének. Összességében elmondható, hogy az E-számokat nagyon, tehát a daganatkeltésre nagyon szigorúan ellenőrzik. Tehát általában nem attól kell tartanunk, hogy az ipari E-számokkal tele lévő élelmiszer az daganatot okozna, hanem inkább allergiát. Ugyanis allergiára, hogy az immunrendszert hogy manipulálják ezek az anyagok, arra nemigen vizsgálják őket. Ugyanúgy, ahogy egy új gyógyszer vagy egy ártalmatlan dolog a mai világban allergiát okozhat, ezek az E-számok is sajnos allergizálnak. Ez rengeteg mesterséges vegyület, talán naponta 6000 új vegyület, nem feltétlenül E-szám, hogy mindenféle mesterséges vegyületet állít elő az ember, amik a természetben nem fordulnak elő, nagyon hasonlítanak a természetes vegyületekhez, és becsapják az immunrendszert allergiát okozva. Na hát végig mentünk nagyjából az összes élelmiszeren, most azért sort kell kerítsünk a védő anyagokra is, hogy foglaljuk össze, hogy mik azok a védő anyagok, a védő élelmiszerek, amik
nek a fogyasztása kimutatottan csökkenti a daganat kialakulásának az esélyét. Hát például a szelén, ez egy fémféleség, aminek a hiánya, hát mondjuk ezt elég nehéz volt vizsgálni, nem is tudom, hogy sikerült ezt a kutatóknak megvizsgálni, de talán úgy, hogy vannak Kínában, Közép-Kínában szelén hiányos területek, ahol magasabb a daganat aránya, de nem csak a daganatnak, hanem a szívelégtelenségnek is. Tehát, hogyha pótolták a szelént, akkor utána ez a gond ez megszűnt. Mik azok a kézzel fogható élelmiszerek, amikben ezek az anyagok benne vannak. Aztán fontosak a flavonok, az indolok és az izotiocianátok és egyéb növényi molekulák, amik csak növényekben, zöldségekben és gyümölcsökben találhatók meg, és ez az utóbbi évtizedeknek nagy felfedezése volt, hogy ezek az anyagok képesek lecsökkenteni a daganatos előfordulást, ezáltal megelőzésre rendkívül jók lehetnek. Nagyon nagy erőkkel keresik azt a vegyületet, vagy azt a vegyületcsoportot, amit akár gyógyszer formájában is piacra dobhatnak, de valószínű nehéz lesz egyféle gyógyszert találni, hiszen láttuk az elején, hogy annyi minden okozhat daganatot, és mindegyik daganat típusnak más mutációra van szüksége, hogy kialakuljon, ezért valószínű, hogy egy üdvözítő megoldás nem lesz. Úgynevezett daganat megelőző élelmiszereket, és azoknak a tartalmát, mint például vannak anyagok, amik a DNS-hez való kötődést akadályozzák meg. Tehát a karcinogén anyagoknak a DNS-hez való kötődését, mint például ezek a fenilizotiocianátok, amik az ellagés a brokkoliban, káposztában, kelbimbóban van sok. Ezek a keresztes virágúak. Aztán zöldség, félig gyümölcsök, magok, csiráztatott magokban is sok van, a mogyoróban is. Aztán vannak olyan anyagok, amik a promóció gátlásával hatnak, azaz a sorozatos. Tehát, hogyha már megtörtént az első genetikai mutáció, a következő mutációkat képes meggátolni, ezek a retinoidok és a bétakarotin, ami az ilyen színes növényekben, például a zöld és sárga zöldségek, növények, gyümölcsök, mangó, dinnye, sütőtök, sárgarépa, meg a keresztes virágokban is sok van, talán a tök és a répa, ami legtöbbünknek eszünkbe jut, hogyha a karotinoidokat mondjuk. Aztán az E-vitamin, a mogyoróban sok van, a csiráztatott magokban, aztán a C-vitamin, paprika, paradicsom, citrom, narancs, a citrusfélékben rengeteg. A szervesként tartalmú vegyületek a fokhagymában, a hagymában van sok ilyen. Aztán a curryben is van, a chiliben is van ilyen anyag. Aztán vannak olyanok, amik kezdetben ártalmatlan anyagok karcinogénné alakítását gátolják meg, például a nitrozaminok kialakulását. Ilyen a szelén, amit már mondtam, a szelén az a fokhagymában van sok. Fokhagyma, árpa, mindenféle gabonában sok van, és a tengeri halakban is sok a szelén. Aztán van az indol, 3-karbinol, az brokkoli, cukkini, tehát látjuk, hogy sok növény ismétlődik. Tehát egy-egy növényben sok, nem egy, hanem többféle olyan anyag van, ami képes megakadályozni a genetikai mutációt. Brokkoli, cukkini, káposzta, kel, kínai kel, spenót, cékla, karalábé, karfiol. Aztán vannak olyan anyagok, ami képes megváltoztatni a karcinogénnek a szerkezetét. És ezáltal ártalmatlanítja, mint például növényi rostok is képesek ilyenre időnként. És aztán a riboflavon és a klorofil, ami szintén a növényekben rengeteg van. Aztán a kutatók összegyűjtöttek még egy pár élelmiszert, védő élelmiszer, a szója, az olíva, a kukorica, a szezám, kókuszolaj, kókuszvaj, halfélék. Hogyha a húsokat így osztályozzák, akkor inkább ezek a sovány húsok. Tehát egyértelműen a növények azok, a szójafélék, korpakenyér, stb., amiben ezek az anyagok jelen vannak. Nem lehet kimondani mondjuk a húsokra, hogy egyértelműen védenek, inkább a növények. És azért meg kell említeni még a konyha technikát is. Tehát a konyha, hogy hogyan készítjük el az ételeket, az égetés. Egy dohányos ember egy nap körülbelül 0,5 g kátrányt, égett anyagot szív be magába, és egy olyan meglepő állítással találkoztam ilyen tudományos könyvben, hogy ha valaki hagyományos, mondjuk úgy, hogy magyaros, tehát hagyományos táplálkozási módot folytat, akkor ennél többet, tehát akár grammokban mérhető az égett anyag magunkba juttatása,
több lehet, mint egy dohányos, mint egy átlagos dohányos embernek. Tehát az odaégetett, az égett, erősen megsütött, grillezett anyagok, illetve élelmiszerekben levő égett anyag, az sokszor ugye elmegyünk mellette, de ezek hosszú távon fogyasztva rendszeresen bizony karcinogének. Mit lehet ellene tenni? Inkább a párolás módszere az, amit ajánlják a kutatók, ahol nem történik égetés. Aztán vannak már égésgátló edények, amiben elég nehéz odaégetni egy ételt. És még egy fontos konyhatechnikai lépés van, hogy ne legyenek a zsirodékok többször felhasználva. Egyszer, szigorúan egyszer, ha nagyon muszáj, mert a többször égetett zsiradékban olyan kátrány anyagok keletkezhetnek, és dúsulhatnak fel, ami szintén karcinogén lehet. Hát a legvégére értünk, én mit javasolnak általában a tudományos berkek, hogy milyen életmód, ami a táplálkozást érinti, hogy mit lehetne elkerülni, és mit javasolnak, tehát a teljes öllésű kenyeret, az azzal sütött ételeket, aztán a magas rosttartalmú cereáliákat, a hántolatlan barna rizst, a hántolatlan fehér rizs helyett, aztán a gyümölcsöt a héjával együtt, tehát nem meghámozni, héjában vannak a sok értékes anyag. Ugyanúgy a burgonyánál is, a héjában sült burgonyát javasolják, a párolást, vagy inkább a mikrosütőben készült ételeket a zsírral, olajjal, tehát a zsírral főzés helyett, aztán az alacsony zsírtartalmú állati eredetű élelmiszerek, tehát tej, sovány joghurt, aztán a vaj helyett inkább a joghurt, lekvár, dzsem, sovány sajtok, egyéb a zsír helyett olívaolaj, tengeri halak, aztán lehetne sorolni, és a húsoknál is mindenképpen kerülendők az erősen zsíros húsok, kolbászok, meg egyéb, ami a magyar konyhába elengedhetetlen, hát azok, meg ezek az erősen sózott tételek, hát azok kerülendők. Aztán van egy jó megállapítás a végén, a sütemények, édes tészták, édességek helyett, ha lehet, inkább friss gyümölcsöt tegyünk, tehát ezt javasolják a kutatók. Na mostan vizsgálták Amerikában azt is, hogy ki életmódot változtat, annak javul-e az egészsége. Most ez a kutatási eredmény, vagy a kutatás, ez 1968 és 78 között 10 évig történt. Ezt nem igazán a daganatokra vizsgálták, hanem inkább az ér rendszeri betegségekre, de itt látjuk alul az életmódváltásnak a formáit, tehát mindenfajta dohányterméket, ez a nem tudom hány ezer embernek, ezek 22%-ban csökkentették, aztán a teljes zsíros tej fogyasztást 19%-ban, a vaj, a tojást, és a leginkább az állati zsíradékokat összességében felezték, tehát 56%-kal kevesebbet fogyasztottak, mint azelőtt, és megnövelték a növényi eredetű olajok fogyasztását, majdnem a felével, 44%-kal, és több halat ettek ezek az emberek, 22%-kal, és ott fönt látjuk, hogy hogy alakultak a betegségek előfordulásai az ő körükben, tehát látható, hogy ez alatt a 10 év alatt ebben a csoportban mennyire lecsökkentek a betegségek, az agyérbetegség is 10%-kal, koszorúér és az egyéb szívredetű ér, vagy egyéb szívérbetegségek, azok több mint 20%-kal csökkentek, és a nem szívbetegség, ami hát egyéb érbetegségre talán ebbe beletartozhatna a daganat is, azt pontosan nem tudom, az majdnem 40%-kal csökkent ezek között az emberek között. Tehát tudományos tény az, hogyha sikerülne életmódot változtatni, akkor bizony ezek az életmódbetegségek, mint például a daganatos betegségek is kevesebb arányban fordulnának elő. Hát összefoglalásként egy pár szóban el lehetne mondani azt, hogy a növényi alapú táplálkozás az az, amit favorizálni érdemes, aztán a rost, tehát több rostot fogyasszunk, növényi rostok. Utána a konyhatechnika, fontos, hogy ne legyenek odaégetett dolgok. Aztán ilyen magától érthető dolgok, hogy mosás, hogy alaposan megmosni akármilyen élelmiszert. Aztán a védőruházat, hogyha az ember olyan munkahelyen dolgozik, a védelmi előírások betartása. A mezőgazdaságban minél kevesebb vegyszert használni, és a kötelezően előírt lejárati időknek, illetve a várakozási időknek a betartása, az is fontos. Hát lehetne még tovább sorolni, a zsírok helyett inkább olajokat használjunk, a testsúlykontroll, tehát ha lehet, akkor fogyjunk le, a víz, tehát a
az italok közül is inkább vizet és nagyobb mennyiségűt fogyasszunk, mint szokás. Egyébként a rostokról mondják, hogy duplázni kéne az átlagosan bevitt rost mennyiséget a lakosságnak. És hát az orvosi kontrollvizsgálatok az sem elhanyagolható, az is fontos dolog, egy bizonyos életkor után, 40-50 év után érdemes szűrővizsgálatokra járni. Köszönöm az előadást!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adását hallják a mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át mai adásunk tartalmát. Adásunkat, amint azt már bizonyára megszoktuk, pillanatkép Krisztussal rovatunk vezeti be. Azt követően Krisztus ma sorozatunk negyedik, befejező részével jelentkezünk. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: János Evangélium 5. fejezetének 39. és 40. versét olvassuk. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Jézus Krisztus gyakran vitatkozott az akkori idő írástudóival. Azokkal az emberekkel, akik az írások szorgalmas kutatói voltak ugyan, de ami a gyakorlati oldalát illeti a dolognak, sokkal többet adtak a büszkeségre, a külsőségekre, a megjelenésre, a jó hírnévre, mint az igazság és a szeretet gyakorlására. Ezek az emberek rengeteg álnok csapdát állítottak Jézus Krisztusnak, amelyek segítségével igyekeztek őt lépre csalni, és pedig azért, hogy megállítsák őt munkájában. Jézus Krisztus valósággal tövis volt a tenyerükben, mert Jézus Krisztus nem csak az igazságot, a tudományt, az írásokat ismerte kitűnően, hanem gyakorolta, élte is a Szentírásban tanított elveket. Éppen ezért hátrányos fényt vetett az írástudókra, azoknak pedig nyilvánvalóvá vált az önzésük, a büszkeségük, a magának valóságuk, és most már a közönség, a tömeg is láthatta, hogy miféle emberek ők. Éppen ezért igyekeztek Jézusnak csapdát állítani. És nagyon sokszor tettek fel Jézusnak kellemetlen, kényelmetlen, nyakatekert kérdéseket. Jézus Krisztus azonban mindig Isten segítségével az igazságot hozta a felszínre, és azzal válaszolt nekik. És ebben a két versben az írástudók és az állandóan áskálódó farizeusok szemére veti, hogy ők, ha bár ismerik az igazságot, a tanítást, mégis másképpen élnek. Láttam egy könyvjelzőre fölírva János 5.39-et tudakozzátok az írásokat, mint Jézus Krisztusnak egy biztatását, és valóban lehet ezt biztatásnak is venni. Ha azonban a 39. és a 4. verset együtt elolvassuk, és felfigyelünk annak nyelvtani beosztására, akkor megértjük igazi mondani valóját. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. A mondat első része. És ebben a tudakozzátok szó kijelentő, nem pedig parancsoló módban jelenik meg. Jézus tehát elismeri, hogy a farizeusok tudakozzák ugyan az írásokat, és céljuk is van ezzel megtalálni az örök életet, és ezek azok, folytatja Jézus, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Jézus folytatja és megerősíti, amit addig mondott. Ezek az írások bizonyságot tesznek rólam, mármint Jézus Krisztusról. Ez a kijelentés, ez a Biblia vers hasonló ahhoz, amelyet Lukács 4.18-ban találunk, amikor Jézus Krisztus a megkísértés után visszatér, és a zsinagógában Ézsaiás prófétát idézi. Az Úrnak lelke van én rajtam, és miután az idézetet befejezi, kijelenti meglepően, szinte vérfagyasztón, ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra. Itten újból kijelenti, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Itt azonban Jézus már tovább lép, és a puszta ténymegállapítás után már elkezdi feddeni hallgatóit. Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, s nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ennek a mondatnak van egy paradoxonja. Tudakozzátok az írásokat, és keresitek benne az örök életet. De amikor, folytatja Jézus, kiderül, hogy ezek az írások rólam szólnak, akkor már nem akarjátok elfogadni az örök életet. Olyan dilemma ez, amelyben sok bibliakutató került már. Keresték az írásokban az igazságot. És aki keres, mondja Jézus, talál. Megtalálták. És mégis megijedtek attól, amit találtak, idegenkedni kezdtek a kutatás eredményétől, és visszaléptek. Sokan, nem csak bibliakutatók, teológusok, írástudók, farizeusok, hanem egyszerű emberek is így járnak. Keresik Istent, keresik Jézus Krisztust a Szentírásban, különféle egyházakban, gyülekezetekben, istentiszteleteken, és amikor megtalálják, és feldereng előttük az az út, amelyen Jézus Krisztust kellene követni, akkor visszalépnek. Vajon mi lehet ennek az oka? Egyesek azt mondják, hogy az üdvösség túlságosan drága, túl sokat kér tőlem Jézust, miért kell annyi mindenről lemondani? Mások azt mondják, lehet könnyebben is. Ismét mások. Nem csak ez az igazság, lehet máshol is az igazság, és így tovább. De végül is ezek a kifogások, és ezeknek minden más változata egyet és ugyanazt igyekszik eltakarni, az emberi nem akarást. Szeretnénk, ha Jézus Krisztus kényünk, kedvünk szerint kiszolgálna bennünket, szép szavakat szólna hozzánk, semmiért meg nem feddene, ahogy a gyerekek elképzelik szüleiket. Mindent vegyenek meg, simogassanak, legyenek kedvesek, ha rosszak vagyunk, mosolyogjanak, ha bosszantjuk őket, ne bosszankodjanak, ne fenyítsenek, hanem legyenek a kedvünkre, szolgáljanak ki. És valahogy ezt várná el sok ember Jézus Krisztustól. Azonban Jézus Krisztus nem azért jött, hogy minket kövessen, hanem azért, hogy mi kövessük őt. Jézus Krisztus, amikor megjegyzi, hogy az írástudók tudakozták az írásokat, erről elismerően szól. Tehát egy olyan dologról van szó, amelyet Jézus maga értékelt. Sőt, Szentírás egyéb helyein később Pál apostol is nem egyszer megemlíti, hogy a szentírások hasznosak tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez tehát a szentírás célja. És Jézus Krisztus ezzel az elismerésével tulajdonképpen azt üzent az írástudóknak, tudakozzátok, és jól teszitek, folytassátok. És a cél, amelyet követtek, az is nemes, és elismerésre méltó. Tehát keresitek az örök életet, ezt akarom én nektek ajándékozni. De a baj ott van, hogy az igazságot nem akarjátok befogadni a szívetekbe. A modern kornak egyik jellegzetessége az, hogy nagyobb hangsúlyt fektet az embereknek a racionális, intellektuális voltára, és kevesebbet az érzelmekre. Manapság igyekeznek mindenkit észérvekkel meggyőzni, az észnek a századát éljük, amikor az ész, az intellektus, az értelem győz. A tudomány fegyverével, a ráció, a logika fegyverével megoldjuk a problémákat, és ha nem sikerül, most azonnal leülünk, és a tudósaink, mi magunk is addig gondolkozunk, amíg valamit kitalálunk. Jézus Krisztus viszont arra céloz, hogy nem elég ismereteket gyűjteni. Nem elég tudakozni az írásokat. Nem elég információkat gyűjteni. Soha nem volt annyi információ, még teológiai vallási téren sem, az emberek kezeügyében, mint manapság. Mégis az emberek soha nem voltak távolabb Krisztustól, soha nem vetődtek messzibre az igazság élésétől, mint manapság. A társadalom erkölcsi helyzete és különféle egyéb tanulmányok is erre mutatnak rá. És azért van ez, mert habár tudunk, habár kutatunk, mégis a mi magatartásunk az, ami visszatart bennünket Krisztus követésétől. Végül is nem az információ az, ami Krisztushoz elvezet, hanem az ember magatartása. Nem elég csak tudni, ismerni az igazságot, azt elfogadni, szívünkbe zárva élni kell. Jézus Krisztus erre hívja fel az akkori írástudókat. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Gyakorlatilag ez egy szomorú ténymegállapítás, de Jézus Krisztusnak ez egy biztatása is, negatív formában. Jézus Krisztus megállapítja, hogy mi az, amit nem tesznek, de amit meg kellett volna tenni, amit sürgősen meg kell tenni. Minden írástudónak, minden bibliakutatónak, mindenkinek, aki vágyik az örök életre, mindenkinek, aki vágyik Krisztus követésére. Ha megtaláljuk az igazságot, ha megtaláljuk Jézus Krisztust, akkor hozzá kell jönni és követni őt. Ne elégedjünk meg az információval. Váljék Jézus Krisztus számunkra egy személyes baráttá. Ahogyan megismerjük őt a Szentírás lapjain, úgy fogadjuk őt a mi szívünkbe. Ahogy megismerjük őt, úgy kövessük őt, és úgy éljünk, mint ő. Létesítsünk vele egy személyes kapcsolatot, és a róla szerzett információink, adataink csak akkor válnak értékessé, ha valóban Jézus Krisztust követjük.

Nemrégiben ismerőseimmel beszélgettem, és egy közhelyé vált gondolat merült fel a beszélgetés során. Az információ özön idejét éljük. És többek között az is eszünkbe jutott, hogy az emberek ezt hangoztatták ezelőtt 30, 40 évvel, 20 évvel, de hol vagyunk már azoktól az időktől? Négyzetesen, hatványozottan, sokszorozottan több információt kell feldolgoznunk, és sokkal több információ áll a rendelkezésünkre. Kiszűrhetné ki ebből az értékeset, a valódit, az igazit. A mai világban nehéz megtalálni azokat az információkat, azokat a tanításokat, amelyek valóban igazinak, megbízhatónak bizonyulnak. És egy ilyen információban gazdag, tanításokban, vallásos irányzatokban gazdag, különféle tanításoktól hemzsegő világban gyakran feltevődik a kérdés, kinek van igaza? Hol van az igazság? Krisztus ma sorozatunk negyedik záró részében két fogalommal, két úgynevezett sággal foglalkozunk, amelyek a modern korban eléggé foglalkoztatják az embereket. Az egyik az igazság, a másik pedig a szabadság. Megvizsgáljuk Jézus Krisztus és az Új Szövetség tanítása alapján röviden időn keretei között, hogy a Biblia mit tanít az igazságról és a szabadságról. Gyakran elhangzó kérdés a legapróbb vitáktól a legnagyobb politikai konfliktusokig, hogy kinek van igaza. És a mai világban érdemes megnézni, hogy ki az, akinek úgymond igazat adnak. Az óvodában, meg utcán, meg primitívebb körökben annak van igaza, akinek nagyobb az ökle. A dzsungeltörvény. Aki magasabb, szélesebb, több a kilója, vagy nagyobbat tud üdni, annak mindig igaza van, mert a többiek, ha nem ismerik el, porul járnak. Azonban ez a dzsungeltörvény nem csak az izmok, a kilók szintjén működik, hanem finomabb, kifinomultabb formában, magasabb szinteken is. Sokszor igaza van annak, akinek van pénze. Oda jutottunk manapság, hogy pénzzel már nem csak autót, nem csak házat, nem csak ennivalót, drága ruhákat lehet venni, hanem már igazságot is. Aki tud fizetni egy jó ügyvédet, aki tud fizetni erre és arra, és különböző hátsó ajtókon be tud kopogtatni, és egy-egy vastagabb borítékot az íróasztalon hagyni, annak előbb-utóbb mindenképpen igaza lesz. Igazat adnak neki, ahogyan azt egy gyermekkönyvben is olvastam egy történetben, amikor meg akartak enni az állatok egy őzikét gyászlakomának. Valaki azt a kifogást hozta föl, hogy az nem fekete, valami feketét kellene enni. Mire azt mondták neki, hunyd be a szemed, és akkor fekete. Manapság, ha behunjuk a szemünket, akkor a hazugság is igazság, akkor a fehér is fekete, és a fekete is fehér. Ha behunjuk a szemünket, és nem törődünk semmivel, akkor mindenkinek lehet igaza. Igaza van a hatalmasoknak is. Akinek kezében hatalom van, az igazat tud magának, saját magának szolgáltatni. Hogyha van egy jó hadserege, vagy gazdasági embargóval tud sújtani valaki mást, függetlenül attól, hogy a konfliktus mennyire megalapozott, vagy melyik hatalomnak van igaza, végül is ő dönti el, hogy mi legyen a végeredmény. És végül, de nem utolsó sorban, igaza van annak, aki elég ravasz, és ki tud mindent kerülni. Aki eléggé ki tudja magát bogozni a mai világ útvesztőiben, és aki annyira ravasz, hogy a törvényeket ki tudja játszani, annak is igaza van. Mert a kis embereket börtönbe zárják egy tyúkért, vagy egy bárányért, a nagyokat pedig még csak meg sem szólják, ha eltűnik egy hadiflotta, vagy néhány kombinát, vagy néhány szálloda. Ezek nem olyan fontos dolgok. A lényeg az, hogy János bácsi ellopott egy tyúkot, és ezért meg kell lakolnia.

Ő nem volt elég ravasz ahhoz, hogy vigyázzon magára, és ki tudjon siklani a törvény keze közül. Van egy régi zsidó történet az igazságról. Történt, hogy két ember elment a rabbihoz, és elpanaszolták ügyes-bajos dolgaikat. A rabbi megkérte őket, hogy sorra jöjjenek be, egyenként hallgassa meg őket. Bejött az első, panaszkodott, végül azt mondja a rabbi, hát én úgy látom, hogy neked igazad van. Ez az ember boldogan ment ki, nézte a másikat, lefigymálóan, neked úgyis mindegy, hiába mész, nekem már igazat adtok. A másik csak azért is megpróbálom, gondolta, és bement. Őt is meghallgatta a rabbi, a végén azt mondja, hát, én azt hiszem, hogy neked igazad van. Kissé zavarba került az illető, de azért örömmel távozott a rabbi irodájából. A rabbi mellett ült egész idő alatt a tanítványa, tátott szájjal hallgatta a beszélgetéseket, és miután magukra maradtak kettesben, azt mondja, hát, nem lehet mindenkinek igaza, mire a rabbi ránéz és bólint, neked is igazad van. Ezt a történetet vonatkoztatva mai témánkra el kell mondanunk, hogy habár az erőseknek is lehet igazuk, a ravaszoknak is lehet igazuk, a gazdagoknak is lehet igazuk, és így tovább, mégsem lehet mindenkinek igaza. Kell lennie egy valaminek, amihez képest megállapítjuk, hol az igazság, mi az, ami jogszerű, mi az, ami Isten előtt elfogadható, és mi az, ami nem. Az igazság csöppet sem viszonylagos, ahogy a mai időkben hangoztatják. Egyesek azt mondják, hogy ahogy minden út Rómába vezet, úgy mindenféle vallás elvezet végül Istenhez és az örök élethez. Az egyik jobbról közelíti meg, a másik balról, az egyik szekéren, a másik gyalog, a harmadik így vagy amúgy, de végül mindenki eljut egy és ugyanazon véghez. Jézus Krisztus azonban kijelentette eléggé világosan és egyértelműen, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Jézus Krisztus tehát azt mondja, én vagyok az út, az igazság, és ezen kívül nincsen más. S az út, az igazság és élet is figyelemre méltó módon kerül egymás mellé. Én vagyok az út, nincsen rajtam kívül más út, más lehetőség. Ez az út, az igazság útja. Aki ezen akar járni, az igazságot ismernie és élnie kell. S az élet pedig ennek az igazság útnak a végén várja az embert, az örök élet. János evangélium a 8. fejezetének 31. versétől kezdődően Jézus Krisztus mond valami érdekes dolgot az igazságról. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Jézus Krisztus ezt az érdekes kijelentést tette azoknak a zsidóknak, akik hajlandók lettek volna őt követni, és azt mondta nekik, ha megmaradtok az én beszédemben, akkor megismeritek az igazságot. Az igazságot tehát nem találjuk meg sem a tárgyalótermekben, sem ilyen-olyan sarkokban, ahol lefizetünk valakit, sem más viták és veszekedések folytán, hanem Jézus Krisztusnál találjuk meg az igazságot. Ha őt követjük, ha az ő tanításait ismerjük és éljük, akkor megtaláljuk az igazságot. És ez az igazság egy érdekes dolgot fog a mi életünkben megvalósítani, szabaddá tesz bennünket. Felhozhatná valaki ellenpéldaképpen a múlt rendszerben történt különféle kegyetlenségeket, amelyek többek között vallási téren is megkeserítették az emberek életét. Sokan haltak meg börtönökben, szörnyű kínok között, vagy ha nem is haltak meg, olyasmit éltek át, amit elmondani, sőt, még végighallgatni is nehéz. Hogyan tette őket szabaddá az igazság? Leírják többen is, akik ilyen börtönöket, kínokat éltek át. Soha nem volt békésebb és nyugodtabb a szívük, amikor az emberi nyomorúság közepette ott a börtönben Jézus Krisztushoz imádkoztak, és a Szentírást olvasták. Soha nem volt nyugodtabb a szívük, és nem érezték magukat kellemesebben.
mint akkor. Rácsok mögött is lehet szabad lenni. Ez a szabadság nem fizikai szabadság. Amit az igazság felajánl, az egy olyan érzés, amit megtapasztalnak mindazok, akik félreállítanak az útból mindent, és Jézus Krisztust követik. Ez a valódi szabadság. Folytassuk Jézus Krisztus szavait János Evangélium a 8. fejezetéből, ahol részletezi ezt a szabadságot. A zsidók válaszolnak. Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondotta, hogy szabadokká lesztek? Egy nemzeti érzelmektől dúzadó Kebelnek volt ez a kifakadása. Hogy mondod, hogy szabaddá leszünk? Soha foglyok nem voltunk. És ezek a büszke zsidók elfelejtik, hogy 70 évig voltak Egyiptomban. Néhány évszázadot töltöttek sokkal korábban. Elfelejtik ezek a zsidók, hogy 70 évig voltak Babilonban, jóval korábban néhány évszázadot töltöttek Egyiptomban is, és még sok más alkalommal kellett szenvedniük a leigázó különféle hatalmak keze alatt. Soha nem szolgáltunk senkinek, azonban Jézus Krisztus rámutat arra, hogy miközben a szabadság érzése töltötte őket, rabok voltak. Felele nékik Jézus 34. vers szerint, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, szolgálja a saját vágyainak. Az emberek, amikor őket a vágy hajtja, bármire képesek. Ismertem olyan valakit, aki kábítószer miatt, mert nem tudott hozzájutni és mert nem volt pénze, képes volt az édesapját megölni egy kalapáccsal, hogy pénzhez jusson. És utána azt a pénzt néhány óra alatt elköltötte, de hatalmas ára volt annak a néhány órányi szórakozásnak. És nem csak kábítószer, hanem különféle más vágyak is hajthatják az embereket. És manapság, amikor az emberek már kevésbé adnak a családra, az erkölcsre, az igazi maradandó értékekre, bármit képesek feladni azért, hogy vágyaikat teljesíteni tudják. Ez pedig az igazi rabság. Kevesen látják be, hogy mennyire szolgái lettek az ő vágyaiknak és álmaiknak. Jézus Krisztus folytatja, a szolga nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Ezzel az érdekes párhuzammal rávilágít arra, hogy a világ és az ő kívánsága is elmúlik. 1. János 2.6. Azonban az marad meg örökké, aki Jézus Krisztusnak szolgál. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Lehet, hogy politikai értelemben véve úgy hisszük szabadságban élünk. Lehet, hogy gazdasági értelemben véve is van bizonyos szabadságunk, habár az anyagiak képesek határt szabni bizonyos értelemben a szabadságnak. De lelkiekben nem vagyunk szabadok mindaddig, amíg vágyainknak, kívánságainknak szolgálunk. Csak akkor leszünk igazán szabadok, ha Jézus Krisztust követjük.

modern korunk egyik mottója, és körülbelül 15 éve már a miénk is ebben az országban az, hogy szabadság van. Mindent szabad. És valóban, ha átgondoljuk az életet, eléggé úgy tűnik, hogy valóban mindent szabad. Főleg annak, akinek vannak lehetőségei. Sok minden történik, amit az ember büntetlenül megúsz, mert a törvény keze is kevésbé nehezedik már az emberekre, mint régebben. Meglazultak az emberek indulatait és vágyait, különféle szándékait visszatartó fékek. Úgy tűnik, hogy ebben a korban mindent szabad. Azonban el kell határolnunk néhány dolgot. El kell határolnunk, mi az, amit szabad, mi az, amit lehet, és mi az, amit jó tenni. Megtenni lehet bármit. És ha nem sújt reánk senki emiatt, akkor szabad is. De nem biztos, hogy használ. Pál apostol ezt megjegyzi a Korintusi első levél 6. fejezetének a 12. és 13. versében. Minden szabad nékem, de itt kiegészíti ő, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Érdekes ez a filozófikus gondolatsor. Minden szabad nékem. És Pál apostol itt idéz egy akkor divatos görög szólást. Minden szabad. Ez a kifejezés nem a modern kor találmánya, csak újból előkerült. Ez már régen az ókorban is divatos volt. Minden szabad. Ki mondja meg, hogy én mit tegyek? Én döntöm el. Minden szabad. De Pál apostol kiegészíti, figyelmeztetve a keresztényeket, de nem minden használ. Minden szabad, nem abban az értelemben, hogy minden jó, amit megtehetünk. Szabad abban az értelemben, hogy van rá lehetőség megtenni. Van lehetőségünk szenvedélyeknek átadni magunkat, van lehetőségünk másokat bántalmazni, van lehetőségünk az utcán szembejövőt akár el is akasztani. Szabad, nem állít meg senki. A kérdés az, hogy ezek jó dolgok-e? Van lehetőségünk az egészségünket tönkretenni? A kereskedelem rengeteg alternatívát kíván fel nekünk, alkoholtól, dohányon keresztül, különféle ételekig és italokig, hogy az egészségünket tönkretegyük. Ki állít meg? Azt vásárolunk a pénzünkön, amit kívánunk és amit akarunk. De nem minden használ. És ezzel párhuzamosan kijelenti Pál apostol, minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek a hatalma alá, és ezzel már bővíti a kört. Minden szabad nékem, de nem biztos, hogy ha megteszek mindent, amit akarok, azzal szabad is maradok. Nem biztos, hogy ha megveszek a boltban ezt meg azt, és megiszom, vagy megeszem. Nem biztos, hogy nem válok a szenvedély rabjává, sőt, az a biztosabb, hogy szenvedély rabja leszek, és ezzel már a hatalma alá kerültem annak a terméknek, a termék gyártóinak, mert ők új és új formában dobják azt piacra, hogy minél jobban megkívánja, és végül rabja leszek a saját testemnek, amely a kívánsággal és a vágyaival együtt uralkodik rajtam. Folytatja Pál apostol a 13. versben, az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. Az eledeleket is, a hasat is. Mert a kívánságoknak élő ember élete is csak ideig, óráig való. 20, 40, 50, 70, 80 esztendőig, kinek amennyi Isten kegyelméből ki van szabva. Viszont előbb vagy utóbb ez a fajta életmód véget ér. Végérvényesen. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, vonja le a konklúziót Pál apostol, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Itten már rávilágít arra, hogy mi volna a helyes döntés az életünkben. Az igazi szabadság nem az, amikor azt teszem, azt iszom, azt teszek, azt mondok, amit akarok, hanem az az igazi szabadság, amikor életünket, a mi testünket is átadjuk Jézus Krisztusnak, hogy ő legyen az Ura, és megszabadítson bennünket mindentől, ami a rossznak a rabságába vett bennünket. Ez az igazi szabadság.
Jézus Krisztusnál ezt megtaláljuk. Ugyancsak a Korintusi első levél 10. fejezetében Pál apostol a szabadság fogalmát kiterjeszti az ember és ember közötti kapcsolatokra is. A 10. fejezet 23. és 24. verse újból felemlíti az előbbi gondolatot kissé más formában. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de itt már picit árnyaltabban fejezi ki, de nem minden épít. Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Ember és ember közötti kapcsolatainkban tehát ez kellene legyen az egyik irányító elv. Mások érdekeit szem előtt tartani, másokon segíteni, másokat támogatni, másokért élni. A mai ember magának él, és erre tanítják őt, az iskolában, otthon, mindenhol. Szerezd érvényt a jogaidnak, szerezd meg, vedd meg, amit akarsz, csinálj, amit akarsz, és hogyha egy parkolóhelyre be kell hajtani, igyekezz minél gyorsabban beállni, nehogy a szomszéd, aki a másik irányból picit lassabban jön, előtted álljon be. Keressen ő magának másik helyet. Azonban a Szentírás arra tanít bennünket, hogy másokért éljünk. Nem is tudjuk elképzelni, mekkora lelki felszabadulást jelent az, amikor segíthetünk valakin. Mennyire megváltozna a mi világunk, annak légköre, hogyha a másokért élés, a mások segítése volna egyik fő tennivalónk. A szabadságot tehát nem abban kell keresni, hogy mindent, amit kívánunk, megegyünk, megtegyünk. Ezek rabokká tesznek bennünket, és gyakorlatilag a fogyasztói társadalom a rabszolgatartásnak egyik modern, árnyalt formája. A divattervezők, a reklámszakemberek, az egész ipar igyekszik ravasz módon lélektanilag az embert behálózni és a rabságába ejteni, és egy olyan felfogást kialakítani benne, hogy ez, vagy az, vagy amaz nélkül már nem is lehet megélni. Így az emberek rabokká válnak. Ha azonban felszabadulunk vágyaink alól, ha Jézus Krisztusnak adjuk át az életünket, hogy ő irányítsa, és igyekszünk másoknak élni, akkor valóban megismerjük a szabadságot.

Ha tehát megismerjük az igazságot és életünk vezérelve Jézus Krisztus szeretete lesz és az ő követése, akkor valóban szabadokká leszünk. Szabadokká leszünk a kísértésektől, a vágyaktól, és szívesen megteszünk mindent, amit Krisztus kér, szeretjük embertársainkat, és érettük élünk. Azonban hogyan indulhatunk el ezen az úton? Hogyan kell járnunk? Érdekes gondolatokat találunk a 15. Zsoltárban, amelyben Dávid fölteszi ugyanezt a kérdést egy picit más formában, és Istentől ihletve meg is adja rá a választ. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban? Kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja, pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen, aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. A kérdés tehát az, ki járhatja az igazság útját, ki és hogyan élhet abban a szabadságban, amelyet Jézus Krisztus ad. A válasz pedig a következő, aki tökéletességben jár, és részletezi a zsoltáros, igazságot cselekszik, tehát azt, ami Jézus Krisztus szemében igaz, nem hoz szégyent a családjára és magára, a nyelvét megfékezi, és ez egy rendkívül fontos dolog, mert azt mondja a Szentírás, aki a nyelvét képes megfékezni, az nagyon nagy győzelmet arat a bűn felett. Nem bántalmazza fele barátját sem tetlegesen, sem szóval, azon kívül kerüli a gonosz emberek, a törvénytelenséget cselekszőknek a társaságát, de azok társaságát keresi, akik Istent imádják, és az igazságban élnek. És aki nem vonja vissza az ígéretét még akkor sem, hogyha a megváltozott helyzet miatt abból esetleg kára lehetne. Elég idealista kép ez, és eléggé nehezen megvalósíthatónak tűnik, de ez azért van így, mert hozzászoktunk, hogy másképpen gondolkozzunk, másképpen éljünk. Ha azonban engedjük, hogy Jézus Krisztus uralja a mi gondolatainkat, a mi beszédünket, akkor mindezek a dolgok természetesnek tűnnek, és meg fogunk lepődni azon, hogy mennyire megvalósíthatók. Végül pedig el kell mondanunk azt is, hogy amikor Jézus Krisztus eljön a történelem végén, az embereket aszerint fogja megítélni, hogy mennyire éltek az igazságban, mennyire fogadták el tőle az igazságot, amely őket szabadokká teszi. Jakab apostol levelének a 2. fejezete, abban a 12. vers a következő felszólítást intézi hozzánk. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Itten az apostol utal arra, hogy a szabadságnak van egy bizonyos törvénye. Nem az a szabadság, ahol nincsenek korlátok és törvények. Ez a káosz, az űrzavar. A szabadság az, ahol az adott keretek között biztonságban érezhetjük magunkat, és mindenféle akadály és kísértés nélkül követhetjük Jézus Krisztust. Ez az igazi szabadság. És ennek vannak bizonyos szabályai. Hogyha ezeket áthágjuk, akkor a szabadságunkat adjuk föl. A szabadság törvénye tehát, Isten törvénye fogja az embereket megítélni. Ehhez fogja mérni Isten az embereket. Ehhez fog Jézus Krisztus hozzámérni bennünket. És ebből a megmérettetésből kiderül, hogy milyen mértékben követtük az ő igazságát. Úgy kell tehát élnünk, mint akiket ez a szabadság fog megítélni. A Jézus Krisztusban kapott szabadság. És mi szabadon választhatunk, hogy követjük Jézus Krisztust, vagy nem követjük őt. Élünk Jézus Krisztusnak, vagy élünk a kívánságainknak. Kinek adjuk a mi szívünket? Ez a szabadság a kezünkbe lett adva. És Jézus Krisztus annak alapján fog bennünket megítélni, hogy ezt a döntési lehetőséget hogyan használtuk fel. Milyen irányba választottunk?
Ha megismertük az igazságot és azt, hogy dönthetünk a kettő között, akkor Jézus Krisztus hív bennünket, hogy válasszuk őt, és az igazságban megtaláljuk a valódi szabadságot, megtaláljuk Jézus Krisztust. A Korintus beliekhez írott második levél harmadik fejezetének a végén Pál apostol elmondja nekünk, hogy hogyan tarthatjuk meg a szabadságot, amelyet Jézus Krisztusban szereztünk meg. A korintusi második levél harmadik fejezetében a 17. és a 18. versben így olvassuk. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Valóban, ahol Isten lelke uralkodik, ott szabadság van. Ottan szabadon élhet az ember, nem uralják többé a kísértések, a vágyak, az indulatok, a gondolatok, főleg a gonosz gondolatok. Mert ahol Isten lelke van az ember fejében, gondolataiban, az ő szívében, ott úgy a gondolatai, mint az indulatai is tiszták. És mindenféle ördögi kényszer nélkül élheti le az életét. Ott van a szabadság, ahol az Úrnak lelke van. És hogy ezt a szabadságot hogyan őrizhetjük meg, hogyan lehet a miénk, azt a 18. vers mondja el. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Megmaradhatunk az igazság útján, megőrizhetjük Krisztustól kapott szabadságunkat akkor, hogyha állandóan Jézus Krisztus szemléljük, az ő életét, az ő tanításait, és ezekről gondolkozunk, minden nap ez forog a fejünkben, akkor valóban meg tudunk maradni az igazság útján, valóban megmarad a szabadságunk, és így már nem ejthetnek rabul sem tévéreklámok, sem filmek, sem enni vagy innivalók, sem egyéb dolgok, amelyek annyi embert fűznek rabláncra mai időkben. Ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Kedves hallgatom, te mennyire érzed magad szabadnak attól, amit a világ kínál? Mennyire érzed szabadnak magad Krisztus követésében? Jézus hív téged, hogy kövessed őt, járj igazságban, és akkor neked adja ezt a szabadságot, te pedig ezt megőrizheted, és senki el nem veheti tőled. Ézsaiás könyvében van egy szép ígéret, a 32. fejezet 17. és 18. versében, és lesz az igazság műve békesség. Nem csak szabadságot nyerünk Istentől, ha igazságban járunk, hanem a mi szívünkben békesség lesz, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, szól az ígéret. Kövessed te is, kedves hallgatom, Jézus Krisztust, az ő igazságát gyakorlatban az életedben, és akkor neked adja a szabadságot, amelyet senki nem adhat neked.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Zsoltárok könyve 111. fejezet 10. vers. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Józan eszű mindaz, aki e szerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket velünk szeretnék eltölteni. Műsorunkat ma egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal fogjuk folytatni, amelyek után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik. A történet után egy másik énekszám fog elhangzani, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Zsolt gyógyszerész életmód tanácsadó arról fognak megosztani érdekes gondolatokat, hasznos tudnivalókat, hogy miként nézhetünk szembe elviselhető egészséges módon a mindennapi életünkben jelentkező stresszel. Műsorunk utolsó perceiben egy kórus számmal fogunk elbúcsúzni kedves hallgatóinktól. Jó rádiózást kívánok!

Egyszer egy fiatal ember megkérdezte édesapjától, mennyit ér az ő élete. Apja, ahelyett, hogy azonnal válaszolt volna, tenyerébe helyezett egy követ, és arra kérte fiát, menjen el vele a piacra, hadd lássa, mennyit ajánlanak ott érte, de ne adja el. Ha valaki kérdi az árát, te ne mondj semmit, csak emeld fel a két ujjad. A fiatal ember nem igazán értette a dolgot, de elment a piacra. Ott egy asszony megkérdezte tőle, mennyibe kerül ez a kő, betenném a kertembe. A fiú nem szólt, csak felemelte két ujját, az asszony erre azt mondta, $2, megveszem. A fiú hazaszaladt, s elmondta apjának, hogy egy asszony $2 szerette volna megvásárolni a követ. Most azt szeretném, hogy vidd el azt a sarki múzeumba, mondta az apa, ne szólj semmit, csak emeld fel két ujjad. A fiú úgy is tett. A múzeumban egy férfi meg akarta vásárolni a követ. A fiú nem szólt semmit, csak két ujját emelte fel. A férfi megkérdezte, $200? Megveszem. Csodálkozva szaladt haza, s elmesélte a történteket édesapjának. Az csak mosolygott. Fiam, utoljára vidd el ezt a követ az ékszerboltba. Mutasd meg a tulajdonosnak, ne szólj semmit, csak emeld fel két ujjad. A fiú ekképpen cselekedett. Elment az ékszerboltba, megmutatta a tulajdonosnak a követ, majd amikor az ára felől érdeklődött, ő felemelte két ujját, ahogy az édesapja tanította neki. Rendben, megveszem $200,000. A fiú megszeppent, s hazaszaladt. Apa, az ékszerész meg szeretné vásárolni ezt a követ $200,000. Az apa fia szemébe nézett, s azt mondta, most már érted, hogyan becslik fel valaminek az értékét? Nem csak az számít, honnan jöttél, hol születtél, milyen a bőröd színe, vagy milyen gazdag, netán szegény vagy. Tőled függ, hogy hol helyezkedsz el, milyen emberekkel veszed körül magad, és mi módon vigyázol magadra.

0: reménység hangja.
1: Ma egy olyan dologról, olyan témáról fogunk beszélgetni, ami mindannyiunk életének fontos, jelentős része. Ki ne hallott volna már olyanról, hogy jaj, de stresszes volt ez a mai napom, vagy milyen stresszes az életem. Szóval ma a stresszről beszélgetünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gáspár Zsoltot a stúdióban. Ő gyógyszerész és gyakran tartasz előadást erről a témáról is, és más témákról is. Akkor remélem, hogy most is egy kicsit okosabbak leszünk ebben a témában. Tényleg így van, hogy nap mint nap találkozunk vele, meg szinte minden órában elhangzik ez a téma, de pontosan amikor meg kellene fogalmazni, hogy mi a stressz, akkor hogyan mondanád el, hogyan fogalmaznád meg?
2: Hát ez nem is a saját szavaimmal szeretném elmondani, mert van egy nagyon neves magyar stresszkutató, Selye János, akinek azt hiszem, hogy mindenki ismeri a nevét, és ő fogal

0: gondolunk, tehát mindig a negatív hatására a szervezetünkbe, az illetünkbe, pedig tudjuk azt, hogy a stressz nélkül nem is élhetnénk, mert igazából olyan fontos része az életünknek, ami szorosan kapcsolódik a normális élethez, tehát szükségünk, igazából szükségünk van rá, tehát van pozitív része.
1: Pontosan, tehát ahogy el is mondtad, a stressz nélkül nem nagyon tudnánk élni. Sejje ezt úgy fogalmazta meg, hogy létezik, kétféle stressz van az életünkben. Van az eustressz és a distressz. Ugye a stressz alatt mi általában a distresszt értjük, a káros stresszt, de van az eustressz, amire azt mondjuk, hogy pozitív stressz. Ha egy példát így mondhatok a vizsgaidőszak környékén, tehát a tanulóknál az a vizsgadruk, ami őket arra ösztönzi, hogy még jobban teljesítsenek, vagy még jobban elő tudják adni mindazt, amit megtanultak egy adott vizsgán. Ez az eustressz, ez a pozitív stressz. De természetesen van az életben egy csomó olyan helyzet, amikor az emberek saját maguk keresik a stresszt, tehát amikor mondjuk egy ejtőernyős kiúrik egy gépből, vagy mondjuk egy szörfdeszkás meglovagolja a hullámokat, de mondhatnám a házasságot is egy ilyen.
0: Ugyanerre gondoltam én is, hogy a házasság is olyan, amit az ember ma alig vár, de mégis azért olyan helyzeteket hoz elő, ami izgalom.
1: Pontosan, tehát a házassággal kapcsolatban is egy pozitív képünk van, de ha belegondolunk abba a sok izgalomba, ami meg előzi mondjuk egy házasság kötését, akár egy ceremóniát, tehát azt, hogy kit hívjunk meg, mi legyen a sorrend, és egyáltalán minden jól sikerüljön, akkor mondjuk egy házasságkötést megelőző időszak is egy nagyon komoly stresszes állapot.
0: Igen, és még más helyzetek is. Most egy kicsit a negatív stresszel kapcsolatosan láttam egy táblázatot, amit mutattál nekem, két neves pszichológus, vagy pszichiáter.
1: Pszichiáter, igen, két amerikai pszichiáter, Rale és Holmes készítették ezt a táblázatot. Ennek a táblázatnak az a története, hogy ők több mint 1000 embert megkérdeztek, különböző élethelyzeteket soroltak föl ebben a táblázatban, és azt kérték, hogy ezeket az élethelyzeteket, ezek az emberek saját belátásuk vagy érzésük szerint egy 1-től 100-ig terjedő skálán osztályozzák. Utána összeadták ezeket az eredményeket, átlagolták, és hát ez jött ki, amit ezeken a táblázatokon, vagy ebben a táblázatban látható. Tehát láthatjuk azt, hogy mondjuk a házastárs halála, a vallásosít elvesztése, az szerepel
0: nagyon magas
1: pontszámmal. Ugyanígy ugye a család felbomlása, hírnév elvesztése, de ahogy az előbb említettük, például a házasság kapcsán láthatjuk, hogy ezen a 100-as listán 50 pontot kapott. Tehát ugye, vagy akár egy terhesi, vagy egy új családtag 40 ponttal, az gyakorlatilag ugyanolyan súllyal esik alatba, mint mondjuk például egy anyagi téren való változás, vagy a lakóhely megváltozása, és hát aztán itt a táblázat alján pedig ugye szerepelnek.
0: A kölcsönök, meg egyebek.
1: A kölcsönök, de tulajdonképpen láthatjuk azt, hogy alapvetően mondjuk a karácsony is 15 ponttal szerepel, pedig hát a karácsony is azt mondjuk a szeretet ünnepe, és mindenki
0: elég sok stressz van benne, az igazság.
1: Hát, hogy mit vegyek, fog-e neki örülni, tehát azért igen. Mondom, hogy a karácsonnyal kapcsolatban is egy pozitív élet esemény, de mégis tele van olyan.
0: De ugyanígy a nyaralás is egyébként, az is egy pozitív, is abszolút.
1: Kinevezhet volna már össze nyaralásra való készülő.
0: Igen, hát én nyilvánvaló persze. De egyébként azért ez egy átlag, mert nyilván embertípustól is függ, hogy ki mire reagál mondjuk nehezebben.
1: Abszolút, tehát, abszolút. Tehát gyakorlatilag ez egy tájékoztató táblázat, egyénileg teljesen mások vagyunk. Itt inkább abból a szempontból fontos ez a táblázat, hogy egy kicsikét arra világít rá, és ezt szoktuk is javasolni, mindenféle tanfolyamokon, ahol igyekszünk segíteni embereknek, hogy hogyan kezeljék a stresszt, hogy lehetőleg azokat az élethelyzeteket, ami az ő számukra nagy stresszt jelent, azt ne halmozzák. Uh-huh. Tehát, ha mondjuk valaki munkahelyet vált, akkor lehetőleg ne akkora tervezze azt, hogy új lakást vesz, vagy ugyanígy a gyerekvállalással kapcsolatban is. Tehát, hogy azt is így, ha lehet, akkor egy olyan időszakra időzítse, ami kicsikét nyugalmasabb.
0: Egyébként ez nagyon jó, amit mondtál, hogy tartotok ilyen kurzusokat is, ilyen stresszkezelési
1: kurzusokat,
0: mert ugye van egy olyan része, amit az ember önmagába is meg tud oldani, tehát tudom azt, hogy nekem az egy stresszes feladat lesz, és megpróbálok úgy viszonyulni hozzá. Van, amikor jó, hogyha van egy külső segítség, aki mondjuk rávezet, hogy hogyan tudjuk a stresszt.
1: Van egy tanfolyam, ez a Győzelem a stressz felett című tanfolyam, ez egy 5 alkalmas tanfolyam, ahol megtanítjuk a tanfolyam résztvevőit arra. Egyrészt megtanítjuk arra, hogy mi is az a stressz, hogyan lehet kezelni, megtanítjuk egy kicsikét kommunikálni őket, megtanítjuk arra, hogy a munkahelyi stresszt hogyan lehet kezelni, és a különböző élethelyzeteket, illetve ami nagyon fontos, hogy megtanítjuk őket arra, hogy

0: belássák azt, hogy melyek azok a dolgok, amikkel érdemes küzdeni, és tud értetenni, mert van lehetősége, igen, és mi az, amit el lehet fogadni, és hozzá lehet mondjuk azt, hogy szokni, vagy alkalmazkodni.
1: Igen, ezért nagyon érdekes, hogy végül is akkor itt is egy ilyen bizonyos tudatosságot is bele lehet vinni. Tehát a családi kapcsolatoknál szoktunk mindig, a házassági kapcsolatoknál tudatosságról beszélni, az ember figyeljen oda, de ezek szerint akkor itt a stresszkezelésben is, hogyha az ember tudja, hogy az a gyengéje, vagy az, hogy előre gondolja azt, hogy ezt úgyse tudom megoldani, akkor meg kell próbálni letenni.
0: Igen, tehát hogy tulajdonképpen van ez a bölcsességi mája, amit így megtanítunk az emberekkel. Ez egy ilyen mintaim, ami arról szól, hogy Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy meg tudjam változtatni azokat a dolgokat, amiket meg tudok változtatni. Igen. Adj nekem békességet ahhoz, hogy el tudjak fogadni olyan dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Igen. De legtöbbször tényleg az szokott a probléma lenni, hogy olyan dolgokért küzdenek emberek, amiken nem lehet változtatni.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. És akkor esetleg térjünk rá arra, hogy milyen élethelyzetek válthatnak ki stresszt az emberek életében, milyen élethelyzetek vannak?
0: Hát erre most nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert az élethelyzetek azok abszolút különbözőek. Tehát embertől függő, sőt olyannyira nem egyformák, hogy szoktuk azt a példát felhozni hasonlatként, hogy a stressz az gyakorlatilag, vagy a stresszor az olyan, mint a napfény. És az ember az vagy az agyag, vagy a vaj. Tehát, hogyha kirakunk egy ablakpárkányra egy darab vajat és egy darab agyagot, az egyik ugyanannak a napfénynek a hatására megkeményedik, a másik pedig megpuhul.
1: Annyira
0: mások vagyunk, tehát igazából mindenkinek más élethelyzet jelent stresszt, és ugyanaz az élethelyzet sem ugyanolyan mértékben jelent stresszt. Tehát van, aki kifejezetten szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat, azt, hogyha terhelik, és olyan feladatokat kap, amiket nehezen lehet megoldani, és vannak emberek, akik pedig inkább azt szeretik, ha egy kicsiket olyan langyosabb állóvizet vízbe lehetnek, és nem kapnak megoldhatatlanak tűnő.
1: Igen, érdekes még az, hogy ugye amikor a stresszre gondolunk, akkor legtöbbször arra gondolunk a saját egyéni életünkben, de nem csak az egyéni életünkben vannak stressz helyzetek, hanem lehet egy tömeget is érinthet.
0: Nem csak az egyéni életünkben, mert tulajdonképpen, ami ugye túlzott, itt ahogy az ábrán is láthatjuk, túlzott stresszt okozhat. Az egyrészt ugye, amit az előbb beszéltünk, a velünk támasztott követelmények, ez szokott leggyakrabban jelentkezni, de ugyanígy mondjuk egy katasztrófának a híre. Tehát most ugye legutóbb volt itt a buszbaleset.
1: Ugyanerre gondoltam én is, hogy azért igen.
0: Tehát bármennyire is nem velünk történt, bármennyire is nem minket érintett személyesen, de én azt hiszem, hogy mindannyiunkat megrázott, hiszen mindannyian szülők vagyunk, vagy voltunk már olyan helyzetben, hogy elveszítettünk családtagot, tehát az emberbe ez mindenféleképpen lecsapódik. Aztán természetesen vannak ugye a kisebb közösségeket érintő, egy családban például ugyanígy lehet stressz helyzet. Nagyon változatos, tehát nem nagyon fogunk minden példát tudni hozni, de mondjuk ha egyik szülő elveszti a munkahelyét, az önmagában egy ilyen stressz. Vagy hogyha valamelyik gyermeknek nem sikerül valamelyik iskolát elvégezni, vagy megbetegszik valaki a családban. Tehát ezek mind olyan stressz helyzetek, amelyek akár lehetnek mindennaposak. És hát természetesen vannak az egyént érintő stresszek, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez borzasztó széles skálán mozog, hogy ez kinek mi.
1: Igen, igen. Mindegyik csoportban beszélhetünk arról, hogy igazából beszéltünk róla, nyilván tudjuk uralni a helyzetet a stressz fölött. De mikor van az, amikor már elvesztítjük az irányításunkat a stressz fölött, amikor már nem tudunk uralkodni rajta?
0: Hát tulajdonképpen egyrészt, hogyha a stressz fokozatosan emelkedik, mert ugye előfordulhat az, hogy, és ez leginkább akkor következik be, hogyha az ember egy adott élethelyzeten nem tud úrrá lenni, és kapja a következő feladatot, akkor lényegesen kisebb önbizalommal megy neki a következő feladatnak, vagy lehet egy olyan élethelyzet, amikor ugye azt mondjuk, hogy a stressz hirtelen megugrik, hirtelen megemelkedik. Ezek általában váratlan élethelyzetek. Tehát ahogy az előbb említettem, akár egy keresőképességnek az elvesztése, vagy egy olyan betegségnek a megjelenése, ami nem vár dolog. és ugyanakkor hát természetesen lehetnek rejtett stresszorok is az ember életében. Ez leginkább akkor szokott előfordulni, hogyha az ember nem nagyon akar tudomást venni bizonyos dolgokról. Tehát amikor azt gondolja, hogy az élet természetes velejárója az, hogy esetleg napi, hát mondjuk azt inzultusnak van kitéve a munkahelyén, vagy a családjában, vagy esetleg a szomszédság révén, és ezek mind olyan terhek, amik azért fel tudják őrölni az embert szép fokozatosan.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom a kedves hallgatókat, hogy a következő perceket együtt töltsük el, nyugalomban, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

ne dicsekedjünk világi bölcsességgel. Jeremiás 9.23 írja, a bölcs ne dicsekedjék a bölcsességével. A férfiak ne örvendezzenek bölcsességükben, erejükben, vagy gazdagságukban, hanem annak örüljenek, hogy ismerik Krisztust. Ez a legkitűnőbb, legértékesebb ismeret, amellyel csak rendelkezhetünk. Ez az örök élet záloga. Mert az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és Jézus Krisztust, akit elküldtél. János 17.3 alapján. Isten kegyelme sem pénzen, sem tudás és hatalom árán nem vehető meg. Isten ingyen adja mindazoknak, akik készséggel elfogadják. Ha az ember megérzi segítségre szoruló helyzetét, és elvet minden magabízást, akkor ajándékként részesülhet a megváltásban. A mennybe jutottak nem saját igazságukkal fogják megmászni a falait, és kapui sem drága arany és ezüst áldozatok révén nyílnak meg majd a számukra, hanem Krisztus keresztjének érdemei által nyernek bebocsátást az Atya házába. Az önigazult úgy érzi, hogy nincs szüksége Krisztusra. És amikor azok, akik nevét vallják, saját bölcsességüket és jóságukat magasztalják, bizonyságát adják annak, hogy nem is ismerik őt. Mihelyt Krisztus megnyilatkozik a lélek előtt, a bűnös érzi, hogy egyetlen reménysége Isten bárányában van, mint a bűnért való engesztelő áldozatban. Amint Krisztus elkezdi megnyitni szeretetét az ember előtt, figyeljük a hatást, és lássuk meg a következményét. Sokan, akik számára ismeretlen Krisztus szeretete, állítják, hogy ez a tapasztalatuk. De ha ez oda vezeti az embert, hogy alázattal nézzen önmagára, ha bizonyságát adja, hogy a mennyei jutalom értékesebb számára, mint a világi javak, tudhatjuk, hogy a Krisztustól áradó élet sugarai világítják meg lelkét. Krisztuson kívül az emberi bölcsesség minden formája bolondság. Azok, akik saját bölcsességükben bíznak, kihagyják számításaikból az örökké valóságot. Mindenki számára, aki hiszi, hogy Jézus képes megmenteni mindenképpen mindazokat, akik Istenhez jönnek általa, az evangélium Isten ereje és bölcsessége.

ne dicsekedjünk önmagunkkal, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás 9:24. Semmi helye a saját érdemeinkkel való kérkedésnek. A parancs nem így hangzik, aki dicsekszik, önmagában dicsekedjen, hanem Istenben. Így nincs lehetőség arra, hogy az emberek maguknak nyilvánítsák a dicsőséget. Minden áldásért, amit csak élveznek, minden képességért, amellyel rendelkeznek, Krisztus kegyelmének adósai. Senkinek sem szabadna felmagasztalnia magát, ha bölcsességre vagy igaz életre tesz szert. Akik a legmélyebb tapasztalatra tettek szert Istennel, azok állnak legmesszebb a büszkeségtől és önigazultságtól. Szerényen vélekednek saját magukról, ám Krisztus dicsőségéről és kiválóságáról a legmagasztosabb fogalmaik vannak. Amikor szemeinket a mennyre szegezzük, és világosan látjuk Krisztus jellemét, fel fogjuk magasztalni az Úristent a mi szíveinkben. Mikor az ember megismeri a megváltó történetét, súlyos hibákat fedez fel önmagában. Oly nagy a Krisztustól való különbözősége, hogy alapos változások szükségességét látja életében. Azzal a kívánsággal kutat hát tovább, hogy hasonlóvá váljék csodálatos példaképéhez. Meglátja szeretett mestere tekintetét, lelkületét. Szemlélés által az ő képmására változik el. Nem azzal utánozzuk Jézus életét, ha elfordulunk tőle, hanem ha róla beszélünk, ha tökéletességéről gondolkodunk, ha finomítani igyekszünk szokásainkat és magasztossá tenni jellemünket, ha hit és szeretet, valamint komoly, kitartó igyekezet által próbáljuk megközelíteni a tökéletes példaképet. Krisztus szavainak, szokásainak, tanításainak ismerete által mi is átvesszük alaposan tanulmányozott jellemének erényeit, s megtelítődünk az ő oly igen csodált lelkületével. Jézus lesz számunkra 10 000 közül is legfőbb, a mindenestől kívánatos.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami Istenünk.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, boldog szombatot kívánok, az önök számára a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ma este az igeszolgálat során Szabó László Csaba lelkipásztor arról szól igét, hogy ne csüggedjünk, valamint a csüggedés ellenszerét is bemutatja nekünk. Tartalmas alkalmat kívánok az előttünk álló időre.

Kedves nézők és hallgatók, sok szeretettel köszöntelek benneteket, örvendek annak, hogy újból a Reménység TV stúdiójában a Reménység üzenetét közölhetem hozzátok. Ezen alkalommal arról szeretnék nektek beszélni, hogyan győzzem le a csüggedést. El vagyok csüggedve, mit tegyek? A Bibliában nagyon sok emberrel találkozunk, akik el voltak csüggedve, hiszen a legtöbben istenfélő emberek voltak, igaz emberek, hittek Istenben, szerették Istent, és akkor, amikor látták azt, hogy a világban annyi gonoszság, annyi rossz történik, és nem minden Isten terve, akarata szerint történik, akkor el voltak csüggedve. Alapgondolatként szeretném elolvasni a Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. versét, amely az igaz emberről beszél, és az igaz embert ért megpróbáltatásokról. A Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. verse arról beszél, hogy, és a 20. verset olvasom, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Sok baja van az igaznak. Az igaz ember nincs hozzászokva, hiszen Isten akarata, Isten törvénye szerint él, és a Biblia, különlegesen az Ószövetség, Isten áldását ígéri az engedelmeseknek, azok, akik szeretik Istent. Viszont azt is olvassuk az Új Szövetségben, hogy minden a javukat szolgálja azoknak, akik Istent szeretik. Ha Istent szereted, és a parancsolatainak engedelmeskedsz, akkor várhatod azt, hogy jó dolgok történnek veled, és Isten megáll téged. De ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy egy gonosz világban élünk, és Isten megengedi, hogy a gonosz is érvényesüljön. És úgy, mint a Jobb könyvében is látjuk, a Jobb történetében az igaz embert is érhetik bántások. Nagyon sokszor az igaz embert az igazságáért, a szeretetért, a békességért, a törvény tiszteletért, az embertársi szeretetért érik a bántalmak. És a Biblia azt mondja, hogy ha sok baja, sok nyomorúsága is van az igaznak, valamennyiből kimenti őt az Úr. Szeretném, hogyha ezen alkalommal megvizsgálnánk Pál apostolnak az életét, és néhány alapelvet a Pál apostol életéből, aki nagyon sok nehézségen ment át, a Korintushoz írt második levél 11. fejezet verseiben leírja azt, felsorolja, hogy mennyi mindenen ment keresztül. Korintushoz írt második levél 11. fejezet 23. versétől kezdődően azt mondja Isten ígéje, több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által a zsidoktól 5-ször kaptam 40-et egy hián, 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben, rablok között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, városban, pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való vírasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezeteknek a gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. Hosszú még a felsorolása is annak, hogy mennyi mindenem ment keresztül Pál. És ezt nem azért mondja nekünk, hogy elcsüggedjünk, vagy azért, hogy az ő erejére, az ő képességére koncentráljunk, hanem azért mondja el ezt nekünk, hogy egy gyenge, gyarló ember is Isten segítségével le tudja küzdeni a csüggedést. A korintusi második levelében Pál apostol védi az apostoli tekintélyét, a szolgálatát. És ebben a levélben beszél a csüggedés ellenszeréről. És szeretném, hogyha most a tekintetünket, a figyelmünket
a Korintushoz írt második levél negyedik fejezetére, a teljes fejezetére tekintenénk, és innen kiemelnénk néhány alapelvet, pontosabban 7 alapelvét annak, hogy hogyan győzzük le a csüggedést. Rick Warren beszél a csüggedésnek a legyőzéséről 7 alapelvben. És ezeket szeretném megemlíteni. Az első alapelv a Korintushoz írt második levél negyedik fejezet első versében található, amikor azt olvassuk, hogy annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Pál apostol azt mondja, hogy elnyerte az Isten kegyelmét, elnyerte az Isten irgalmát. És ez a kegyelem nem hiába való, mondja az Korintusi első levél 15. fejezet 10. versében. Isten kegyelmet ad az embernek, a nehézségben, a megpróbáltatásban levő embernek, annak az embernek, aki Isten szolgálatának szenteli életét. A legtöbb csüggedés Isten szolgálatában ér. Amikor te a jót akarod, és lehet, hogy te is ma egy ilyen helyzetben vagy, és ezért ez az üzenet hozzád szól. Pál apostol egy szolgálatot kapott, és a szolgálathoz kegyelmet kapott, ezért azt mondja, nem csügged el. A csüggedés legyőzésének az első alapelve, első ellenszere az, hogy soha ne

mégis szeret téged. Ő teremtett téged. Nem kell bebizonyítsad azt, hogy értékes vagy. Mert Isten megteremtett, és Isten egy értéket adott neked. Ezért a legfontosabb, hogy mindig Isten kegyelmében, Isten szeretetében nyugodj meg, bármiért téged. Isten szeret téged. Ha az emberek szeretetlenül is viselkednének veled, ne felejtsd el, hogy Isten kegyelme, hűsége olyan nagy, hogy felér a felhőkig. Az embereknek a gonoszsága sokszor nagy, de a Jóistennek a kegyelmes, a szeretete még nagyobb. Ahol megnövekedett a bűn, ott az Isten kegyelme annál inkább bővelkedik. Ne csüggedj el! Isten megsegít téged legyőzni bármilyen bűnt, legyőzni bármilyen csüggedést, bármilyen csalódást, amit a körülötted levő emberek okoznak neked. A második alapelv, a második gondolat, amit Pál apostol itt a második versben fejt ki, azt mondja, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkismeretének az Isten előtt. A második alapelv, a csüggedés legyőzésének az ellenszere az, hogy ne légy képmutató. Ne hamisítsd meg az Isten szavát. Ne élj egy hamis életet. A legtöbb csüggedést, a legtöbb problémát talán sokszor az életünkben az hozza magával, hogy megpróbálunk megfelelni az emberek elvárásainak. És ezért megpróbáljuk Isten ígét is megváltoztatni. Hogy alkalmazkodjunk az emberek kívánságai, az emberek akarata szerint. De soha ne légy képmutató, mindig maradj hiteles. Maga Isten sem keresi minden embernek a dicséretét. Mert egyesek meg vannak elégedve azzal, hogy esik az eső, mások zúgolodnak. Egyeseknek nagyon jó, hogy süt a nap, mert elültették a magot a földbe, és a mag kikel az eső után a napfény eredményeképpen, de van, akinek sehogy nem jó. Sem, ha süt a nap, sem, ha esik az eső. És képzeljük el azt, hogy Isten sem tesz, Isten sem jár mindenkinek a kedvében, bár Istennek akarata az, hogy mindenkinek kifejezze a szeretetét és a kegyelmét. De az ember mindig elégedetlen. Ezért, hogyha te mindig az embereknek a kedvében akarsz járni, és feláldozod azt, hogy Isten akarata szerint élj, ha feláldozod az elveidet, akkor ez mindig csüggedést fog okozni neked és nekem, mert a lelkismereted bántani fog. Ezért légy az, akinek Isten teremtett téged. Légy az, akinek a Jóisten megváltott téged. Lehet, hogy nem tudsz tökéletes lenni, de légy hiteles, légy igazi. És mindig koncentrálj, mindig figyelj Isten szeretetére, Istennek a kegyelmére. És az igazságot ne áldozd fel a te életedben. És ha ezt megtetted, kérj bocsánatot Istentől, embertársaitól, és lépj tovább, légy hiteles, légy igazi. Az Isten ígét, Isten nyilvánvaló igazságát úgy képviseld, amint az létezik, és amint van. A csüggedés legyőzésének egy harmadik ellenszere az, hogy emlékezz, hogy az élet nem rólad szól. Pál apostol azt mondja itt a Korintushoz írt második levél 4. fejezet 5. versében, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat Jézusért. Minél jobban az ember önmagára figyel, minél többet foglalkozik a problémáival, a gondjaival, annál jobban elcsügged. De Isten ígéje arra figyelmeztet bennünket, és arra ösztönöz bennünket, hogy megértsük azt, hogy a mi életünk, a mi szolgálatunk Jézusról szól. Jézus megteremtett, Jézus megváltott bennünket, megszabadított a bűntől, megszenteli a mi életünket. És ezt mondjuk el embertársainknak, azt, amit Jézus bennünk értünk és általunk tesz. Ez a világ el akarja hitetni mindig azt, hogy az egész élet rólunk szól, mi vagyunk a világnak a középpontjában, és ezért akkor, amikor emberek nem figyelnek ránk, nem vesznek számba bennünket, nem mutatnak elég szeretetet,

szeretetet, mint ahogy mi elvárnánk, akkor elcsüggedünk. A csüggedésnek az egyik legfontosabb alapelvete tehát az, hogy emlékezz, hogy az élet Istenről szól, az Úr Jézusról szól. És hogyha te az Úr Jézussal élsz, és az ő alapelvei szerint élsz, és megdicsérnek téged az emberek, ez sem rólad szól, ez is rólad szól. Ha valami jó dolgot teszel, dicsérni való dolgot teszel, soha ne felejtsd el, adj dicsőséget érte Istennek. Ha megkritizálnak, ha megítélnek az emberek, ez sem rólad szól. Ha te Krisztusban vagy, és te tudod, hogy a lelkiismereted szerint helyesen cselekszel, és az emberek mégis bántanának, Jézus a te pajzsod. Először őt éri a bántás, őt éri a fájdalom, a támadás. Ha az emberek félreértenek, hát Krisztust is félreértették. Maradj meg ő benne, és legyőződ a csüggedést. Ha valaki nem ért egyet veled, és te tudod, hogy neked igazad van, ne esd kétségbe, ne csüggedj el. Mert te Jézusért élsz. Jézust is félreértelmezték, Jézust is félre magyarázták, és ne függjél az emberek dicséretétől vagy ítéletétől, hanem az legyen a célod, hogy Istennek szerez dicsőséget, és Isten előtt legyél kedves. És az az érdekes, hogy ennek az lesz a következménye, hogy amikor az emberek megismernek téged, akkor majd megértik, hogy te kinek szolgálsz, és akkor megváltozhat a rossz véleményük. A keresztény embernek a motivációja tehát, azt mondja itt az 5. vers 2. része, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Miért élek? Mi a motiváció? Mi a célom? Nagyon fontos az, amit teszek. Nagyon fontos az, ahogy teszem. De nagyon fontos, még fontosabb az, hogy miért teszem. Milyen céllal? Kiért teszem? Teheted a jó dolgokat is rossz motivációval. De hogyha Isten akarata szerint élsz, és Jézusért élsz, és a helyes dolgokat cselekszel, akkor boldog ember leszel. A csüggedés legyőzésének egy negyedik ellenszere az, hogy fogadd el a korlátaidat. Lazulj el a korlátaid tudatában. A Korintusi 2. levél 4. fejezet 7. verse azt mondja, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van. Mi egy cserép edény vagyunk. Nem tudjuk mindenkinek a problémáját megoldani. Bár sokszor szeretnénk. Nem tudunk mindent megtenni úgy, ahogy szeretnénk. Nem tudod elkölteni azt a pénzt, amivel nem rendelkezel, csak ha nem akarsz adósságot szerezni. És az, hogy az életünket korlátok között kell élnünk, ez ne okozzon csüggedést neked és nekem, hanem ezt el kell fogadnunk. És ezek a korlátok mindig megtanítanak arra, hogy Isten kezében vagyunk. Azt mondja itt az ige, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való, mondja a 7. vers. Isten kezében vagyunk cserépedények, és a Jóisten a gyarló, gyenge edényekbe az ő dicsőségét, az ő szeretetét, az ő jellemét helyezte. Vajon miért van ez, hogy Isten az ő nagy munkáját gyenge eszközökre, gyenge emberekre bízta? Pál apostol megmagyarázza és elmondja itt a 7. versben, a 4. fejezetben, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. El kell fogadjuk a korlátainkat, és olyan szép, amikor a Jóisten túlfeszíti ezeket a korlátokat, és olyan dolgot tesz, amire mi nem vagyunk képesek, hogy neki szerezzünk dicsőséget, hogy neki adjunk dicsőséget, hogy az emberek lássák a fényt, a dicsőséget, amit ő ránk bízott és nekünk adott. Olyan szép dolog ez, hogy a Jóisten a legnagyobb ajándékait sokszor a leggyengébb embereknek adja, akik az ő dicsőségét munkálják. A Korintusi 1. levelében Pál apostol már az 1. fejezetben beszél erről, hogy Isten kiválasztotta a 27. vers szerint a világ bolondjait,
választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. A világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. A világ nemteleneit és megvetettjeit, vagyis alacsony származású embereit választotta ki magának az Isten, hogy a semmik és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, hanem tőle vagytok pedig, mondja a 30. vers, ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Aki dicsekedik az Úrban, dicsekedjék. Isten fel akarja használni a mi gyengeségünket, hogy egyesítsük az ő erejével, hogy dicsőséget szerezzünk neki. És a jó Isten fel tudja használni a gyenge embereket, de nem azért, mert gyengék. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert a gyenge ember Istenben bízik, és Istenre hagyatkozik, és Isten megerősíti őt. Mi mindannyian tudatában vagyunk a gyenge létünknek, a gyarlóságainknak, a mulasztásainknak, és tudatában vagyunk a jó tulajdonságoknak is, amit Isten adott. Éppen ezért alázattal mindig kérjük, hogy a jó Isten a gyarlóságunk ellenére végezzen egy dicsőséges munkát általunk. Az ötödik alapelv, a csüggedés legyőzésének egy ötödik alapelve, használd fel a fájdalmat arra, hogy másokon segíts. A 8. vers azt mondja, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk, mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. A Korintushoz írt 2. levél 1. fejezeteiben hasonlóképpen Pál apostol dicséri az Urat, és azt mondja, hogy ő az irgalmasságnak, a minden vigasztalásnak Isten, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Milyen szép az, hogy a jó Isten megengedi a nehézséget, a próbatételt, megengedi a csüggedést. És akkor, amikor ezeket legyőzzük a mi életünkben, akkor a Biblia arra serkent bennünket, hogy legyen ez egy megváltó szenvedés. Ahogy bennünket megmentett a Jóisten a mi szenvedésünkben és nyomorúságunkban, úgy segítsünk más bajba jutott embereken. És hirdessük nekik az Isten szabadítását, az Isten segítségét. Milyen szép dolog ez. Ezért ne pazarold el a fájdalmadat. Mert a Jóisten a legnagyobb szolgálatot tudja előhozni a legnagyobb fájdalmadból. Hogyha a fájdalomban Isten segítségét, Isten jelenlétét keresed, és Isten átvezet a halál árnyékának a völgyén, átvezet a síralom völgyén, azt mondja 84. Zsoltár, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Ha te megtapasztaltad Isten erejét, légy segítsége más nyomorúságba, szenvedésbe esett embereknek, használd fel azt a nehézséget, amin keresztül mentél. Használd fel Isten munkájában. Használd fel embertársad javára. Nem is olyan rég az egyik gyülekezetemben, csoportban, ahol szolgálok, tudomást szereztem egy hittestvérről, aki el volt csüggedve, és eldöntöttem azt, hogy megkeresem, hogy meglátogatom. És körülbelül olyan helyzeten ment át, el volt csüggedve, mint amilyen én is átmentem valamikor. Sok gyógyszert kapott az orvostól, és nem tudta, hogy mit évő legyen, és nem volt étvágya. Meglátogattam, imádkoztam érette, és adtam egy tanácsot neki is, hogy mit tegyen, milyen gyógyszert szedjen, és csoda folytán, rövid időn belül, órák alatt este már, rövid időn belül kérte a vacsorát a feleségétől, és megjött az életkedve. A Jóisten felhasznált egy ember megmentése érdekében, csak azért, mert én is egy hasonló helyzeten mentem át. És mint lelkipásztor éreztem a Jóistennek a késztetését, hogy ezt az embert bátorítsam, és a Jóisten meggyógyította, helyreállította őt. Milyen szép az, amikor a te fájdalmadat
és a te fájdalmadban szerzett győzelmet át tudod, fel tudod használni arra, hogy másokat is megsegítsél. A csüggedés legyőzésének egy hatodik ellenszere, egy hatodik alapelve, ugyancsak itt a Korintushoz írt második levél negyedik fejezetében található 16. versben azt mondja, azért nem csüggedünk. Másodszor is mondja ebben a fejezetben Pál, hogy azért nem merülünk ki, nem csüggedünk, nem adjuk fel. Nem veszítjük el a szívünket, ahogy egy angol nyelvű fordítás mondja. Nem veszítjük el a szívünket. Sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul. A csüggedés legyőzésének egy nagyon, de nagyon fontos alapelve az, hogy szakíts időt a megújulásra, a mindennapi megújulásra. És hogyan teheted ezt? Úgy, hogy imádkozol, hogy a gondolataidat elmondod Istennek, mint egy barátnak. Úgy, hogy az Isten ígében bátorítást, támaszt találsz. Vagy talán egy olyan könyvben, ami a Bibliát magyarázza, vagy a Bibliának az alapelveit magyarázza, és jobban megérted, keresd és használd fel ezeket a bibliai eszközöket, tanulmányokat, Isten ígének a magyarázatait, hogy erőt nyerj, hogy megújuljon a te erőd. Mert azt mondja a Biblia, hogy a mi külső emberünk megromol, de a belső mindazáltal napról napra újul. Milyen szép, hogy ahogy minél jobban érezzük azt, hogy a gyengeség vesz erőt, annál jobban a mi belső emberünk és a mi közelségünk Istenhez mind jobban erősödik. Használd ki, ne hagyjad, hogy a te lelked, a te tested, lelked elsatnyuljanak. Újítsd meg az erődet, edzed magad, úgy testileg, mint lelkileg, hogy megerősödjél. Fordíts időt, szakíts időt az Istennel való beszélgetésre, a megújulásra. Egy hetedik alapelve, és az utolsó alapelve ebben a felsorolásban a csüggedés legyőzésének az ellenszere, és ez is nagyon fontos, a 17. a 18. versek vastag betűvel vannak írva az én Bibliámban, azt mondja, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, és igen, igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Koncentrálj, összpontosíts az örökké való dolgokra. Tartsd a szemed Isten örökké való céljain, tervein, akaratán. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Isten útjai nem a mi útaink. Ahol mi nem látunk egy utat sem, ott Istennek 100 útja van. Ahol a mi gondolataink el vannak csüggedve, ott a Jóisten ránk mosolyog a mennyből, és az ő kegyelmét, az ő dicsőségét adja, és felemeli, ami arcunkat felderíti az ő igazságával, az ő szeretetével. Csak bízz Istenben, és azok a pillanatnyi szenvedések, amelyek érnek benneteket, érnek bennünket. Azt mondja az ige, hogy azokat nem is lehet hasonlítani, mondja a Róma 8.18-ban is, ahhoz a dicsőséghez, amit Isten készít. Tehát az az pillanatnyi könnyű szenvedés, ami ér bennünket, nem is hasonlítható ahhoz a nagy dicsőséghez, amit a Jóisten ezen szenvedések által szerez nekünk. Érdekes, hogy a Jóisten felhasználja a szenvedést, hogy egy igen, igen nagy örök dicsőséget szerezzen nékünk. Pál apostol gyakran használ ilyen szavakat, amelyek úgy tartjuk lehet, hogy eltúlozza ezeket a dolgokat, de ő tapasztalatból mondja. Azt mondja, igen, igen nagy örök dicsőséget szerez. Úgyhogy ne zúgolodjunk, ne csüggedjünk el. Isten az ő szép tervét viszi véghez. És tegyük fel mindig a kérdést, amikor átmegyünk bizonyos helyzeteken, hogy Uram, milyen dicsőséget akarsz hozni, milyen fényt, milyen jellemet akarsz bennem formálni? Mit akarsz te ezáltal, milyen csodát akarsz tenni, milyen embereket akarsz hozzád vezetni? Miért engedted ezt meg? És a Jóisten megmutatja, hogy mi célból, hogy hova akar vezetni. De a lényeg az, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Láthatatlan nem azt jelenti, hogy nem létezik. Vannak láthatatlan valóságok, amelyeket hitáltal
elfogadhatunk és elfogadunk. És a Jóisten jóra fordítja a mi életünket. Ezért a mi tekintettünk legyen az Úr Jézuson, a zsidókhoz írott levél 12. fejezet második verse azt mondja, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetette a gyalázatot, keresztet, szenvedett, és az Isten király székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Nézz Jézusra, gondold meg azt, amit ő szenvedett, állj ellen a csüggedésnek, és ne engedd, hogy a lelked elaludjon, elhaljon, ne csüggedj el, mert azt mondja Pál apostol a Galata 6:9-ben, hogy ha kitartunk a jónak a cselekvésében, a Jóisten a megfelelő időben megadja a jutalmat. Galata 6:9, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, vagy el ne csüggedjünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. És szeretném röviden átismételni, mi a csüggedésnek az ellenszere? Mi volt az első alapelv? Ne feledd, Isten szeret téged. Egy szolgálatot, egy megbízatást kaptál az ő kegyelme által. Végezd örömmel ezt a szolgálatot. A második alapelv. Soha ne légy képmutató. Légy igazi, légy hiteles. Légy az, akinek Isten teremtett és megváltott téged. A harmadik alapelv. Emlékezz, az élet, a szolgálat nem rólad szól, hanem arról, hogy Isten mit tesz benned, érted és általad. A negyedik alapelv. Fogadd el a korlátaidat, lazulj el a korlátaid tudatában, és meglátod, hogy a Jóisten fel tudja használni a te gyenge, törékeny edényedet, hogy megtöltse az ő dicsőségével. Az ötödik alapelv, használd fel a fájdalmadat arra, hogy segíts másokon, legyen a te szenvedésed hasonlóképpen az Úr Jézus szenvedéséhez egy olyan szenvedés, amely a másik ember életében egy tapasztalatot, egy megoldást, egy szabadulást hoz. A hatodik alapelv, szakíts időt a megújulásra, minden nap, az ige tanulmányozásra, az imádkozásra, a gyülekezetbe való járásra, a bizonyságtevésre, használd az erődet, újítsd meg az erődet. És a hetedik alapelv, koncentrálj az örökké való dolgokra. Összpontos is. Tartsd a szemed Isten láthatatlan világán, láthatatlan tervein, és fogadd el, hogy ő egy örök dicsőséget szerez neked a te életedben azokon a szenvedéseken által, amelyeket megtapasztalsz. Kívánom, hogy a Jóisten áldjon meg és segítsen, hogy a csüggedést legyőzve el ne csüggedj, erősödj meg a te hitedben, tarts ki Isten mellett, és majd ott lehess abban a világban, amely most láthatatlan, hogy lásd azt az Istent, aki szeret téged, aki megváltott téged, és aki az ő országába vezetett téged. Amen. Imádkozzunk együtt. Szerető mennyei jó atyánk, köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és kérünk, Urunk, akkor, amikor a legnehezebb szenvedésben, körülmények között találtatunk, segíts, hogy el ne felejtsük azt, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy. Egy szolgálattal bíztál meg. És hogyha szolgálattal bíztál meg, erőt is adsz. Adjad, hogy mindig az igazság mellett álljunk. Ne hamisítsuk meg a te ígédet, hanem azt szeretettel mutassuk be embertársainknak. Ugyanakkor segíts, Urunk, hogy megértsük, hogy az élet nem rólunk szól, hanem te rólad. Te egy ajándékot, egy képességet adtál a gyarló, törékeny testünkbe, és ezt szeretnéd, hogy felhasználjuk a te dicsőségedre. Hogy megértsük, hogy az élet te rólad szól. Segíts, hogy el tudjuk fogadni a korlátainkat, és engedjük, hogy a te nagy erőd nyilvánuljon meg a mi életünkben. Segíts, Urunk, hogy tudjunk az örökkévaló dolgokra figyelni, és segíts, hogy minden nap szakítsunk időt, hogy megerősödjünk, megújuljon a mi erőnk. És segíts, Urunk, hogy a fájdalmat, a szenvedést, amint te keresztül vezetsz,
agyat, hogy ne pazaroljuk, ne tékozoljuk el, hanem használjuk fel arra, hogy más embereket bátorítsunk, és vezessünk az örökkivaló hazánk fele. Köszönjük, hogy te erőt adsz, áldunk és magasztalunk téged mindenekért. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szükségünk volt erre a bátorításra. Sokszor és sokféleképpen elcsüggedünk. De az Úr mellettünk van a csügget nehéz próbák idején is. Köszönjük a tanácsokat, az ellenszereket, amelyekkel élhetünk és élnünk kell a csüggedéskor. Gyengeségeink ösztönözenek arra, hogy Istenbe bízzunk, rátámaszkodjunk. Tekintetünk maradjon Jézus Krisztuson minden időben. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, folytatni fogjuk a Jóisten segítségével a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ezzel az alkalommal elmélkedésünknek címe a szeretet bátorsága, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Krisztus kardja. Alapigénket Lukács evangélium a 6. fejezetében találjuk meg, a 6. fejezet 26. versében. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 26. versét olvassuk. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Hasonló ige részt olvashatunk még Máté evangélium a 10. fejezetéből, és onnan a 34. verstől a 38. versig terjedő részt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Valaki azt mondta, hogy ha az életed csendes és kényelmes, ha a másokkal való kapcsolataid simák, s ha úgy érzed, hogy egyetlen ellenséged sincs, lehet, hogy nem vagy igazi keresztény. Némelyek dicsekednek azzal, hogy mindenkivel jóban vannak. Úgy vélik, hogy ez lelki életüknek egyik pozitív vonása. Számukra nagyon fontos, hogy mindenki helyeselje őket, előnyben részesítse őket, s azt hiszik, hogy az igazi keresztényt mindenki szereti. A Szentírás mégis Isten akaratát a népszerűség s a barátszerzés elé helyezi. Sokszor választanunk kell a kettő között. Az Úr Jézus úgy nyilatkozott, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ez volt számára a legfontosabb. Az Atya akarata a mi megmentésünk. Márpedig ez megkövetelte Jézustól, hogy nagyon sokszor ne a mi akaratunk szerint cselekedjen. Mi nem tudjuk helyesen megítélni azt, ami örök javunkra, vagy örök kárunkra van. Ezért, ami megváltunk, az Atya akarata szerint kellett foglalkozzon velünk. Ezek szerint veszélyes dolog mindenkivel jóban lenni, amikor Jézus Krisztus nincs jóban mindenkivel. Krisztus tudta, hogy az Istennel való kapcsolata konfliktusos helyzetbe juttatja majd őt. Követőit is figyelmeztette arról, hogy amennyiben Isten akarata és terve szerint fognak élni, a többség haragjának és gyűlöletének fogják kitenni magukat. Nyíltan szólt erről, mint olvastuk Máté evangélium a 10. fejezetében. Kellemetlen szavak ezek. Olvassuk újból őket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Felkavarnak minket ezek a szavak. Sokan nem is értelmezik szó szerint őket. Jelképekkel fényezik őket, vagy bátorító közhelyekbe burkolják őket. Nem kellemes dolog ellenségeskedést kiváltani vallásos okokból, háborúságot elindítani néha a családban. Úgy érzik, hogy az evangélium nem azért adatott, hogy kellemetlen viszonyokat hozzon létre. Abszolút értelemben igen, nem ezért jött Jézus, hogy egymás ellen úszítsa az embereket. És Ajás próféta, mint békesség fejedelmét mutatta be a Messiást. De emberi szinten belátjuk, hogy a leghevesebb reakciókat Isten váltotta ki a bűnös emberekből. Mert óriási ellentét létezik Isten és Sátán között, a menny és a föld között, az igazság és hamisság között. Simeon karjaiba vette a gyermek Jézust a templomban, és profétikus szavaiban ezt mondta Máriának. Imé, ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben. És jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Egy dolog bizonyos. A szeretet és az igazság sohasem gyűlöl, sohasem üldöz. Az igazi egyház nem lehet üldöző egyház. Jézus Krisztus nem fenyegetőzött, nem folyamodott soha a karhatalomhoz az evangélium ügyéért. Nem tanította tanítványait, hogy erőszakos módszerekkel terjesszik Isten országának evangéliumát. Nem avatkozott politikai csatákba. Ha napjainkban is léteznek rekonstrukcionista törekvések, vagyis teokratikus, keresztény társadalmi rendszer létrehozására irányuló törekvések, amelyek az államhatalom által próbálják kikényszeríteni a keresztény életformát, tudnunk kell, hogy ezeknek semmi közük sincs Krisztushoz és a Szentlélekhez. A vallásos intolerancia, türelmetlenség mindig a hitehagyásnak egyik sajátossága. A Jelenések könyve nyíltan szól a végidei üldözésekről, gondolok a Jelenések könyvének 12. valamint 13. fejezetére, a 16. fejezetre szintén. Tehát ezek az igehelyek a végidei üldözésekről szólnak. Azok ellen, akik megtartják Istennek parancsolatait és a Jézus hitét. Ha a kegyelmi idő megrövidítetik, látni fogjuk, hogy kik nyúlnak majd kényszerítő eszközökhöz a két tábor közül. Az őszinte Krisztus követőnek tudnia kell, hol van a helye, az üldözők, vagy pedig az üldözöttek között. Az évszázadok során sok könyvet írtak Isten ígéreteiről, sok prédikáció hangzott el ezekről. Vajon megértettük, hogy a megpróbáltatások és üldözések részét képezik az isteni ígéreteknek? Egy író megjegyezte, hogy Jézus három dolgot ígért az ő követőinek. Hogy félelem nélkül lehetnek, hogy paradox módon boldogok lehetnek, és azt, hogy nyomorúságban lesz részük. Mint embernek fia, Krisztus volt a legmegpróbáltatottabb ember. Habár tökéletes volt a szeretetben, kedvességben, együttérzésben, Jézus, a békesség fejedelme, a legnagyobb háborúságok középpontjába került. Gyermekkorában és serdülőkorában keserűen kellett elviselnie a családbeli feszültségeket, mert nem tudták az övéi megérteni, mit is jelent az ő messiási küldetése. Az övéi terveztek vele kapcsolatban, eltekintve az ő mennyei atyának tervétől. Néha feddő szavakat kellett használjon, amit fethetetlen érzékenysége fájdalomként élt át. Senkit sem értettek félre annyira, mint őt. Senkit sem mutattak be tévesebben, mint őt. Senkivel sem bántak gonoszabbul, mint vele. Szinte érthetetlen, hogy a legszeretőbb személy ezen a világon a legelkerültebb, a leggyűlöltebb és legmegvetettebb legyen. És mégis ez a valóság. Akik őt követik mindenben, legyenek felkészülve, hogy hasonló kezelésben részesüljenek. Lukács evangélium a 23. fejezetében azt olvassuk a 31. versben, mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, vagyis Jézus Krisztuson, mi esik a száraz fán, vagyis az ő követőin? Hasonló szavakat találunk Máté evangélium a 10. fejezetében, a 25. és 25. versben. Nem feljebb való a tanítvány, mondja ott az ige. Nem feljebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét? És idézhetnénk János evangélium a 15. fejezetéből is hasonló szavakat. Ha gyűlöltiteket a világ, mondotta Jézus, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha egy világból lennétek, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. A krisztusi szeretetnek és a Krisztus iránti szeretetnek és hűségnek ára van. Azt mondja Pál apostol, de mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Néha a kegyelmes, zavartalan, népszerűségnek örvendő élet a kegyesség hiányának a jele. A bátortalanságnak az eredménye. Mert félünk úgy követni Krisztust, ahogyan elvárja tőlünk. A világon elég sok megvetendő és elítélendő dolog létezik ahhoz, hogy konfliktusba kerüljünk személyekkel, cselekedetekkel, helyzetekkel. A Krisztus visszajövetelét megelőző napokra is találnak, megváltognak szavai, melyek azt mondják, boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Drága keresztény testvéreim, Krisztus igéit mégis helyesen kell alkalmazzuk napjainkra. Senki se keresse szándékosan a másokkal való konfliktust. Ne indítsuk el a válságot, mielőtt eljönne annak ideje. Jézus szavainak értelme számunkra az, hogy hozzá hasonlóan szeressük embertársainkat, tegyünk jót mindenkinek, még ellenségünknek is. Hirdessük Istennek országát, a Jézus hitét és Istennek parancsolatait. Ha nem tudjuk elkerülni a feszültségeket, ne legyenek más okok a hithűségen kívül. Ha megadjuk Istennek azt, ami az övé, és a császárnak azt, ami az övé, ahogyan olvassuk Máté evangélium a 22. fejezetében. És ez idézi elő a válságot, akkor lelkismeretünk tiszta. Mindenesetre ne szenvedjünk, mint gonosztevők, vagy mint más dolgába avatkozók, mondja Péter apostol, hanem a Krisztus nevéért.

könyvének címe Krisztus kardja. Nem tudjuk tehát abszolút módon kikerülni a válságos helyzeteket, Krisztus kardját. De téves lenne eltompítani annak élét, csak azért, hogy népszerűek legyünk, és jól menjen dolgunk ezen a világon. Az Isten iránti engedetlenség túl magas ár lenne az ideig óráig tartó örömökért. A fenevad bélyegét nem sokára polgári törvény segítségével kényszerítik majd az emberekre. A fenevad bélyege a hamis szombat. A negyedik parancsolatnak megváltozott, hamisított változata. Ha az Isten iránti hűség sodor minket a próbákba, ez nem elítélendő dolog, legalábbis a menny előtt nem. A korai kereszténység jól ismerte az Isten iránti hűség árát, de nem tekintették túl magasnak azt. Némelyek a megalkuvást választották, lemondva az örök jutalomról. A valóság az, hogy békés vagy háborús időkben Krisztusnak követői mindig két lehetőség között döntöttek, az Istennel való megbékélés, vagy a bűnnel való kompromisszum. Voltak idők, amikor a keresztény egyház népszerű lett, például a negyedik évszázad elején. 313-ban Konstantinus császár kiadta keresztényekkel szembeni türelmi rendeletet. 323-ban a keresztény vallás államvallás lett. Az államigazgatásban a császár inkább a keresztényekre számított, és ez megnyitotta kapukat az opportunista pogányok előtt. A formai megtérés által az egyház megtelt a pogány tanításokkal és szokásokkal, például a nap imádása a hét első napján, a lélek halhatatlanságának a tana és más tévtanítások. A békés idők veszélyesebbé váltak, mint a három évszázadig tartó pogány római üldözés. Az egyház népszerű lett, de hitehagyó egyben. És két évszázad után ő maga üldöző egyház lett a maradék sereg ellen, akik Isten parancsolataihoz és a Jézus hitéhez ragaszkodtak. Sokkal több áldozata lett a keresztény Rómának, mint a pogány Rómának. Közel 100 millió áldozatot követelt. Amikor az egyház történetet tanulmányozzuk, rájövünk, hogy a hit és az igazság tekintetében nem a szám, nem a többség és nem a tekintély a kritérium. A többség úgy az ószövetségi időkben, mint az új szövetségi időkben hitehagyott volt. Ezért használja a Szentírás a maradék fogalmát, ahogyan olvasok Ésajás proféta könyvében, a 10. fejezet 22. versében. És ezt az ígét megismétli Pál apostol a Róma beliekhez írott levelében. Ott az ige azt mondja, mert ha néped, Izrael, szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövénye, csak a maradék tér meg. A hitehagyás sokkal népszerűbb, mint az Isten iránti hűség. A Jelenések könyvében szó esik erről, a 12. fejezet 17. versében. Megharagúvék azért a sárkány vagy a sátán az asszonyra, az egyházra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőjével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Krisztusnak bizonyságtétel a prófétaság lelke, a prófétákra való hallgatás. Az igazi kereszténységben hatalmas potenciál létezik a világgal való konfliktusra. Ezért mondotta Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem ezért jöttem, hanem hogy fegyvert. Nem a bűnt szolgálni jött Jézus. Nem a megalkuvás általi népszerűségért, hanem azért, hogy az ördög munkáit lerontsa, ahogyan írja János apostol az ő első levelében. Következésképpen az igazi kereszténység radikális dolog, alapvető, gyökeres valami. Ezt jegyezzük meg jól.

a ritka templomba járás, fontosabb ünnepek alkalmával, nem Krisztus követés. Az ima élet, az imádságos bibliakutatás, az evangéliumnak másokkal való megismertetése, a szenvedők és a nincstelenek támogatása, a bármilyen bűntől való óvakodás. Igen, ez Istennel való járás, mint Énok járt hajdan Istennel, egy nagyon elvetemült nemzedék közepet.

Krisztus vallása megfordított értékrendet és életmódot jelent. Azzal ellentétben, amit a modern és posztmodern társadalom ismer. Pál apostolnak szavai időszerűek ilyen értelemben. Nyissuk meg a Szentírást a Róma belekhez írott levél 13. fejezetéhez, és onnan olvassuk a 11. verstől a 14. terjedő részt. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásukban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hasonlóképpen olvashatnánk az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetéből, a 11. és 12. verset. Pál apostol azt írja ott, és ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Ugyanebben a levélben a 2. fejezet így kezdődik. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is, mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. Krisztusnak tanítványa más szemmel nézi ezt a világot, más elvek szerint él. Számára a 10-es számrendszer elsősorban Istennek erkölcsi törvényét, a 10 parancsolatot jelenti. Ebben a rendszerben az igen igent jelent, a nem nemet jelent. A kilogram 1000 gramot jelent, így tovább. Egy szóval Krisztus fetetetlensége a keresztényi erkölcsnek és lelkületnek alapja. Ezt félre lehet magyarázni, fel lehet cserélni emberi normákkal. Mégis a közeledő ítélet az isteni mérce alapján történik majd. S a mennyei templomban Isten fia ezt fogja nem sokára kijelenteni, ahogyan olvasuk a Jelenések könyve utolsó fejezetében. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ebben a perspektívában kellene válaszoljunk akkor, amikor a gonosz sok formában kísért minket. Alkohol, kábítószerek, erkölcstelenség, tisztátalan ételek, bűnös szórakozások, korrupció és egyebek által. Krisztus hite olyan, mint a tövis a bűnös világ oldalában. Mint ahogy a világ bűne is, tövis volt Krisztus sarkában. Úgy, ahogyan olvassuk Mózes 1. könyvének elején, és ellenségeskedés szerzek közötted, vagyis Sátán és az asszony között, a te magod és az ő magva, Krisztus, az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Sátán Krisztusnak sarkát mardosta, igen, megsebezte őt a Golgotánál, de Krisztus Sátánnak fejére taposott. Krisztus és Sátán között ellenségeskedés van.
Krisztus követője és a sátán követője között szintén. Krisztus tanítványa tudja azt, hogy ő a Szentléleknek temploma, hogy Istennek tulajdona, hogy áron vétetett meg Jézus Krisztusnak áldozata által. Sátán tanítványa abszurdumnak véli a kegyes, Istenfélő életet. Krisztus tanítványa könyörületes egy olyan világban, amelyben ez gyengeségnek számít. Krisztus tanítványa becsületes egy olyan világban, amelyben a hamisság komputerizálva van. Krisztus követője erkölcsös egy bűntengerévé vált világban. Az igazi keresztény önfeláldozó azoknak világában, akik csak magukért élnek. Akkor, amikor a tömegbölcselet viszonylagos erkölcsről és etikáról beszél, Krisztusnak tanítványa továbbra is engedelmeskedik a 10 parancsolat urának. Miközben a humanizmus önmegújulásról és fejlődésről szól, Krisztus követője tudja, hogy csak a Szentlélek újíthat meg valakit. A hit embere kész mindenek fölé helyezni az Istennel való közösséget. Még az élet fölé is, nem azért, mert nem szeretne élni, hanem éppen azért, mert szereti az életet, az örök életet. A hit embere nem kell versenyre másokkal, igazságával dacolva, hanem önmagával küzd a Szentlélek ereje által. A hit emberei, köztük a mártírok is, nem egy eszméért éltek és haltak meg, nem egy elméletért vagy egyházért, hanem egy személyért, Jézus Krisztusért. Ők ismerték a szeretet merészségét, Jézusnak kardját. Bátrok voltak meghalni Krisztusért, mert volt bátorságuk élni Krisztusért. Akik Krisztuséi, idegenek ezen a világon, megvetettek és gyűlöltek, habár ők nem embertársaik ellen élnek, hanem azoknak javára. Luther mondotta, Isten mintha nem vezetne, hanem előre nyomna engem, nem vagyok önmagam ura. Békében akarok élni, mégis a forrongás közepébe vagyok vetve. Ha kerülni akarjuk ezt a forrongást, a hit miatti nyugtalanságot, ne fedjük meg a bűnt, ne szóljunk az evangéliumról és Istennek parancsolatairól, alkalmazkodjunk a világi mércéhez. Ez a legbiztosabb útja a békés elkárhozásnak. Választanunk kell tehát a háborgó üdvözülés és a békés elkárhozás között. A lomhaság, a vétkes hallgatás, a kendőzött kompromisszum, mely összetéveszthető néha bölcsességgel, csendet eredményezhet, de nem akármilyen, hanem a vihar előtti csendet. A harctérről megszökő katona rövid időre nyugodt lehet, de ez nem jelenti a küzdelem végét. Amikor az befejeződik, ő nem lesz a győztesek között. Késő lesz győzni. Róluk mondja az Úr, Jeremiás prófita által, hogy elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Krisztus közeli eljövetelekor megjelennek majd a szökevények, és megtudják, hogy túl késő már.

Krisztus követője lenni. Ez egy radikális dolog. Ez háborús üzenetet jelent Sátán ellen. Ez a Szentléleknek teljességét jelenti mi bennünk. Az isteni elveknek gyakorlását és hirdetését. Istennek olyan keresztényekre van szüksége, akiknek bátorságuk van őt szeretni, és embertársaikat, mint önmagukat. Akik készek feláldozni a népszerűséget, a kényelmet, sőt, még életüket is. Itt csupán két lehetőség van. Vagy személyesen bekapcsolódni a drámai küzdelembe, vagy ellankadni a célba jutás előtt. Az Illéshez, Jeremiáshoz, Pálhoz, vagy Lutherhez hasonló hitharcosok sokakat megzavarnak, néha még azokat is, akik Isten házából valók. Illést is ilyen szavakkal fogadta Akháb király. Te vagy az Izraelnek megháborítója? A hite hagyott nép számára élükön a királlyal, Illés háborúság keltő volt. Micsoda irónia és paradoxon. A vétek nélküli vétkesség paradoxonja. Olyan időben, amikor a bűn az igazság állarcát hordja. Újból kihangsúlyozzuk Krisztus szavainak értelmét. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek. Nem keressük a konfliktust, nem szeretjük a szenvedést, és nem ismerjük a szenvedés kultuszát. Nem hiszünk a vezeklés és önkínzás érdemeiben. Egyszerűen és szerényen akarunk Krisztusért élni, és embertársainkért, akikkel Jézus azonosul. Ez számunkra az üdvösség felé vezető út. De fel kell fedeznünk a vég felé közeledve, hogy ez nem egy békés út, nem kellemes és nem kényelmes hobbi, hanem kockázatos választás. Az embereket szeretni boldog, roppant nehéz vállalkozás. Némelyek prozelitizmusnak, bigotizmusnak, vagy szektáskodó magatartásnak bélyegezhetik az evangéliumnak eljuttatását minden emberhez. Pál apostol, mintha csak számunkra írta volna ezeket a szavakat, a jótiteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Jézus pedig még drámaibb kifejezést használ. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Ez nem fanatizmus, nem önigazulás, nem lelki felfuvalkodás, nem a kegyességnek látszata, hanem a szeretet merészsége, Krisztus kardja. Visszatérve Pál apostol tapasztalataihoz, idézhetünk a Korintus belekhez írt második levélnek 12. fejezetéből. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol nem volt pszichiátrai eset, nem volt mazokista, vagyis nem kereste a kínzásokban a kielégülést, nem volt paranoiás, mint ahogy Jézus Krisztus sem volt az. A krisztusi jövőnk megtapasztalásában nem tudjuk elkerülni a megvetést, a fenyegetést és szenvedést. Ezért mondta Luther, békét, ha lehet, de igazságot minden áron. Az apostolok a pogányok közé mentek Krisztus szeretetével és evangéliumával. Róluk mondja az írás, hogy országháborítók voltak. A Cselekedetek könyve 17. fejezetében olvashatunk erről. Pál és Silás Tesalonikában, előbb a zsidók zsinagógájában hirdették Krisztust, majd a görögöknek. Némelyek hittek, de a többi zsidó irigységtől felindítatván felháborították a várost ellenük, mondván, ezek az országháborítók itt is megjelentek. Hát
ezeknek az rendháborgatóknak munkája révén közel 10 millió pogány lett keresztény az apostoli korszakban. Azok a napok visszatérnek nem sokára. Addig is őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket. Röviden összefoglaljuk őket. Istennek akarata fennebb áll az emberek helyeslésénél és kegyénél. Másodszorban, a krisztusi élet kiváltja hitetlenek ellenségeskedését. Harmadik gondolat. Krisztus kardja a gonoszok reakcióját fejezi ki akkor, amikor megadjuk Istennek azt, ami az övé. Negyedsorban. Az igazi kereszténység radikális dolog. Mindent megváltoztat bennünk és körülöttünk. Aztán a küzdelemtől visszariadok nem sokára megtudják, hogy elmúlt az aratás, és ők nem szabadultak meg. Hatodsorban. Nem akarunk kultuszt csinálni a szenvedésből. Nem. Hanem Krisztus szeretetéből, mely nem riad vissza próbáktól. És hetedsorban. Az evangélium hirdetői sokszor országháborítóknak tűnnek. Mégis általuk készíti el Isten a minden idők legnagyobb aratását. Áldjon meg a jó Isten mindannyiunkat, mint aratókat, és ugyanakkor, mint termést, az ő országa számára.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.